Jó napot kívánok, tisztelettel üdvözlöm Önöket. Az Országgyűlés második rendkívüli ülésének második ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom Önöket, hogy az ülés vezetésében Berki Ákos és Varga Gábor jegyzők lesznek a segítségemre. Köszöntök továbbá mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat. Tisztelt Országgyűlés, a mai napon napirend előtti felszólalásra jelentkezett Magyar Péter miniszterelnök úr Közép-Európa jövője címmel. Miniszterelnök úr, öné a szó.

Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselőtársaim! 1983-ban, évekkel a közép-európai rendszerváltás előtt, a cseh író, sokunk kedvence Milan Kundera megírta híres esszéjét az Elrabolt Nyugata vagy Közép-Európa tragédiája címmel. Kundera azt írta, Közép-Európa nem földrajzi fogalom, Közép-Európa sors. Közép-Európa azoknak a népeknek a közössége, amelyek kulturálisan mindig Európához tartoztak, történelmük során mégis újra és újra nagyhatalmak ütköző zónájában találták magukat. Magyarország, Lengyelország és az akkori Csehszlovákia mindig a nyugathoz tartozott, de a II. Világháború után elrabolt nyugattá váltak a szovjet uralom alatt. A magyarok, a lengyelek, a csehek és a szlovákok pontosan tudják, miről beszélt, miről írt Kundera. Tudják, milyen érzés úgy élni, hogy saját sorsukról idegen fővárosban döntenek. Tudják, milyen érzés elveszíteni a szabadságot, és tudják szerencsére azt is, hogy milyen érzés visszaszerezni azt. A magyarok aztán különösen tudják. Talán ezért sem véletlen, hogy amikor a kommunista rendszer összeomlott, és a közép-európai népek újra a saját kezükbe vehették a sorsukat, a régió vezetői ösztönösen ugyanahhoz a gondolathoz nyúltak vissza, amely évszázadokon át újra és újra felbukkant ebben a térségben. Ahhoz a gondolathoz, hogy Közép-Európa népei külön-külön könnyen válhatnak mások játékszerévé, együtt viszont képesek alakítani a saját jövőjüket. Ez a gondolat jóval régebbi az újkori visegrádi együttműködésnél. Mondhatnánk, hogy sok-sok száz éves. De ott volt Kossuth Lajos Duna-konfederációs terveiben. Ott volt azokban a történelmi kísérletekben, amelyek újra és újra megpróbáltak együttműködést teremteni a térség népei között. És természetesen ott volt 1991. februárjában is, amikor Antal József, magyar miniszterelnök, Václav Havel, cseh elnök és Lech Walesa, lengyel elnök Visegrádon találkozott. A három államférfi felismerte saját korának történelmi feladatát. Felismerték, hogy a kommunizmus bukása önmagában még nem jelent sikert. Felismerték, hogy a szabadságot meg is kell szervezni, meg is kell támogatni, intézményeket kell, együttműködéseket kell építeni, gazdaságot kell építeni, demokratikus jogállamokat kell építeni. Talán ismerősek lehetnek ezek a felismerések a közelmúltból is. És akkor felismerték azt is, hogy ezt a munkát könnyebb együtt elvégezni, mint külön-külön. A térség országai között, a közép-európai országok között akkor is voltak viták. A bősi vízlépcső ugye ugyanúgy létezett. Történelmi sérelmek ugyanúgy léteztek. Nemzeti érdekek, erős nemzeti érdekek akkor is léteztek, szerencsére. Mégis volt valami, amit fontosabbnak tartottak ezeknél, a közös jövőt. A rendszerváltás légkörét talán semmi nem mutatja meg jobban, mint hogy 1989-ben készült egy fénykép. Egy bősi ház falára valaki nagybetűkkel felírta, éljen Václav Havel. Ma talán fel sem tűnik, milyen különös mondat ez. Akkor természetes volt. Természetes volt, hogy a közép-európai népek figyelik egymást, szurkolnak egymásnak, és saját ügyüknek érzik a másik szabadságát is. Tisztelt ház, az Orbán kormány nem megoldotta, éppen ellenkezőleg újraélesztette, ha nem is Közép-Európa, de Magyarország tragédiáját. Hazánk újra elrabolt nyugat lett. Még azon az áron is, hogy a Visegrádi Szövetség mélypontra kerüljön. Ez senkinek, ismétlem, senkinek nem volt az érdeke, nem volt érdeke sem Magyarországnak, sem a régiónak, Közép-Európának, de nem volt érdeke Európának sem. Elvesztettük a bizalmat. A visegrádi együttműködés mélypontra került. A régió országai egyre ritkábban léptek fel közösen azokban a kérdésekben, amelyek valójában meghatározzák a jövőjüket. És nem mellesleg,
Magyarország szinte minden gazdasági mutatóban lemaradt Közép-Európától. Képviselőtársaim, Magyarországnak vannak vitái, természetes versenytársa számos országnak. A külhoni magyarok ügyében vannak súlyos nézetkülönbségeink a szlovák kormánnyal. De a közép-európai együttműködés alapja soha nem az volt, hogy mindenben egyetértünk. A közép-európai együttműködés alapja az a felismerés volt, hogy a nézetkülönbségeinkkel együtt is közös térben élünk, közös történelmet, sorsot hordozunk, és sok-sok közös érdek köt bennünket össze. A földrajzot és a történelmet nem tudjuk megváltoztatni. Közös királyaink voltak, közös szentjeink, szabadságharcaink, és voltak közös tragédiáink is. A visegrádi várban 690 évvel ezelőtt ugyanúgy egymással tárgyaltak a térség uralkodói, ahogy ma Gödöllőn, a csodálatos Grassalkovics kastélyban van lehetőségem találkozni a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnökkel. A közös érdekeink nem tűntek el attól, mert az Orbán kormány, főleg az időszakának a végén vak volt hozzájuk. Ugyanazok az utak kötnek össze bennünket, ugyanazok az energiabiztonsági kihívások érintenek bennünket. Sokszor ugyanazokért a beruházásokért versenyzünk, ugyanabban a gazdasági térben élünk, és ugyanaz a kérdés foglalkoztatja jó részt a magyar, a lengyel, a cseh és a szlovák családokat. Hogyan lesz biztonságosabb, kiszámíthatóbb és sikeresebb a következő évtized? Nem véletlen, nem üres protokolláris gesztus vagy udvariassági látogatás volt, hogy a választási győzelmünk után az első külföldi utam Varsóba vezetett. Annak a meggyőződésnek a kifejezése volt, hogy Magyarország érdeke a magyar-lengyel bizalom helyreállítása, a visegrádi együttműködés újjáépítése, megerősítése és a közép-európai országok közötti rendszeres politikai párbeszéd visszaállítása. Azért kezdtem Lengyelországban, mert ott keletkezett az egyik legmélyebb seb az elmúlt években, és mert ezer éves barátságainkat nem tudja néhány elhibázott év külpolitikája tönkretenni. Megpróbálta, de nem tudja. A mai gödöllői találkozóra világos céllal érkezünk. A visegrádi együttműködés jövője a következő évtized feladatairól szól. Arról, hogy Közép-Európa képes-e végre kiépíteni azokat az észak-déli közlekedési és energetikai kapcsolatokat, amelyekről évtizedek óta beszélünk. Arról, hogy a térség országai képesek-e összehangolni a fejlesztéspolitikájukat, közösen fellépni a stratégiai beruházásokért, és olyan gazdasági környezetet teremteni, amely kutatási központokat, innovációs beruházásokat és magas hozzáadott értékű iparágakat vonz a régióba. A következő években az lesz a kérdés, hogy Közép-Európa mekkora szerepet tud kivívni magának az európai gazdaságban és az európai döntéshozatalban. Az lesz a kérdés, hogy sikerül-e megerősítenünk a versenyképességünket, növelnünk az energiafüggetlenségünket, és sikerül-e olyan együttműködést kialakítanunk, amely a régi országainak polgárai számára több beruházást, több munkahelyet és nagyobb biztonságot jelent. Magyar miniszterelnökként ezért ma konkrét javaslatokkal érkezem Gödöllőre. Dolgozni akarunk a régió energiaellátásának biztonságán, fejleszteni akarjuk az észak-déli közlekedési folyosókat, erősíteni akarjuk az egyetemi, kutatási, kulturális, innovációs együttműködéseket, és vissza akarjuk építeni azt a politikai bizalmat, amely a visegrádi együttműködés legfontosabb alapja volt, és reményeink szerint lesz. Ezzel a céllal ülünk ma le Gödöllőn a tárgyalóasztalhoz. Azért dolgozunk, hogy a visegrádi együttműködés ismét a régió fejlődésének, biztonságának és európai súlyának egyik legfontosabb motorja legyen. Tisztelt képviselőtársaim, azt mondják a történészek, hogy Kundera esszéjének a hatása
nyugaton legalább akkora volt, mint keleten vagy Közép-Európában. Nyugat-Európa ismét rácsodálkozott arra, hogy Európa nem a berlini falnál ér véget. A visegrádi együttműködés megszületése, újjászületése néhány évvel később ennek a felismerésnek adott politikai formát. Antal József, Václav Havel és Lech Walesa világos üzenetet küldött Európának. Közép-Európa visszatért. Visszatért oda, ahova mindig is tartozott. A mai találkozónk üzenete ugyancsak világos. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa. Olyan térség vagyunk, amely több mint 65 millió ember otthona. Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja, és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd. Úgy emlékeznek majd erre az időszakra, mint amikor az ország, a térség országai felismerték a saját erejüket, visszaépítették egymás bizalmát, és közösen alakították Európa jövőjét. Ez a mi generációnk felelőssége, és ez az a munka, amelyet ma elkezdünk. Ahogy Donald Tusk, lengyel miniszterelnök fogalmazott múlt hét csütörtökön Brüsszelben, a visegrádi négyek szövetsége visszatért. Azt javaslom, hogy dolgozzunk rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyünk, mint valaha. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés, miután miniszterelnök úr felszólalása nem haladta meg a 20 percet, így a képviselőcsoportvezetőknek 5 perc áll majd rendelkezésükre hozzászólásuk elmondására. Felhívom figyelmüket, hogy a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásához elsőként az ellenzéki képviselőcsoportvezetők a képviselőcsoportjuk létszámának növekvő sorrendjében szólhatnak hozzá, ezt követően pedig a kormánypárti képviselőcsoportvezető hozzászólása következik. A házszabály rendelkezései szerint a miniszterelnök napirendelőtti felszólalásához kizárólag a frakcióvezetők és helyetteseik szólhatnak hozzá. Megkérem a hozzászólni kívánó frakcióvezetőket vagy helyetteseiket, hogy szándékukat gombnyomással jelezzék. Tisztelt Országgyűlés! A Mi Hazánk képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Torockai László frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony! Köszönöm a szót, elnök asszony. Hát az a helyzet, miniszterelnök úr, hogy az ön első útja az valójában nem a lengyel-magyar évezredes testvériség és barátság jegyében vezetett Lengyelországba, hanem a globalista, liberál-globalista politikai társához ment el, és nagyon szeretném öntől majd megkérdezni, hogy vajon amikor találkozott Donald Tuskkal és mondjuk Radoslav Sikorskival, a miniszterelnök helyettessel, külügyminiszterrel, akkor mondjuk Sikorskitól megkérdezte, hogy ünnepli-e még azt a terrorcselekményt, amit végrehajtottak azok, akik az északi áramlatot felrobbantották. Beszélgettek erről? Vagy csak a nagy királyainkról, a közös királyainkról beszélgettek? Mert van egy olyan érzésem, hogy nem a közös történelmünkről beszélgettek, nem a magyar-lengyel nép jövőjéről beszélgettek, hanem arról, hogy hogyan tudnak beilleszkedni abba a nemzetközi globalista körbe, amely valójában nem a nemzetállamok szuverenitását képviseli, nem az európai népeket képviseli, hanem a megbízóikat, oligarchákat, bankárokat képviselnek. Szerintem jó lenne, hogyha erről is beszélt volna. Nyilván nagyon érdekes történelmi visszatekintés, vagy irodalmi visszatekintést hallhattunk öntől, de engem sokkal jobban érdekelne, hogy mi az a liberál globalista közös alap, ami önt összeköti Donald Tuskkal, és mondjuk azzal a Radoslav Sikorskival, aki terror cselekményeket ünnepel a közösségi médiában, és amikor ennek gyorsan híre szaladt, akkor rászóltak, hogy ugyan törölje már azt a bejegyzést a közösségi médiában. Természetesen őt nyilván nem cenzúrázza a Facebook, hiszen rá nem vonatkozik a cenzúra. Olyan politikusokra, akik nyíltan terror cselekményeket ünnepelnek, őket persze nem cenzúrázzák, hogyha jól be vannak kötve ehhez az úgynevezett liberál globalista ideológiai, pénzügyi, gazdasági körhöz. Úgyhogy engem jobban érdekelne, miniszterelnök úr, hogyha inkább erről beszélne, erről szeretném, hogyha részletesebben hallanánk. Ugyanis az a helyzet, hogy nekem már nagyon elegem van azzal a sok nemzeti szimbólummal, zászlólengetésből, meg Vasalbert idézetekből, amiket önöktől eddig hallottunk, egyszerűen azért, mert teljesen hiteltelenek. Teljesen hiteltelenek. Önök felhasználják arra, hogy félrevezessék a magyarokat. Felhasználják arra, ugyanis tegnap, miután Orbán Anita külügyminiszter asszony, az ön helyettes, a miniszterelnök helyettes, a feltett kérdésemre, hogy mégis mi a túrót csinál már május 16-a óta, amióta nyílt levélben megkérdeztem, hogy mi lesz a nagyváradi premontrei rendházzal, amelynek ha már történelmi idézeteket szeret miniszterelnök úr itt felolvasni, akkor jó lenne tudni, hogy milyen szerepe volt a nagyváradi magyarság elmúlt több száz éves történetében. Ez nem csak egy egyházi intézmény. Ez a magyarság, a magyar kultúra, a magyar irodalom, a magyar történelem egyik legfontosabb központja ott Nagyváradon. Hónapok óta zajlik egy olyan eljárás ott Nagyváradon, ami Európában teljesen példátlan. Elképzelhetetlen az, hogy fegyveresek, több tucat fegyveres, kétméteres zsandár beront egy katolikus szentmisére. Ez megtörtént, én ott voltam. Önök nem voltak ott, bár önök is kaptak meghívót, a fideszes és a tiszapárti képviselőket is várták, a nagyváradiak és a rendház apátja, főapátja. Önök nem voltak ott, csak mi voltunk ott Borvendék Zsuzsával, az európai parlamenti képviselőnkkel. Én láttam, olyat láttam, amit még egyszer mondom, a Ceausescu kommunista diktatúrában sem tudtunk elképzelni. Volt falurombolás, de olyan, hogy egy magyar nyelvű szentmisére fegyveresek behatolnak, és akadályozzák a misét, ilyenre nem nagyon emlékszem, még a Ceausescu rendszerben sem. megtörténik ez az eljárás, aminek a végén, hogy mi ne tudjunk ott lenni azzal a 200 magyar hívővel, ne tudjuk megakadályozni ezt a brutális eljárást. Hajnalban berontanak úgy, hogy a 300 éves rendház falát kiverik, kibontják, és elhurcolják az apátot hajnalban, hajnali órákon. És erre május 16-a óta azt a választ volt képes kipréselni magából külügyminiszter asszony, amit tegnap itt hallottunk, ami az MSZP-SZDSZ idejét idézte. Arra hivatkozott, hogy nem szólunk bele más ország belügye. Ja, tehát akkor a Benes dekrétumok ügyében is ez csak valamiféle ilyen felhasználás, mert Robert Fico, az önök politikai ellenfele, meg Donald Tuskék politikai ellenfele, mert mondjuk nem ült be ebbe a liberál globalista társaságba, ezért ott számít a magyar kisebbség joga. De Párciumban ott nem számít a magyar kisebbség joga. Mert nem kaptak esetleg zöld lámpát Brüsszelben, hogy neki menjenek mondjuk a román kormánynak is? Tehát ez önök számára Közép-Európában a magyar érdekek képviselete. Innentől kezdve önök teljesen hiteltelenek.
0: A KDNP képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Rétvári Bence frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt miniszterelnök úr. Rendszerváltás után Antal József nagyon helyesen tette, hogy megpróbált egy modernkori V4 együttműködést létrehozni, és azóta minden kormányzat számára ez fontos, van akinek jobban fontos, van akinek kevésbé fontos. A Fidesz-KDNP kormány számára mindig is fontos volt, hiszen a történelem igazolta, hogy minden fontos korszakban érdemes ezeknek a nemzeteknek összefogni. Ugye Mohács 500 évfordulója van idén, ne feledjük el, nem csak magyarok, hanem 5000 cseh, 1500 lengyel, németek, horvátok, szerbek, együtt közösen harcoltunk a muzulmán hódítással szemben. 500 évvel ezelőtt is összefogtunk az akkori terjeszkedő birodalmakkal szemben, most is fontos a közép-európai nemzeteknek, a közép-európai országoknak az összefogása. Már csak azért is, mert ha megnézzük ezeknek az országoknak a súlyát, akkor sokkal nagyobb, mint amit elsőre valaki gondolna. Ha megnézi a német-francia forgalmat, kereskedelmi forgalmat valaki, vagy a német V4 forgalmat, akkor azt látja, hogy most már a német V4 forgalom nagyobb kereskedelmi forgalom, mint a franciákkal folytatott kereskedelem. És azáltal, hogy Anglia, az Egyesült Királyság kilépette az Európai Unióból, ezáltal az egész uniónak a gazdasági középpontja keletebbre tolódott. Nem egy Berlin-Párizs-London tengelye, hanem valahol Berlin és Varsó, Budapest, Prága, ezen a tengelyen van inkább az Európai Uniónak a gazdasági főtengelye. Így is kell fellépnünk. Nem engedélyt kell kérjünk, nem valahol hátsó bejáraton kell közlekedjünk, hanem annak a tudatában kell lennünk, nekünk V4 országoknak, hogy igenis ugyanolyan partnerek vagyunk, mint mindenki más. Nem ezt tükrözi jelenleg az Európai Unió. Ha végignézzük, hogy hol vannak az Európai Uniós szerveknek a központjai, hogy hol vannak a központirodái, azok nagyon kismérték vannak a V4 országokban, nagyon kis mértékben vannak az Európai Unió keleti részén, zömében, elsöprő többségben, mind-mind Nyugat-Európában található. Ott döntenek az Unió fontos kérdésében, miközben a legnagyobb kereskedelmi forgalom már itt a keleti rész berkein belül, Németország és a V4 országok között zajlik. Éppen ezért fontos nekünk, V4-eknek fellépnünk minél határozottabban. Érzik is ennek a veszélyét, hiszen nagyon sokszor láthattuk az elmúlt években is, hogyan próbálják a Nyugat-Európai nagyhatalmak valahogy megosztani a V4 együttműködést. Ők is tudják, hogyha a V4-ek egységesek, akkor az igenis nekik egy kihívás az unión belül, és nem csak az ő érdekeik tudnak akkor érvényesülni az unión belül, hanem a közép-európai V4 országok is tudják a saját érdekeiket érvényesíteni. Ezért próbálják időről időre megosztani a V4 országokat. Ezzel szemben kell nekünk felismernünk azt, hogy nekünk igenis össze kell folyunk. A történelemben is mindig így voltunk sikeresek, és most is a jövőben is így lehetünk sikeresek. Ezért kell ezt az együttműködést minél szorosabbra fogni, és nagyon sok területen meg is tettük ezt az elmúlt években, akár hogyha a szlovák határmenti térséget nézem, Ipoly hidaknak az építésével tucatnyi új határátkerül létesült, és jó pár új hidat is építettünk, például mondjuk Ipoly, Damásd és Hellenba között, pontosan ez, hogy meglegyen a szorosabb összekötetés. Elindult az M2-es is, ugye észak felé, pontosan, amit ön is mondott, észak-dél irányban összekötni a V4 országokat, bízunk benne, hogy ez az építkezés, amit az az elmúlt évtizedben megtettünk, ez folytatódni fog. Szénhidrogén vezeték építésével erről pár hete itt a parlamentben is vitatkoztunk, egyetértettünk, konszenzus volt ebben a kérdésben. Fontos az energetikai összekötetésnek a folytatása is, hiszen ezek elindult, megkezdett közlekedési, energetikai beruházások, akár szénhidrogén, akár elektromos áram tekintetében. Fontos, hogy ne kelet-nyugati irányban függjünk, hanem északi irányban is kössük össze ezeket az országokat egymással. És az is fontos, hogy nagyon sok kérdésben egységes álláspontot tudtunk mindig képviselni, akkor is, amikor megpróbálták a nyugat-európai országok megosztani a V4-eknek az együttműködését. Ilyen volt akár a migrációs paktumnak az elutasítása, hiszen ketten nemmel szavaztunk, ketten tartózkodtak akkor, amikor erről volt a szavazás. A kohéziós források kérdése is nyilván mindig egy ilyen, hiszen a közép-európai országok számára ezek nagyon fontosak. Nyilván vannak az északi spórolóbb országok, vannak a déli többet költekező országok, nekünk pedig fontos a kohéziós politikának a fenntartása, hiszen ha kimegyünk az utcára, ha körbenézünk, ha megyünk egy boltba, megnézzük a cégtáblákat, a márkajelzéseket, ezek mind elsősorban nyugat-európai cégeknek a márkajelzései. Ezt fizetjük mi minden nap, amikor vásárolunk, amikor a szolgáltást igénybe veszünk, ezeknek az országoknak juttatjuk a megtermelt jövedelmünk egy részét, az ő profitjukon keresztül. Igenis jár nekünk az a kohéziós forrás, amit ezért kiegyenlítésként kapnak a közép-európai országok. Ebben nekünk nagyon határozottan föl kell lépnünk, hogy ezek is itt Közép-Európában megjelenjenek. De a legfontosabb, hogy súlyukon kezeljék a közép-európai országnak a véleményét. Ne lesöpörjék, amit megszoktak, sajnos, nagyon sokszor Brüsszelben. Nekünk azok a birodalomépítési tervek, amelyek elvonják a szuverenitást ezektől az országoktól, nagyon veszélyesek. A V4-eknek közösen kell fellépni az európai országok szuverenitásának a védelme érdekében. Köszönöm szépen.
0: Fidesz képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Gulyás Gergely frakcióvezető úrnak 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház. Úgy gondolom, hogy a tekintetben ebben a házban egyetértés van valamennyi frakció között, hogy a visegrádi együttműködés kiemelkedően fontos Magyarország számára. Az sem kérdés, hogy ez egy a történelmi múltban gyökeredző együttműködés, amelyet a rendszerváltozás után valóban döntően Antal József szerepének köszönhetően sikerült megújítani, kezdetben még mint visegrádi hármak, majd mint visegrádi négyek, és szerintem az sem kérdés, bár erről a felszólással a miniszternek úr nem tett említést, hogy politikailag a legerősebb korszak a visegrádi négyek együttműködésének az éppen 2010 és 21 között volt, amikor független attól, hogy milyen kormányok voltak a visegrádi országokban, ez együttműködés, ez az Európai Unión belüli legjobb érdekérvényesítési lehetőség volt. Ezért, ha sikerül visszatérni oda, ahol 2010 és 21 között tartottunk, akkor nem mindenki elégedett lesz. 21 után egy cseh elnök, egy cseh parlamenti választási eredmény, majd az új cseh kormánynak a V4-ekhez való hozzáállása változott ezen, és legutóbb pedig 2,5 évvel ezelőtt a lengyel, vagy most már lassan 3 évvel ezelőtt a lengyel választás eredménye volt az, ami a visegrádi négyek közötti együttműködést ellehetetlenítette. Ez azért is nagyon káros volt, mert valójában ezeknek az országoknak az Európai Unión belüli érdekérvényesítése azért eredményes, mert az érdekeink is közösek, akár a kohéziós politikáról, akár a mezőgazdasági politikáról beszélünk, olyan közös pontokat tudunk említeni, amelyekben ez a négy ország együtt tud fellépni, és ne felejtsük el, hogy a tanácsban ennek a négy országnak annyi szavazata van, mint amennyi a franciáknak és a németeknek együtt, tehát egy valós politikai súlyjal rendelkező együttműködésre van szó. Ami aggodalomra adott okot Lengyelországban a kormányváltástán, az most Magyarországon is aggodalomra ad okot. Ne felejtsük el, hogy a Tusk kormány nem csak a visegrádi négyekkel való együttműködést korlátozta, döntően a magyar kormányra hivatkozással, hanem lefejezte az alkotmánybíróságot, koncepciós eljárásokat indított, bírákat kötelezte politikai hűségnyilatkozatra, újságírókkal szemben lépett fel erőszakosan. Most Magyarországon arra látunk egy kísérletet, és reméljük nem ez lesz az együttműködés, a visegrádi együttműködésen belül a lengyel-magyar együttműködés alapja, hogy hogyan lehet közjogi szabályozással, alkotmánymódosításokkal a politikai ellenfeleket ellehetetleníteni, hogyan lehet a demokratikus jogállammal szemben, amire miniszterelnök is hivatkozott, súlyos merényletet elkövető viszonylages hatállyal alkotmányozni, hogyan lehet alkotmánybírósági elnököt eltávolítani, és hogyan lehet a köztársasági elnökkel szemben szintén viszonylages hatállyal alkotmányt módosítani úgy, hogy a megbízatása megszűnjön. Ezek szerintem távol állnak a jó visegrádi hagyományoktól, távol állnak a rendszerváltozás utáni magyar hagyományoktól, elfogadhatatlan rossz lépések, és olyan precedens teremt, amire a rendszerváltozást követően nem volt példa, és amely a demokráciával és különösen a jogállammal összeegyeztetetlen. Magyarországnak tehát a visegrádi együttműködés érdeke, nem a rossz gyakorlatok, hanem a jó gyakorlatok átvétele, az, ami az ország érdeke, a politikai, gazdasági, kulturális, infrastruktúrális együttműködés az ebben a régióban csak erősödhet, hogyha ilyen tervekről tárgyalnak a visegrádi állam és kormányfők, vagy a konkrét esetben kormányfők, akkor azt minden esetben támogatni fogjuk, és úgy gondoljuk, hogy ha az Európai Unión belül hagyományos közép-európai értékeket bárki megjelenítheti, hogyha ezeknek a társadalmaknak az egyébként Nyugat-Európánál, mai Nyugat-Európánál konzervatívabb értékvilágát bárki megjelenítheti az Európai Unióban, akkor az éppen a Visegrádi Négyek Szövetsége. Ezek a kibővítéséről is már volt többször szó. Szerintem minden további közép-európai együttműködés, amit a Visegrádi Négyek közép-európai országokkal folytatnak, az üdvös és helyes, de valószínűleg a következő évtizedekben is a magja ennek az együttműködés. Ez a négy ország lesz. Örülünk annak, hogyha a visegrádi együttműködés újjáéled, és azt reméljük, hogy az Európai Uniós érdekérvényesítésben a belpolitikai nézetkülönbségekre való tekintet nélkül ez a formáció sikerrel járhat, és hogyha sikerrel jár, akkor az szerintünk nem csak Magyarországnak jó, nem csak a visegrádi négyeknek jó, hanem jó egyébként Európa egészének és az Európai Uniónak is. A rossz gyakorlatok átvételétől pedig jó lenne tartózkodni. Köszönöm a figyelmet.
0: A TISZA képviselőcsoportja részéről hozzászólásra megadom a szót Bújdosó Andrea Anna frakcióvezető asszonynak 5 perces időkeretben.
4: Köszönöm szépen, elnök asszony. Torockai úr tegnap is és ma is, ma másodjára vette a szájára Ceausescu nevét. És hát arra gondoltam, amikor ez a dicsőséges karrierje ennek a diktátornak véget ért, 11 éves volt. Tehát nagyon nem emlékezhet, hogy mi történt abban az időszakban. Én ebben az érában nőttem fel, és ott voltam Temesváron a forradalomban, kiálltam a tankok és a katonák elé, hogy legyőzzem azt a rendszert.

Úgyhogy nem emlékezhet arra, hogy milyen volt az, ne tegyen összehasonlításokat a mai időszakkal. Ettől függetlenül értem, amit mond. És tudják, amikor ugye a miniszterelnök úr beszélt a szabadságról, amikor szabadságról beszélünk, az 89-ben, ott Temesváron, ott átélt ez az a nép, aki fellázadt egy diktatúra ellen, és ezt megéltem most április 12-én ismét. És nincs joguk nevetni az én érzéseimen. És azoknak az érzéseinek, akik hasonlóan gondolják. Nagyon sokan hasonlóan gondoljuk, akik ott voltunk Temesváron is, és most is itt voltunk április 12-én. És akkor a szabadság, emlékszem rá, hogy én találkoztam akkor Tőkés Lászlóval is, védtük azt, hogy ne vigyék előtt onnan Temesváron a református templom és plébániáról. És emlékszem, hogy találkoztam vele, és mondtam, hogy nekem van egy álmom. Ez még 88-ban volt, még a forradalom előtti évben. És azt mondtam neki, én azt szeretném, hogy ne legyenek határok, és hogy a népek működjenek együtt. Mert mi be voltunk zárva egy országba, tehát azt a szabadságot az érzi, aki egyszer be volt zárva egy országba, és nem mehetett onnan ki. És emlékszem rá, hogy azt mondta nekem, hogy ez valószínű teljesülni fog ez az álmom egyszer. És teljesült, tehát 2004-ben nagyon boldogan ünnepeltem, amikor az Európai Unióhoz csatlakoztunk. És nyilván ugyanez volt a V4 együttműködésre, és én hiszek az együttműködésben. A magyarok együttműködésében egymással, a határon túli magyarokkal, és az európai együttműködésben is hiszek. És azt gondolom, hogy ez nagyon szépen indult, ez a történet, és Magyarország télvonalban volt, amikor csatlakoztunk az újonnan csatlakozók között. Elmondanám, hogy Romániából Magyarországra úgy néztünk, mint a mennyországra valamikor. Tényleg ez volt az álom ország számunkra. És nagyon jól indult ez az együttműködés, és Magyarország azt hiszem minden országot, talán Csehországot nem előzte meg abban az időszakban, de hát Lengyelország, Szlovákia,

0: Pának közösen. Ez mindannyiunk érdeke, a magyar emberek érdeke is. Köszönöm.
1: Köszönjük a miniszterelnöki felszólalás tartalmához érdemben kapcsolódó hozzászólásokat, amelyel az országgyűlési munka hatékonyságát támogatták. Tisztelt országgyűlés, viszontválaszra megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni Bujdosó Andrának a szavait, az őszinte szavait. Szerintem nagyon fontos, hogy ezek itt elhangoztak. Én kicsit fiatalabb vagyok, nekem az a gyerekkori emlékem, amikor a szüleim kivittek az erdélyi falurombolás elleni tüntetésre, ahogy együtt készítettük a segélycsomagokat, de beszélgettem Bódis Krisztával is, aki akkor, amikor tényleg kellett bátorság, és nem csak színházat kellett játszani, akkor ott volt, gyógyszert és egyéb dolgokat vitt magára hagyott gyerekeknek, családoknak, kitiltották a Ceausescu féle Romániából, nem úgy, mint önt, kedves Torockai elnök úr. Köszönöm, hogy ezek a szavak elhangoztak. Akkor valóban kellett bátorság ehhez. Örülök, hogy megnézhettem a líceum ott Nagyváradon, ahova a Bujdosó képviselők frakcióvezető asszony járt. Nem láttuk önt Nagyváradon, amikor a békért menetelt sok-sok ezer magyar ember, és kiálltunk közösen egy nemzetként George Simion magyar gyűlölő román elnök jelölt megtámogatása miatt. Nem láttuk önt a székely barátaink, az erdélyi és a párciumi testvéreink között. Én nagyon örülök, hogy újra emlékeztetett Bujdosó frakcióvezető asszony minket a szabadság és az elnyomás közötti különbségre. Arról kevesebbet szokott handabandázni a frakcióvezető úr, hogy az Európai Uniónak milyen előnyei vannak. Talán Bujdosó Andrea és a még ott élő rokonai és sok százezer honfitársunk tudna önnek történelem órát tartani arról, hogy mit köszönhetnek az Európai Uniónak, mit köszönhetnek a schengeni csatlakozásnak, akár gazdasági, akár kulturális, bármilyen értelemben. Erről ön nem szokott beszélni. Ön ki akarja léptetni az országot, Magyarországot például az Európai Unióból. Nem tudom, hogy el szokta magyarázni, amikor Nagyváradon jár az ott élőknek, hogy ez mit jelentene. Szerintem ez az együttműködés alapja. Természetesen, hogyha történnek szabálytalan és vállalhatatlan dolgok, azt fel fogjuk venni. Az első találkozásomon, amikor ez megtörténik, az újonnan megválasztott, vagy megerősített, egyébként elég instabil helyzetben lévő román miniszterelnökkel, akkor fel fogom ezt vetni. Azt tudom önnek mondani még Lengyelország kapcsán, hogy megint valami megfoghatatlan liberál globalizmusról kérdez, hogy arról beszéltem, nem, képzelj el, amikor a krakkói érsekkel beszélgettem hosszan egy órán keresztül az irodájában, akkor nem beszéltünk liberál globalizmusról. Amikor megkoszorúztam Karol Wojtyla II. János Pál szobrát a krakkói székesegyház előtt minden magyar ember nevében, vagy amikor a közös magyar-lengyel királyaink és királynőink sírját koszorúztam meg a krakkói székesegyházban, nem beszéltem senkivel liberál globalizmusról. Mint ahogy azt is elfelejtett ön elmondani a saját egyre fogyatkozó számú követőinek, hogy amikor Karol Navrotsky elnökkel találkoztam Lengyelországban, mert hogy nem csak Donald Tusk miniszterelnökkel találkoztam, hanem a lengyel politikai szféra minden vezetőjével, akkor sem beszéltünk liberál globalizmusról, bármit is jelentsen, az egyébként Donald Tuskkal sem. Érdemes önnek is ellátogatnia, mert arról kevesebbet beszélt, hogy hova jutott el Lengyelország ebben az utolsó 10-15 évben, és ezt javaslom a másik két frakcióvezetőnek is. Bujdosó frakcióvezető asszony már említette, hogy Magyarország mennyivel járt például Lengyelország előtt. Ha most elmennek Krakkóba, Wroclawba, Varsóba, Gdanskba, de mondhatnám bármelyik lengyel települést, akkor egyszerre fognak meghökkenni, és egy nagyon nagy szomorúságot érezni, hogy hova juthattunk volna el mi, magyarok is, ebben a 10-15 évben, ha önök közösen nem lopják el a magyar emberek pénzét, sok-sok ezer milliárd forintot.

Ha ellátogatnak, és javaslom frakcióvezető, hagyja itthon az autót, bár tudom, hogy szeret autóval közlekedni, próbálja ki a vasutat. Próbálja ki a lengyel vasutat, ami a magyarnál sokkal rosszabb állapotban volt, amikor önök átvették 2010-ben a kormányzást. Most pedig úgy fogja magát érezni, mintha valahol Nyugat-Európában járna. Föl tud ülni Krakkóban, de még más déli városokban, délebbi városokban is a gyorsvasútra 220 km/h fog menni, kapaszkodjon, de jövőre már 250 és 300 km/h fog haladni Krakkó és Varsó között a gyorsvasút. Sőt, épül a nyugat-keleti tenge is fönt északon. Mindezt Torockai elnök úr az önök által kárhoztatott uniós fejlesztési forrásokból. Én szerintem nagyon fontos az például, hogy ma konkrét projekttervet fogunk mutatni a V4-es partnereinknek, a Varsó, Prága, Pozsony, Budapest gyorsvasút kiépítési lehetőségeiről. Erről sokat beszéltek, már Lengyelországban szerencsére már nagy részt ez kiépült, más országokban még nem. Erre külön tudnánk valószínűleg uniós forrást kapni a 7 éves költségvetési keretben. Szerintem ez nagyon fontos lenne. Fontos lenne egy eddigieknél erősebb kulturális együttműködés. Sokan nem is tudnak róla, megmondom őszintén, én sem tudtam róla, hogy van egy visegrádi alap, évi talán 200 millió euróval. Ennek sokkal nagyobb szerepet kell és lehet adni. Fogok egyeztetni a miniszterelnökökkel arról, hogy erre fizessünk bele mindannyian többet, és próbáljuk erősíteni az egyébként meglévő közös közép-európai identitást. Ahogy egyre többen fogalmaznak a liberál, globalista világban, kedves elnök úr, Európa szíve manapság Közép-Európában dobog. És ezt nem csak mi mondjuk, ezt egyre többen látják, és ez jelent a gazdaságot, jelent társadalmi kérdéseket, a biztonságot, és szerintem erre építeni kell, nem leépíteni kell ezeket a kapcsolatokat, és lehet, hogy a frakcióvezetőnek abban igaza volt, hogy volt időszak, amikor a visegrádi négyek együttműködése erős volt. De nem azért szakadt ez a visegrádi négyek együttműködés meg, nem azért került mélypontra, amit ön mondott. Egyáltalán nem. Önök, kedves frakcióvezető úr, Vlagyimir Putyint választották. Oroszországot. És ezt Lengyelország nem nyeri le. Tudja ezt, Lengyelország nem nyeli le. Pedig nagyon hasonló a történelmünk. Bár hogyha versenyezni kell, akkor lehet, hogy a lengyeleknek még szomorúbb és még nehezebb, mint a magyar. De ez egy nehéz verseny. Ők nem felejtették el, honnan jöttek, hogy mit köszönhetnek Oroszországnak. És nem alkuttak, és az elveikből nem adtak föl semmit. Önök igen. Lehet, hogy ön személy szerint nem, de megint azt tudom mondani. Ön ott ül azok között, ott ül egy frakcióban Szijjártó Péterrel, aki Szergej Lavrovtól átvette a kitüntetést, elfelejtette visszaadni, lehet, hogy ma is hűtőmágnesként ki van téve a hűtőszekrényére, büszke rá, büszke arra, hogy inkább Oroszországot tájékoztatta az európai miniszteri ülésekről, forródróton volt egy olyan országgal, amely lerohant, vagyis megpróbált lerohanni egy független európai országot. Ez az oka, ez az egyik oka annak, hogy a lengyel nép és a lengyel politikai vezetés azt mondta, hogy eddig és ne tovább. Pedig, higgy el, vérzett a szívük. A lengyelek ugyanolyan fontosnak tartják a lengyel-magyar barátságot. Bármerre jártam, akár korábban magánemberként, akár most miniszterelnökként, mindenki örül, hogy a magyar-lengyel barátság, ez az 1000 éves nagyon speciális viszony, ami tényleg példátlan Európában, újra visszatér oda, ahol volt. Egészen felemelő volt, kedves Torockai elnök úr, magyar miniszterelnökként végig sétálni a lengyel miniszterelnökkel Gdansk utcáin, több ezer emberrel találkozni, lengyelekkel és magyarokkal, hallani őket lengyelül és magyarul beszélni a lengyel-magyar barátságról és örülni. Azt kívánom önöknek, hogy egyszer önöknek is legyen lehetőség ezt, akár magánemberként, akár miniszterelnökként, bárhogyan végélni. Higgyék el, nem a lengyeleken múlott. És még egy dolgot elfelejtett megemlíteni a frakcióvezető úr. A lengyel vezetés
nem nyeli azt le, mint ahogy valószínűleg semmelyik normális, szuverén ország vezetése nem nyeli le, hogyha politikus bűnözőket, akiket több tucat súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolnak a hazájukban, igazságügyminisztert, más vezetőket, akkor ők elmenekülhetnek és menedékjogot kaphatnak Vlagyimir Putyin barátaitól. Ezt nem nyeli le egyetlen normális, szuverén ország se. Mert az, hogy Rétvári Bence nem beszélt egy szót sem tulajdonképpen a lengyel-magyar barátságban, ez egy dolog. De ön elfelejtett arról beszélni, hogy Zsobró, ön biztos sokszor találkozott vele személyesen, elfelejtett arról beszélni, hogy a lengyel volt igazságügyminiszter, aki nem tudom hány tucat ügyben vádolnak, miért nem hagyták, hogy a saját hazájában, egy Európai Uniós tagállamban az igazságszolgáltatás elé állítsák. És arról se beszélt, hogy hány millió forint közpénzébe került ennek az embernek az itteni bújtatása. Kinek a lakásában lakott Zsobró, kedves Gulyás Gergely, kedves Panyi Miklós, Romanovszki, a másik ide menekített ember, kinek a lakásában lakott? Hány millió forintot kaptak ezek a lengyel bűnözők a magyar emberektől az alapjogokért központon keresztül? 5 millió forintot havonta? Erről miért nem beszél? Fogalma sincs. Akkor kérdezze meg Szántó Miklóst. Kérdezze meg Szántó Miklóst, hogy kinek a lakásában laktak ezek a bűnözők. És én meg önt kérdezem, hogy miért nem adták ki ezeket az embereket egy másik Európai Uniós országnak. Talán csak nem arra számítottak, hogyha megindul a tisztítótűz művelet, ha létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, és végre valahára elindulnak a valódi büntető eljárások, akkor önök is cserébe esetleg kaphatnak valahol menedékjogot, hogy ne kelljen Csádba menni, vagy Kaliningrádba, vagy Moszkvába. Nem ez az oka? Csodálkozik, hogy ezt nem vette tudomásul egy 1000 éves büszke nemzet, mint Lengyelország? Önök milliókat fizettek ki ezeknek az embereknek. Egyiküknek még talán magyar állampolgárságot is adtak. A most leköszönő köztársasági elnök. Önök ezekről nem beszéltek. Ezekről nem kérdezték meg a magyar embereket. Önök feláldozták Vlagyimir Putyin és lengyel politikus bűnözők oltárán az 1000 éves lengyel-magyar barátságot. Mi pedig újraépítjük. Köszönöm, hogy meghallgattak.

0: Tisztelt Országgyűlés! Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Torockai László, a Mi Hazánk frakcióvezetője, Épül a globalizmus címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm, elnök asszony! Hát miniszterelnök úr, akkor most elmagyarázom, hogy mi az a liberál globalizmus, mert úgy csinált, mintha nem tudná, de természetesen pontosan tudja, hogy miről beszélek. Csak ön nagymester a manipulációnak, a mellé beszélésnek. Ugye tegnap nem sikerült válaszolnia arra, többször vitáztunk, nem sikerült arra válaszolni, olyan szépen kikerül ezeket a kérdéseket, mint az előbb, ugye, amit Radoslav Sikorskival kapcsolatban kérdeztem, arra ugye nem válaszolt. Tegnap arra nem válaszolt, hogy végül is akkor ott volt, és szavazott-e Ilária Szálisz terrorista mentelmi jogáról, vagy nem, mert hogy egy szavazaton múlott az Európai Parlamentben, úgyhogy már nem válaszolt többszöri kérdésemre sem, este megnéztem, hát nem volt bent. Hát ezért, tehát nem elfelejtette, ön tudatosan kikerüli azokat a válaszokat, ami az ön számára borzasztóan kellemetlen, és a hitelességét rombolja. Az a helyzet, hogy mi, és szerintem nagyon sok magyar honfitársam örömmel fogadtuk, amikor arról beszéltek, hogy végre felszámolják a rendszer szintű korrupciót, a politikus bűnözést, és tényleg mi is tettünk több gesztust, amiért még Dopmen is ugye elítélt minket, hogy miféle gesztusokat teszünk a Tisza párt felé, mert hogy, sőt már azt mondta, hogy a Tisza párt KDNP-je leszünk, mert hogy azért voltunk ilyen jóindulatúak önökkel szemben, mert azt gondoltuk, hogy tényleg a korrupciót akarják felszámolni, de valójában itt a korrupció ellenes intézkedésekre hivatkozva a magyar történelem egyik legsötétebb diktatúráját kezdik most képíteni, ami még Európában is egészen példátlan. Fogok erre néhány konkrét precedenst majd mondani, és hogy mi is az a globalista diktatúra mondjuk azzal szemben, amit az elmúlt 16 évben NER rendszer vagy NER diktatúraként ismertünk. Hát például az, hogy Mészáros Lőrinc minden percét ismerik a magyarok. Pontosan tudják, hogy mikor vásárol egy új jachtot, vagy éppen mit vásárolt a francia rivérán. De azoknak a globális nagyvállalatoknak, bankároknak, bankárcsaládoknak a mindennapjait, azt nem fogják látni a magyar honfitársaink, akik ugyanúgy kifosztották korábban 2010 előtt ezt az országot, és úgy látom, hogy nekik készítik most elő a lehetőséget, hogy mindenféle kontroll nélkül egy olyan országban, ahol a fékek és ellensúlyok is megszűnnek, újra ki tudják majd fosztani ezt az országot. Annyi különbség lesz, hogy most azért a kormányban itt ül egy Kármán András, aki korábban az Erste és az Európai Újjáépítés és Fejlesztési Bank igazgató tanácsában ült, aztán érdekes módon ugye a Fidesz kormány velük 2015-ben kötötte meg azt a paktumot, ami garantálta a bankok profitját mondjuk a devizahiteles magyar banki károsultakkal szemben, vagy itt ül például Kapitány István, aki majd el tudja mondani, hogy a Shell-nél mennyi pénzt lehet mondjuk a háborún keresni. Majd lesz ilyen azonnali kérdésem a miniszter úrhoz, hogy pontosan hány milliárdot keresett eddig az ukrajnai háborún. Úgyhogy azért látunk tudunk majd világítani, hogy hogy is lehet ilyen globális nagyvállalatokon, meg bankokon keresztül irgalmatlanul sok pénzt keresni, hogy mi is az a globalista gazdaságpolitika, amit önök elkezdtek itt kiépíteni. És mindenféle, miért mondtam azt, hogy féket ellensúlyt félre fognak lökni, hogy szabadon lehessen majd kifosztani Magyarországot? Hát ugye az egyik az, hogy most már nem is titkolják azt, tegnap kimondta a miniszterelnök úr, hogy miután eltávolítják példátlan módon a parlamenti többségükkel kétharmaddal visszaélve eltávolítják a köztársasági elnököt, azután az önök emberét fogják majd odaültetni, sőt már arról beszélt miniszterelnök úr, hogy miért ne lehetne a Tisza párt tagja, vagy Tisza sziget tag. Hát mi ez, hogyha nem valamiféle diktatúra, ez nem báb lesz? Ez a köztársasági elnök nem az önök bábja lesz? Vagy például nagyon jól hangzik az, és nyilván rengeteg embert meg lehet azzal téveszteni, amikor arról beszélnek, hogy a pártok finanszírozását le kell csökkenteni. Legyen, spóroljunk a politikusokon, mindent megszavaztunk, miniszterelnök úr. De azért ne nézzük már hülyének az embereket. Tudja, hogy mit fog ez jelenteni? Azt fogja jelenteni, hogy csak az oligarcháknak lesznek a jövőben Magyarországon pártjai, csak őket fogják itt az országházban, az országgyűlésben majd képviselni, mert azt ön sem gondolja komolyan, hogy a magyar kisnyugdíjasok, a magyar dolgozó nép pártfinanszírozás fog majd adományokkal támogatni. Ilyen nincs a világon, és meg is értem őket, hogyha ezt nem akarják, mert az önök esetében pontosan jól tudják, nem? Szent célokat támogatnak az emberek, pártfinanszírozásra nem fognak adni, és pontosan önök tudják a legjobban, hogy az Action for Democracyhoz hasonló szervezeteken keresztül finanszírozták az önök politikai közösségét, csak korábban Márki-Zay Péternek hívták, Magyar Pétert. És az a helyzet, hogy ennek a liberál globalista gazdaságpolitikának a jelei az, amit önök csinálnak, amikor a kamatstoppot ki akarják vezetni. Hiába mondja, hogy majd lesz társadalmi egyeztetés, már ott van, leírták, szeptember 30-al ki akarják vezetni a legtöbb magyar lakossági hitel esetében. Vagy például, amikor bérlakásépítési programról beszél Vitézi Dávid, és nem azt mondja, amit a Mi Hazánk, hogy állami bérlakásépítési program, hanem az uniós hitelből, támogatásból majd a nagy tőkések építhetnek lakásokat.
0: Képviselő úr, lejjett az ideje, kérem, az utolsó mondatot fogalmazza meg. Kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Ez jó hír, elnök úr, hogy önök nem akarnak nekünk, vagy velünk nem akarnak jó indulatok lenni, ne is legyenek. Én ugyan figyeltem, hogy ön szerint mi ez a liberál globalizmus, de ezt azért nem sikerült elmondania. Viszont az ismét kiderült, hogy összenőtt, ami összetartozik. Én tényleg javaslom önnek, látom, hogy nagyon közel vannak, hogy kérje a felvételet a Fideszbe. Most már úgyis menekülnek onnan, egyre kevesebb tagon. Hát, ha ajánlanak önnek egy frakció vezető helyettesi posztot. Tudja, elnök úr, most már mindenki látja, hogy önök semmi érdemire nem képesek. Gyűlöletkeltésre, félelemkeltésre, kivonulásra innen, amikor magyar gyerekek játszanak. Önök erre képesek. Ön a szájára vette Kapitány Istvánt és Kármán Andrást. Ön irigy. Ennek a két embernek, figyeljen elnök úr, ennek a két embernek önnel szemben volt valódi munkahelye. Képzelje el, furcsa érzés lehet. Furcsa érzés lehet olyan emberek mellett ülni, akiknek nem csak végzettségük van, hanem valódi munkahelyen végeztek valódi munkát. Én megnézném önt, amikor a bármelyik említett cég bordülésére bemegy, és ott elő kell terjesztenie alapdolgokat. Megnézném önt, amikor 500 000... Mit mondott? Bocs, ismételjem meg.
0: Kérem frakcióvezető urat, hogy a ház méltóságát próbálja megőrizni. Elnézést, miniszterelnök
2: úr. Én értem, hogy önt ezt nagyon érzékenyen érinti, frakcióvezető úr, hogy soha életében valódi munkahelyen nem dolgozott, és most ezért olyan embereket gyaláz, akik 500 000 embernek a munkáját irányították, de megkérem, hogy tűrtőztesse magát, mert nem egy kocsmában van. Köszönjük szépen. Igen, köszönöm szépen. Ellentétben önnel Kapitány István és Kármán Dajas tanult, még ön is megteheti, sok-sok millió forint adót befizettek. Mindig becsületesen jártak el. Soha gyűlöletet nem keltettek a saját honfitársaik ellen. És nem voltak gyávák véghallgatni a sükösdi gyerekeket sem. Szégyelje magát!

0: napirend előtti felszólalásra jelentkezett dr. Latorcai Csaba, a KDNP képviselője, üldözött keresztények, de Magyarországon is címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés. Tragikus tény, hogy a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás, és a keresztény emberek vannak leginkább kitéve a hitük miatti atrocitásoknak. Láthatjuk, hallhatjuk, hogyan gyújtanak rá templomokat a hívőkre Afrikában, hogyan robbantanak öngyilkos merénylők kegyhelyeken a Közel-Keleten, vagy éppen hogyan adnak, vesznek rabszolgaként fiatal keresztény lányokat. Az is tény, hogy a keresztény üldözés nem csupán a világnak a fejlődőnek nevezett térségeiben van jelen, hanem bizony Európában is. Mert bizony a keresztény üldözésnek nem csupán fizikai, hanem szellemi megnyilvánulásai is vannak, amelyek egyre erőteljesebben jelennek meg Európában. Mert keresztény üldözés az is, ha keresztényeket nevetségessé tesznek, vagy éppen elhallgattatnak vallási meggyőződésük miatt, de épp úgy keresztény üldözés, ha kirekesztéssel, gyűlöletkeltéssel vádolnak meg embereket pusztán azért, mert a Bibliából idéznek. Magyarországon is sajnos egyre több olyan jelenség van, különösen a social media világában, ahol keresztényekkel szemben gyűlölködő magatartást tanúsítanak. Félreértés ne essék, ez egy évek óta erősödő tendencia, és véletlenül sem állítom azt, hogy a keresztény ellenes gyűlölködés a Tisza párt programja volna, de mivel az emberek jó voltából most önök állnak az ország kormányrudjánál, így az önök felelőssége, hogyan alakul a keresztény ellenes magatartás Magyarországon, az önök felelőssége, hogy a keresztény honfitársaink elleni gyűlölködés mennyire válik általánossá. A dunavecsei Szűz Mária szobrot nem először rombolták szét, a korábbi barbár cselekedet után is segített a KDNP a helyreállításban, most is ezt fogjuk tenni saját pénztárcánkból. A rendőrség korábban és most is példás gyorsasággal járt el, felderítette az elkövetőket korábban is, most is, köszönet érte. Kérem belügyminiszter urat, hogyha nem dehonestáló, ezúton is továbbítsa köszönetünket a felderítést végző rendőri állománynak. Ennek a hozzáállásnak a folytatását várjuk el szellemi és fizikai értékeink védelmében a rendőrséget felügyelő kormányzattól, aktuális pártállástól függetlenül. Nem segítik ugyanakkor a kereszténység, keresztény honfitársaink védelmét azok a kormányzati megnyilatkozások, amelyek az egyházi iskolákon például olyan stigmákat ejtenek, amelyet tett Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter asszony, aki szerint csak azért jön létre az egyházi iskolák egy jó része, hogy a cigány gyerekeket kirekesszék a minőségi oktatásból, vagy hasonlóan nem segíti az olyan kormányzati megnyilatkozás, amit tett államtitkár úr is múlt héten itt a parlamentben, amiben azt állította, hogy a keresztény, az egyházi iskolák sokkal több pénzt kapnak, mint mások. Ezek a megnyilatkozások sajnos azokat a hangulatokat gerjesztik, azt a nézőpontot erősítik, mely szerint az egyházi iskolák és így az odajáró gyermekek, szüleik, az ott tanító pedagógusok, százezrei valami fajta jogszabályokat kijátszó, nehéz sorsú gyerekeket maguktól szándékosan eltaszító pénzéhes népek volnának. Ezzel szemben ezúton is szeretném kiemelni és megköszönni az egyházi iskolában tanító pedagógusok hihetetlen elkötelezettségét, amit nap mint nap tesznek a magyar gyermekek felzárkóztatása érdekében. Hála érte, köszönet érte. Várjuk egyébként miniszterasszonytól és államtitkár úrtól a bocsánatkérést, kövessék meg az egyházi iskolákat és az ott tanítók. Sajnos az elmúlt években annak is szemtanúivá váltunk, hogy a meleg büszkeség napján, vagy más néven a Pride-on, hogyan válik szintiszta vallásellenes provokációvá. A vallási jelképek, legyen az a kereszt, vagy éppen a Dávid csillag, a legkülönbözőbb gyalázatnak vannak kitéve. Nem is értem, hogy erre miért oly büszkék a büszkeség napi menetelők. Vagy milyen büszkeségkel, papoknak, vagy éppen apácáknak öltözve, közszemérem sértő módon különféle szexuális cselekményeket imitálni a felvonulás közben. Vajon ez fog történni az idei büszke menetelés során is? És ha ez fog történni, akkor fel fog lépni a rendőrség azokkal szemben, akik keresztény honfitársaink millióinak emberi méltóságát sértik, akik nevetségessé teszik a kereszténységet és a hívő embereket? Mert hogy ezek bűncselekmények, tisztelt ház. Az önök felelőssége, hogy megelőzzék ezeket az eseteket, amelyekre bizony sajnos joggal számíthatunk az elmúlt évek tapasztalataiból. Nem elég válasz erre, hogy hányan jártak egyházi iskolába önök közül. Kuncze Gábor is piarista diák volt, elég messze esett az alma a fájától. Ha viszont hagyják, hogy akár pártársaik, miniszter és államtitkár társaik továbbra is stigmatizálóan beszéljenek az egyházi iskolákról, ha hagyják, hogy a kereszténységet továbbra is gyalázóan jelenítsék meg, mert jó hetsznek tekintik néhányan, akkor bizony önök is hozzájárulnak ahhoz, hogy a keresztény ellenesség egyre általánosabb legyen az országban. Ami ellen pedig sajnos együttesen kellene föllépnünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
0: Kormány nevében megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót, elnök asszony. Még mindig meglepődöm, amikor önök beszélnek gyűlöletkeltésről, de hát meg kell, hogy szokjam. Még új vagyok itt. Mivel újra előkerült a Pride, látom, hogy nem telik el olyan nap, hogy önök ne beszélnének a Pride-ről, bár Juhász Hajnalka hiányzik, lehet, hogy csak később fog erről beszélni. Azt kérdezte, hogy mi fog vajon történni az idei Pride-on, nem tudom. Én nem leszek ott, nekünk lesz egy kihelyezett kormányülésünk, de hogyha annyira kíváncsi, akkor azt javaslom, hogy esetleg menjenek, kinézzék meg. Akár Torockai Lászlóval kéz a kézben. Megint úgy akarnak megvédeni embereket, hogy ők nem kérték meg önöket erre. Megint felhozta az egyházi iskolák ügyét, meg úgy általában a keresztény egyházat. Nekem talán múlt héten volt egy találkozóm Erdő Péter bíboros primással. Nem hozta föl ezt a kérdést. Nem jelezte, hogy valakit meg kéne védeni, akár az oktatási minisztertől, akár az államtitkártól. Nem lehet, hogy önök mennek szembe az autópályán? Vagy önök néznek rossz filmet? Mint ahogy az egyházi iskolák vezetői sem jelezték ezt felénk. Szerintem hagyják meg őket annak. Ahogy már múltkor is elmondtam, az a különbség az önök kormányzása és a mi kormányzásunk között nagyon sok minden különbözik, de például az is, hogy mi leülünk a iskolák vezetőivel, oktatási intézmények vezetőivel, akár miniszterelnökként, akár oktatási miniszterként, mert van ilyen, mert még mindig nem egy nyugdíjas rendőr felel a Tisza kormányban az oktatásért, a szociális ügyekért, a gyermekvédelemért, az egészségügyért, és még ki tudja mi. Sok különbség van például, hogyha leáll egy klímaberendezés egy kórházban, annak köszönhetően, hogy az önök TikTok sztárja, vagy Tinder sztárja nem tett évekig semmit, most is hiányzik, nem tett semmit, nem fordított erre figyelmet. Most a miniszter úr azonnal tájékoztatást nyújt és intézkedik, és hogy kell, külföldről repülővel hoznak olyan berendezéseket, hogy egy vagy két napon belül meg lehessen oldani ezt a problémát. Van valódi kormányzás. Én tényleg azt javaslom önnek, hogy ne féltse Magyarországon a kereszténységet. Sok mindenkit ér, higgy el, támadás. Sok mindenkit ér gúnyolódás. Szerintem ezt egy szintig érdemes felülemelkedve kezelni. Én is így kezelem, amikor önök, vagy így kezeltem, amikor önök 100 milliárdos közpénzekért gyaláztak engem, az édesanyámat, az édesapámat, az egyébként korábban önök által kitüntetett, már elhunyt nagyapámat, vérbírozták az önök különböző propaganda oldalai. Én ezeket igyekeztem felülemelkedve figyelni. Tegnap lett volna nagyapám 92 éves, és szerintem ő is föntről kellőképpen derűvel kezeli, hogy mit tettek önök például vele, miközben korábban, például 2006-ban, ha csak ennyit említsek, ő volt az egyik, aki a legtöbbet segített a rendőri túlkapások áldozatainak. Talán arról nem emlékeznek meg mostanában, hogy létrehoztunk egy alapítványt, a Ne féljetek alapítványt, és talán 15-20 millió forintot gyűjtöttünk össze, amiből ellentétben a Fidesz általi gyűjtéssel minden forint oda került az áldozatokhoz. Arról még nem hallottam önöket, hogy amikor 2007-ben gyűjtött a Fidesz az Asztóriánál barna ládikákban, az a pénz az hova tűnt, mert hogy egyetlen egy áldozat sem kapott belőle, de most már van lehetőségem így szemtől szembe megkérdezni. Szóval én azt tudom önnek mondani, hogy visszába az agarakkal, és ha már beszéltünk Erdélyről, Székelyföldről, Párciumról, beszéljünk egy kicsit Tusványosról. Nem sokára Tusványosi Fesztivál lesz, amin én magam is többször megfordultam, és érdeklődve követtem az eseményeket, több 100 millió forint állami magyar adófizetői pénz van ebben az eseményben. Csak a Pro Economica alapítványon keresztül talán 600 millió forint kerül oda, és rengeteg állami cég, vagy olyan cég, amiben állami tulajdon van, MOL, MVM és társai milliárdokkal támogatják ezt a fesztivált, és önök mégis gyávák meghívni erre a magyar miniszterelnököt. Miért van az, hogy a bujkáló Orbán Viktor ott lesz? Tavaly sem mertek meghívni. És miért van az? Mit csinálnak? Mitől védik? Ja, értem. Miért van az, hogy egyetlen egyszer sem adtak egy átfogó tájékoztatást arról, hogy mennyi közpénz van abban ott benne? Én szeretném látni, nem csak a proekonomika, szeretném látni a kimutatást, hogy hány milliárd forint közpénzen gyártanak ott önök propagandát és gyűlöletet. Ne féljen, kedves képviselő úr, mindenkit meg fogunk védeni, ha kell, még önöktől is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Napi rend előtti felszólalásra jelentkezett Bóka János, a Fidesz képviselője, az alkotmányosság védelmében címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben.
3: Köszönöm, tisztelt elnökasszony, tisztelt ház! Vádolom a magyar kormányt, és vádolom a kormánypárti többség parlamenti képviselőit. Vádolom önöket, és semmilyen közösséget nem vállalok azzal, amire önök készülnek. Vádolom önöket azzal, hogy az április 10. Vádolom önöket azzal, hogy az április 12-i választáson leadott listás szavazatok 53%-ára hivatkozva alkotmányos puccsot akarnak végrehajtani. Vádolom önöket azzal, hogy túszul akarják ejteni a magyar államot és minden alkotmányos szervét, minden hatalmi ágban és minden szinten. Önök példátlan gyűlöletkampánnyal akarták lemondásra kényszeríteni Magyarország köztársasági elnökét. Talán egyedül a családjával nem zsarolták meg önök a köztársasági elnököt, ahogyan a Magyarországot megszálló nácik tették ezt Horthy Miklóssal. Talán. Vádolom önöket azzal, hogy miután ezek a kísérletek kudarcba fulladtak, személyre szabott jogalkotással akarják eltávolítani a köztársasági elnököt. A maguk miniszterelnöke a feszti körkép előtt hölgykoszorúban még azt nyilatkozta, hogy nem fognak személyre szabott jogalkotással élni. Ehhez képest önök tegnap társadalmi egyeztetésre bocsátottak egy tervezetet, ami egészen pontosan ezt teszi. Nem is tudom, mi a döbbenetesebb. Az a cinizmus, amivel önök az alkotmányosságot és az alapvető jogállamisági elveket figyelmen kívül hagyják, vagy az az intellektuális igénytelenség, amivel önök ezt teszik. Vártam, hogy az önök úgynevezett nem személyre szabott jogalkotása milyen intézményi reformokat vezet be, vagy milyen általános szabályt fogalmaz meg. Ezek egyike sem történt meg. Önök egyszerűen eltávolítják a köztársasági elnököt, mert politikai érdekük így kívánja. Ha ezt a köztársasági elnökkel ma meg lehet tenni, akkor holnap bárkivel és bármit meg lehet tenni. És önök pontosan ezt akarják, hogy bárkivel és bármit megtehessenek, és azt akarják, hogy mindenki tudja meg ebben az országban, hogy önök bárkivel és bármit megtehetnek. De miért állnának meg félúton? Miért nem írják bele az alaptörvénybe, hogy az összes ellenzéki képviselő parlamenti mandátuma megszűnik? És miért nem írják bele az alaptörvénybe, hogy nem szerezhet képviselői mandátumot az, aki nem a Tisza párt, vagy a jövőben létrehozandó hazafias Tisza népfront színeiben indul a választáson? Önök úgyis szemmel láthatóan jobban tudják, hogy az emberek kiket akarnak képviselőkké választani, mint maguk az emberek. Vádolom önöket azzal, hogy a történelmünk legsötétebb idejét idéző kollektív bűnösség intézményét visszahozva a politikai lincselés és boszorkányüldözés eszközrendszerét építik ki. Önök Rákosi Mátyás forgatókönyvét alkalmazzák az 1950-es évekből. Önök visszaélnek a hatalmukkal, visszaélnek a közbizalommal, a rendelkezésükre álló jogi eszközökkel. Jönnek ismét a lefüggönyözött autók, jön ismét a csengőfrász, és ne jöjjenek nekem azzal, hogy akinek nem inge, ne vegye magára, meg ne jöjjenek nekem azzal, hogy csak az féljen, akinek van félnivalója, mert pontosan tudta Rákosi Mátyás, hogy hogyan működik a fortélyos félelem rendszere, pontosan tudják önök is, és pontosan ezt építik. És végül, vádolom önöket azzal, hogy ma egy olyan törvényjavaslatról kell szavaznunk, ami nyilvánvalóan közjogi érvénytelenségben szenved. És ezt az előterjesztő igazságügyi miniszter pontosan tudja. Pontosan tudja, hogy az uniós forrásokhoz kapcsolódó törvényjavaslatot az Országos Bírói Tanács benyújtás előtt nem véleményezhette, és pontosan tudja, hogy az OBT milyen kifogásokat fogalmazott meg az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban. Azt is pontosan tudja, hogy az OBT észrevételeiből az országgyűlés semmit nem vett figyelembe. Felszólítom az igazságügyi minisztériumot képviselő államtitkárt, mint előterjesztőt, hogy még a szavazás előtt részletesen tájékoztassa az országgyűlést az OBT észrevételeiről, és kezdeményezze a záró szavazás elhalasztását, hogy az alkotmány sértést orvosolni lehessen. Köszönöm.
0: Megadom a szót Magyar Péter miniszterelnök úrnak 5 perces időkeretben.
2: Hát ez egy élmény volt. Figyeltem Gulyás Gergelyt úgy koncentrált, hogy el ne röhögje magát, hogy az elképesztő. Egyébként köszönjük a vádbeszédet. Egy kicsit bátrabb lett volna egy évvel vagy 2 évvel ezelőtt elmondani. Akkor nem volt meg ez a szükséges bátorság, de hát ütemérzék, ugye az fontos. A fociban is és a politikában is, kedves képviselő úr. Hogy idézzem önnek az egyik Kossuth díjasokat. Aki hazudik, az lop, aki hazudik, az csal. Hazudni, csalni csúnya dolog, vagy valahogy így mondta Nagy Feró. Ezt tudom önnek üzenni, egészen szánalmas és nevetséges, de egyben szomorú és felháborító is, hogy ön Rákosi Mátyást hozza ide. Tudja, mit tett ön ezzel, tisztelt képviselő úr? Meggyalázta annak a sok ezer magyar embernek, sok ezer magyar áldozatnak az emlékét, akiket kivégeztek, tönkretettek, ellehetetlenítettek, elüldöztek ebből az országból. Ő nem csak nevetséges dolgot tett, ő egészen vállalhatatlan dolgot tett. Hozta ide Hortit, meg a nácikat. Mit képzel ön magáról? Ön volt az egyik oszlopos tagja, az SZDSZ-ből érkező oszlopos tagja a Fidesz kormánynak, aki leépítette Magyarországon a jogállamiságot és a demokráciát. Ön az egyik fő felelős azért, hogy a magyar emberek nem kaphatták meg a 6000 milliárd forintos uniós forrásokat. Ön az egyik fő felelős azért, hogy a magyar kórházakban több ezre meghaltak, fertőzésekben, lehetetlen körülmények között. Ön is felelős azért, hogy több száz honfitársunk megfagyott telente az otthonába. Tegnap kérdezték, hogy miért hasonlítom a Cosa Nostrát, az olaszt, a magyar Cosa Nostrához, önökhöz. Mert hogy a Cosa Nostra több ezer embert kivégzett. Valóban. De azok az emberek is meghaltak a kórházakban, a saját házaikban, akik önök miatt haltak meg. Azért, mert például ön nem hozta haza a pénzeket, akkor még nem volt annyira bátor, hogy odaálljon Orbán Viktor elé, és azt mondja, hogy hé, Don, a te ipari méretű korrupciód miatt nem kapják meg a magyar emberek az uniós forrásokat. Hagyjál fel az ipari méretű korrupcióddal, ne lopd el a magyar emberek pénzét. Akkor miért nem volt ilyen bátor, kedves Bóka János? És hadd mondjak még önnek valamit. Ha már szoba hozta a tisztító tűzműveletet, látom egy kicsit reggelre, azért már megfeküdte a gyomrukat, és az ezzel kapcsolatos javaslatokat, és ön gúnytűzött a társadalmi párbeszédből, meg az OBT megkereséséből. Önök soha nem tartottak valódi társadalmi párbeszédet. Önök nem keresték meg azokat a szerveket, akiket kötelező lett volna megkeresni. Önök mindenkit elhallgattattak. Önök 100 milliárdokért szerveztek kamu nemzeti konzultációkat, kamu kérdésekre, amire egy bekötött szemű plüssmajom is tudott volna válaszolni. Erre elköltöttek 100 milliárdokat. A valódi kérdéseket soha nem tették föl, mi föltettük. Ön is el tudja olvasni, bár a múltkor kételyek ébredtek bennem, hogy tud-e ön ilyet csinálni. Ott van fönn a honlapon, kormány.hu. tudja ön is véleményezni, mind a 10 millió magyar állampolgár tudja véleményezni. Nem csak az alaptörvénymódosítást, hanem nemzeti vagyon visszaszerzése és védelmi hivatalról szóló jogszabályt. És tudja, kedves képviselő úr, több ezren véleményezték már tegnap estig, és nem azt gondolják róla, mint ön. Ők szigorítani akarják. A legtöbb észrevétel arra érkezett, hogy ne 12 év legyen az országgyűlési képviselők mandátum hossza, hanem 8. Megfontoljuk. Látom, hogy Gulyás Gergelynek este nyilatkozta, értelmezési nehézségei vannak, segítek. Önökre is vonatkozik ez a 12 év, jó? Önökre is vonatkozik, úgyhogy ha kell pontosító javaslat, akkor szívesen benyújtjuk, hogy értse. Képzelje, Bóka képviselő, érkezett még olyan javaslat, hogy nem elég az alkotmánybíróság ilyen átalakítása, hanem le kéne vinni 9 évre, 12 évről az alkotmánybírói megbízatások hosszát. Tudja, önök ilyen 12 évre neveztek ki szinte élethosszig mindenkit. Ez azt eredményezne, hogy újabb 5 alkotmánybírói hely megürül. Megfontoljuk. Kérem szépen, azt is javasolni fogjuk, már ez nem az alkotmánybíróság, mert rengeteg ilyen kérés érkezett, hogy azon köztársasági elnökök, akik nem töltötték ki a hivatali idejüket, ők ne részesüljenek élethosszig tartó juttatásokban.
0: Miniszterelnök úr, lejárt az időkeret, kérem fejezze be a felszólalását.
2: Élethosszig tartóan a volt köztársasági elnöknek, például Áder Jánosnak sok milliárd forintért. Köszönöm szépen.
0: Napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Bakos Csaba Attila, a Tisza képviselője, Szent László öröksége címmel. Megadom a szót 5 perces időkeretben, parancsoljon.
4: Elnök asszony, köszönöm. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház. Különös érzés először szólni ebben a teremben, főleg ezután a reggel után. Az ember ilyenkor mérlegel. Beszéljen a jelenről, amely gyorsan változik, a jövőről, amely még nem ismerünk, vagy inkább arról, ami összeköt bennünket a múlton, jelenen és a jövőn át. Ha megengedik, én ez utóbbit választom. Mert néhány nap múlva ünnepeljük Szent László napját. És Somogyország fiaiként és lányaiként mi tudjuk, Szent László nem pusztán történelmi személy. Ő hagyomány, ő példa. Ő olyan erkölcsi iránytű, amely évszázadok óta segít eligazodni akkor is, amikor a körülmények változnak. Somogyban különösen erős az ő kultusza. Templomaink freskóin újra és újra feltűnik alakja. Nem mint hódítóé, nem mint diadalítes vezéré, hanem mint az a király, aki erejét a gyengék védelmére, hatalmát a rend szolgálatába, tekintélyét pedig a közjó érdekébe használta. Talán ezért él olyan eleven ma is az emlékezete, mert mindenkor felteszi ugyanazt a kérdést. Mit ér az erő, ha nem párosul igazsággal? Mit ér a hatalom, ha nem szolgálat? Mit ér a győzelem, ha közben elveszítjük önmagunkat? Honvéd tisztként egész életemben különleges tisztelettel tekintettem Szent Lászlóra. Nem véletlenül, hiszen ő a magyar honvédek, és különösen a gyalogság védőszentje. A gyalogságé. Azoké, akik nem távolról figyelik az eseményeket, hanem közelről tapasztalják meg azok következményeit. Akik tudják, hogy a biztonságot nem elég kívánni. Azért nap mint nap dolgozni kell. Akik tudják, hogy a bátorság nem a félelem hiánya, hanem az, hogy az ember félelmei ellenére is teljesíti kötelességét. És akik megtanulják, hogy a szolgálat nem alkalmi vállalás, hanem életforma. 30 évvel ezelőtt nekem is megadatott, hogy esküt tegyek. A Mile centenárium ünnepségek idején fiatal honvédtisztként. Emlékszem arra a napra. Az egyenruhára, az izgalomra, az ünnepélyességre. De leginkább arra, hogy akkor még nem tudtam, mit jelent valójában az az eskü. Mert az eskü nem azokban a percekben válik valósággá, amikor kimondjuk. hanem azokban az években, amelyek utána következnek. Amikor nehéz döntéseket meg kell hozzunk, amikor a kötelesség kényelmetlen, amikor az embereknek választania kell a könnyebb és a helyes út között. Az eskü akkor nyeri el valódi értelmét, amikor már senki nem figyel, és mégis hűek maradunk hozzá. Éppen ezért különös jelentősége van annak, hogy idén éppen Szent László napján tesznek esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rendészettudományi karának végzős hallgatói. Ők nem honvédek. Más egyenruhát viselnek, más feladatokat látnak el, de egy dologban a testvéreim. Ők is a magyar embereket és Magyarország biztonságát szolgálják. És erre tesznek fogadalmat. Egy olyan világban, ahol a biztonságot sokszor természetesnek vesszük, pedig valójában törékeny, ahol a rend nem magától értetődő, ahol a bizalom nehezen épül, de könnyen elveszíthető. Mit üzenhetünk nekik innen az országházból, és mit üzenhetek nekik én az első felszólalásommal? Talán csak annyit, amit nekem is jó lett volna 30 évvel ezelőtt hallani. Ne féljetek az erőtől, de soha ne szeressétek önmagáért. Az erő csak akkor érték, ha védelmez. A tekintély csak akkor ér valamit, ha bizalmat ébreszt. A szolgálat pedig csak akkor teljes, ha megőrzi az embert embernek. Lesznek napok, amikor fáradtak lesztek, lesznek helyzetek, amikor úgy érzitek, nem kaptok elég megbecsülést. Lesznek döntések, amelyek súlya még évek múlva is elkísér benneteket. De ne feledjétek, az eskü nem azt jelenti, hogy soha nem hibázhattok, hanem azt, hogy minden körülmények között törekedtek a helyesre. Szent László öröksége sem legyőzhetetlenségében áll, hanem az erkölcsi tartásban, abban, hogy az erőt mindig az igazság szolgálatába állította, és talán erre van ma is a legnagyobb szükségünk, nem csak a honvédségnél, nem csak a rendvédelemben, hanem a közéletben, és itt ebben a házban is. Ezt kívánom most esküdtevőknek, ezt kívánom magunknak, és ezt kívánom Magyarországnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Kormány nevében megadom a szót Ruszin Szándi Romulusnak 5 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház! Mondom, nem véletlen, hogy én beszélek Csaba után, mert valóban Szent László emléke, Szent László hagyománya nekünk katonáknak kiemelten fontos. És nem csak azért, mert valóban a lövészek védőszentje, és nem csak azért, mert hittel, becsülettel emlékezünk a Szent László hadosztályra, aki ismerik a történelmet, pontosan tudja, hogy miért példaképül nekünk. És nagyon fontos, amit Csaba mondott, és innen is nagyon jó szolgálatot kívánok azoknak a rendőr kollégáknak, akik szombaton letesszük tiszti esküjüket, befejezik az iskolát, és beállnak abba a szolgálatba, amit ők önként vállaltak, és amit elvárt tőlük a haza. Én azt gondolom, hogy aki nem tiszteli múltját, annak nincsen jelene is jövője se. Mi ebbe hiszünk. Én azt gondolom, ez a mai reggeli felszólalások is főleg erről szóltak. Teljesen ekvivalens, teljesen egyértelmű, hogy ki az, aki a múlt értékeit valóban értékeli, és ki az, aki a múlt tapasztalataiból valóban a jövőt szeretné építeni. Legyen az 1989-90, legyen ez 2010-es évek utáni folyamányok. A lényeg, hogy a Tisza és a Tiszát támogató emberek milliói hisznek abban, amit képviseltünk, nem csak a szavazás alatt, hanem szembesülnek vele nap, mint nap, hogy mi ezt tesszük. Persze a velem szemben ülők ezt nem feltétlenül mondhatják el. Ma egy érdekes beszélgetésem volt, nem mondom meg, hogy kivel, hogy ne tudjanak rajta bosszút állni, de amikor a volt honvédelmi miniszter azt mondja egy illuminált éjszaka után, hogy ő nem szereti a magyar néptáncot, és nem szeretné, hogyha a honvéd táncegyüttes többet ilyet előadna, akkor az megmutatja, hogy valóban kinek milyen értékei vannak. Hogyan lehet az, hogy az a táncegyüttes, aki huszár egyenruhába a toborzót az egész világon képes bemutatni, arra egy honvédelmi miniszter azt mondja, hogy ez neki nem kell. Pedig mondjuk a huszárságot szereti. Na ezek azok az értékek, ami valóban egy olyan geller tud adni a mindig szolgáló embereknek, hogy ezekbe az emberekbe bízzak. Erről szavaztak április 12-én ezek az emberek, hogy nem csak a külsőségek, hanem a valós értékek fontosak számukra. Úgyhogy Szent Lászlóra emlékezve, én kérek mindenkit, hogy amikor a hagyományokról beszél, amikor a hőseinkről beszél, akkor azt ne tekerje ki, ne csináljon belőle pártpolitikát. Én azt gondolom, hogy abba ugyanolyan nemzeti minimum lehet, mint remélem egyszer a honvédelembe, hogy a hőseinket ugyanúgy ítéljük meg, és valóban a valós értékei alapján a jövőt kezdjük el építeni belőlük. Erre tettünk mi fogadalmat, ezt csinálják a rendőreink, ezt csinálják a tűzoltóink, ezt csinálják a katonáink, és innen is szeretném megnyugtatni honfitársaimat, hogy az egyenruhásokra számíthatnak. Megmutattuk egy pár nappal ezelőtt, amikor kiderült, hogy valahol nincs víz, katasztrófavédelem rendőrség azonnal ott volt, és a katonák is azonnal proaktív módon elkezdték azt az acskós vizet gyártani, ami lehet, hogy szükség lesz rá egyszer. Én azt gondolom, hogy tényleg van olyan nemzeti módon, tényleg van olyan bástya a Magyarországon, akire mindenki számíthat. Akik pedig itt ülnek a parlamentben, jó lenne, hogyha példát vennének tőlük. Ők nem kapnak ekkora fizetést, ők nem kapnak ekkora támogatást, ők minden nap szolgálnak azért, hogy nekünk meglegyen minden. Nem dumálnak, nem becsérlik a másikat, hanem vált válvetve küzdenek azért, hogy Magyarországnak jó legyen. Ezt az erkölcsi útmutatást kívánom én most a szombaton esküdtevő rendőröknek, és jön majd az altisztavatást a katonáknak, és jön augusztus 20-án a tisztavatás, akkor azt gondolom, hogy mindenki gondoljon egy picit arra, hogy vannak Magyarországon olyan emberek, akik esküjükhöz híven valóban az országot szolgálják. Jó lenne ezen elgondolkozni mindenkinek, aki itt ül. Jelentem, befejeztem.
0: Tisztelt Ház, az országgyűlési munka jelen szakaszában ügyrendi javaslat megtételére nincs mód. Személyes érintettség okán pedig az országgyűlési munka méltóságának megjegyzése és érdemi folytatása érdekében most nem kívánok szót adni, sem az ellenzéknek, sem a kormányoldalnak, kérem a megértésüket. Tisztelt országgyűlés, most a határozott hozatalokkal folytatjuk munkánkat. Tisztelt országgyűlés, most a napirend szerinti határozathozatalokkal folytatjuk munkánkat. Kérem, ellenőrizzék, hogy kártyájukat elhelyezték-e a szavazatszámlálógépben. Soron következik az országgyűlés vizsgáló bizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló TÉPER 53-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Kérem figyelmüket. Tájékoztatom önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja a 4-es számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, amely dr. Bóka János a Fidesz képviselője indítványa. A módosító javaslat fenntartásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 138 nem ellenében, 6 tartózkodással nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 44 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosítójavaslat egyszerű többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 44 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 38 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 38 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosítására,

kezdéseinek alkalmazására ne kerüljön sor. A fentiekre tekintettel először a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről, majd a 72. paragrafus első bekezdése szerinti eljárásról szavazunk, és ezek elfogadása esetén kerül sor a túlterjeszkedő módosító javaslatról, valamint az összegző módosító javaslatról történő döntésre és zárószavazásra. Tisztelt Országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság előzetesen jelezte, hogy nem állít előadót. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kívánne élni a felszólalás lehetőségével a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségével kapcsolatban 2 perces időtartamban. Az előterjesztő nem kíván élni ezzel a lehetőséggel. Most a túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy szabályszerűnek minősíti-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az Országgyűlés a túlterjeszkedő módosítójavaslatot 139 igen szavazattal, 45 nem ellenében és tartózkodás nélkül szabályszerűnek minősítette. Most a házszabály 72. paragrafus első bekezdése szerinti javaslatról döntünk. Felhívom figyelmüket, hogy az Országgyűlés hozzájárulásához a jelenlévő országgyűlési képviselők 2/3-ának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e ahhoz, hogy a túlterjeszkedő módosító javaslat tekintetében a házszabály 71. paragrafusának 3-tól 8. bekezdéseinek alkalmazására ne kerüljön sor. Kérem, szavazzanak most!

kimondom a határozatot. Az országgyűlés 139 igen szavazattal, 45 nem ellenében és tartózkodás nélkül a javaslathoz hozzájárult. Most a túlterjeszkedő módosítójavaslat elfogadásáról határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e a szabályszerű túlterjeszkedő módosítójavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés 139 igen szavazattal, 39 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett a túlterjeszkedő módosító javaslatot elfogadta. Tisztelt országgyűlés, tájékoztatom Önöket, hogy a KDNP képviselőcsoportja a 3-as számú módosító javaslat fenntartását indítványozta, amely Rétvári Bence, a KDNP képviselője és képviselőtársai indítványa volt. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 46 igen szavazattal, 138 nem szavazattal és tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 39 nem ellenében és 6 tartózkodás mellett elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Most a zárószavazás következik. Tekintettel arra, hogy az országgyűlés a szabályszerű túlterjeszkedő módosító javaslatot és az összegző módosító javaslatot is elfogadta, a zárószavazás során a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egészéről döntünk. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 39 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a túlterjeszkedő módosító javaslatot tartalmazó egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

Soron következik a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi 185. törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló TPER 200-as számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Arra figyelemmel, hogy az összegző módosító javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 145 igen szavazattal, 38 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most. Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 145 igen szavazattal, 39 nem ellenében tartózkodás nélkül elfogadta. Most a zárószavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a zárószavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 39 nem ellenében és tartózkodás nélkül elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 145 igen szavazattal, 39 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

soron következik. Az... Kérem figyelmüket. Soron következik az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló TPER 174-es számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Tájékoztatom Önöket, hogy a Fidesz képviselőcsoportja a 4-es és 5-ös számú módosító javaslat fenntartását indítványozta. Először ezekről határozunk. A 4-es számú módosító javaslat Bóka János, a Fidesz képviselőjének indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 44 igen szavazattal, 139 nem szavazattal tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Az 5-ös számú módosító javaslat Hankó Balázs, a Fidesz képviselőjének indítványa. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 39 igen szavazattal, 139 nem szavazattal és 6 tartózkodás mellett nem tartotta fenn. Most az összegző módosító javaslatról döntünk. Arra figyelemmel, hogy ennek egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a határozathozatalra két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét? Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat minősített többséget igénylő részét 140 igen szavazattal, 38 nem ellenében és 6 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés az összegző módosító javaslat egyszerű többséget igénylő részét 139 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 6 tartózkodással elfogadta. Most a záró szavazás következik. Arra figyelemmel, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében az egységes javaslat egy részének elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, a záró szavazásra szintén két részletben kerül sor. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja-e az egységes javaslat minősített többséget igénylő részét. Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozaton. Az országgyűlés az egységes javaslat minősített többséget igénylő rendelkezéseit 142 igen szavazattal, 39 nem ellenében és 3 tartózkodással elfogadta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot, az országgyűlés az egységes javaslat egyszerű többséget igénylő rendelkezéseit 142 igen szavazattal, 39 nem ellenében, 3 tartózkodással elfogadta.

Soron következik az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. február 24-i OGY határozat módosításáról szóló H/170-es számú határozati javaslat zárószavazása. Tájékoztatom önöket, hogy a KDNP képviselőcsoportja a 3-as számú módosítójavaslat fenntartását indítványozta, amely Nacsaló Lőrinc a KDNP képviselőjének indítványa. A módosító javaslat fenntartásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy fenntartja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosító javaslatot 46 igen szavazattal, 139 nem szavazattal, tartózkodás nélkül nem tartotta fenn. Most a zárószavazás következik. Felhívom figyelmüket, hogy az alaptörvény rendelkezései értelmében a határozati javaslat elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a határozati javaslatot? Kérem, szavazzanak most! Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a határozati javaslatot 145 igen szavazattal, 40 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most a határozathozatalok végére értünk, és az összevont vitával folytatjuk majd a munkánkat. 2 perc technikai szünetet rendelek el. Köszönöm eddigi munkájukat.

0: Munkánkat kérem, szíveskedjenek helyet foglalni. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az árak megállapításáról szóló 1990. évi 87-es törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi 23-as törvény módosításáról szóló előterjesztés kivételes eljárásban történő összevont vitája. A kormány előterjesztés T/245-ös számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Először az előterjesztő felszólalására kerül sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy a nyitóbeszédre, valamint a vitában történő további felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésre összesen 25 perc áll rendelkezésére. Megadom a szót Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úrnak.
1: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! A Tisza transzparens, átlátható és szakmai kormányzást végez. Döntéseink megalapozottak, piaci jellegűek, kiszámíthatóak. Az elmúlt időszak, az elmúlt pár hét azt igazolja, hogy a választás után ennek már kézzelfogható eredményei is vannak. Erősödik a Magyarország iránti, a magyar gazdaság iránti bizalom. A lakossági bizalom soha nem látott mértékben megemelkedett az április 12-i választás után, ami természetesen egy nagyon fontos része a gazdaság beindításának. Nagyon jó hír, hogy mind a külföldi, mind a belföldi befektetői bizalom javul, egyre jobb mutatók vannak ebben is. És hogy a legjobb bizonyíték erre az, hogy a forint nagyon régen nem látott mértékben, több mint 15%-kal erősödött a választás előtti időszakhoz képest. Ez annyit jelent, hogy a külföldi, belföldi befektetők, a piacok bizalommal tekintenek egy kiegyensúlyozott gazdasági és pénzügyi vezetés elé, mely nyilvánvalóan figyelembe veszi a piaci viszonyokat, reagál a piaci változásokra, annak érdekében, hogy a magyar gazdaság fejlődni tudjon, és hogy a magyar lakosság számára minél olcsóbban, minél megbízhatóbban tudjunk működni. Ez annyit jelent, hogy ahol lehet, ott ki kell vezetni Magyarországot a válságüzemmódból. Az elmúlt 4 évben a válságüzemmód volt a módi, és vissza kell térni, amennyire lehet, egy normális működéshez, hogyha a piaci feltételek, ami saját tevékenységünk erre lehetőséget ad. Emlékeznek rá, amikor márciusban elszabadultak az üzemanyag árak egy nemzetközi konfliktus miatt. A magyar családok, a magyar gazdálkodók, a magyar vállalatok védelmében mi voltunk az elsők, akik először kezdeményeztünk egy védett ár bevezetést. Mert akkor abban a speciális és egyedi helyzetben erre volt szükség. Most viszont, hála a kiszámítható, átlátható és szakmai alapú kormányzásnak, a forint erősödésének, és nyilvánvalóan a nemzetközi helyzet kedvező alakulásának, itt az idő, hogy visszatérjünk a normál piaci működéshez. Mert ez nagyon fontos egy piacgazdaság számára, hogy amennyire lehet, a piacgazdasági keretek között működtessünk egy nemzetgazdaságot. A héten már a védett árnál, ezt láthatják szerte az országban, 10-15 forinttal olcsóbban jutnak a magyar autósok üzemanyaghoz, dízelhez és benzinhez. Ugye a gazdaságban egy jó döntéshozó, csak úgy, mint a vállalati gazdaságban, a nemzetgazdaságban, tudja, mikor kell lépni, gyorsan kell lépni, és amennyire lehet, meg kell teremteni a piaci működés feltételeit. Ez a felelős kormányzás. Különösképpen fontos tudni, hogy a védett árak rendszer, amely nagyon fontos volt, és mi javasoltuk, jelentős költséget jelentett nyilvánvalóan az adófizetők számára, a költségvetés számára, és abban az esetben, hogyha ezt már nem kell fenntartani, egy költséges működésnek a fenntartása a költségvetés számára nem kívánatos. Ezért a törvényjavaslat, amiről ma beszélünk, két célt szolgál. Egyrészt megszünteti az üzemanyagokra vonatkozó állandó hatósági ár fenntartását. Ahogy említettem, a piaci ár ez alatt van jóval. Ugyanakkor megtartjuk a lehetőségét egy sokkal korszerűbb, rugalmasabb rendszer kialakításával, hogy amennyiben ismét olyan rendkívüli piaci helyzet állna elő, és rendkívülit azt hangsúlyozom, amely indokolja az állami fellépést, a felelős miniszter rendeletben gyorsan és célzottan tudjon reagálni. Hiszen ez is nagyon fontos, mint tudjuk, márciusban is fontos volt, nagyon fontos, hogy reagáljunk, hogyha ebben az esetben az energia árnak a változása drámai módon befolyásolhatja az emberek megélhetését. Vagyis a beavatkozás lehetősége megmarad, viszont a felesleges beavatkozást, ami most felesleges, ezt megszüntetjük. A törvény, hogyha tanulmányozták, pontosítja az állami adó- és vámhatóság ellenőrzési jogosítványait is, az ellenőrzési rendszert egységesíti, valamint kiegészíti a stratégiai kőolajkészletek felszabadítására vonatkozó felhatalmazó szabályokat is. Ezek azok a garanciák, amelyek biztosítják, hogy szükség esetén az állam gyorsan, jogbiztonság mellett és átlátható módon tudjon fellépni. Tehát a célunk ugyanaz, mint márciusban volt, a magyar emberek, a fogyasztók, a családok, a gazdálkodók, a vállalkozók fizessenek kevesebbet az üzemanyagért, és ezeket az eredményeket már látjuk, diverzifikáljuk az energiaellátást, erős és stabil a forint, ez annyit jelent, hogy a befektetői bizalom nagyon-nagyon erős. Emlékszünk rá, hogy az elmúlt hónapokban időről időre, választás előtt, választás után is, sokan próbáltak politikai hasznot húzni az üzemanyag árak alakulásából. Ez egyébként szerte a világon egy jól bevett szokás, az én saját véleményem viszont az, hogy 1000 forintos benzinről vizionálni, a lakosságot félrevezetni nem egy jó dolog, és ezt a Tisza kormány nem fogja megtenni. Mindig hatékonyan, professzionálisan fogjuk tájékoztatni a lakosságot a helyzetről. Itt összeomló ellátásról is vizionáltak, kiegyensúlyozott a magyar energiaellátás, ezen belül a kőolaj és a késztermékellátás is, és nagy örömömre szolgált, hogy a múlt héten a magyar-szlovák vezeték megszavazásával ebben a házban minden egyes politikai résztvevő amellett volt, hogy a képességeinket kell javítani ezen a téren, hogy ne kerüljünk kiszolgáltatott helyzetbe, illetőleg, hogyha kialakul egy vészhelyzet, több opciónk legyen arra, hogy az ellátását az országnak több forrásból és azonnal meg tudjuk oldani. Tehát ennek a törvényjavaslatnak a célja ez. Megteremtjük a stabil, működő piac feltételeit, miközben megőrizzük a cselekvés lehetőségét arra az esetre, ha egy különleges esemény miatt erre szükség lenne. Fontos azt is megjegyezni, ezt talán látták, hogy a jövedéki adó csökkentése változatlanul fennmarad, illetőleg a MOL által vállalt csökkentett árés is fennmarad azért, hogy biztosítsuk a magyar autósok számára az olcsóbb üzemanyag ellátás lehetőségét. Ez a törvény így a gazdasági stabilitást elősegíti, és a magyar fogyasztók érdekeit figyelembe veszi. Egyben a felelős állami működés és a költségvetés helyzetét is szem előtt tartja. Ebben az országban az elmúlt 4 évben nagyon sokszor válságot kezeltek. Ez lett a módi a gazdaságban is. Egyik válságról a másik válságra megyünk. És voltak olyan válságok, amik tényleges válságok voltak, de nagyon sok olyan válság volt, mint amit tudunk jól, ami egy öngenerált helyzet volt. Nagyon fontos a lakossági és a befektetési bizalom miatt, hogy kiegyensúlyozott gazdasági és pénzügyi politikát folytassunk, a piac működését figyelembe vegyük, és ha nincs krízis helyzet, akkor a piac korlátozó funkcióját tiszteletbe tartsuk. Nem lehet örökké és rendkívüli intézkedésekkel vezetni egy piacgazdaságot. Minden feltétel adott ebben a helyzetben az energiaszektorban, hogy ezt a lépést meghozzuk. Ez a felelős szakmai, politikai és emberi döntés. Ehhez kérem a tisztelt országgyűlés támogatását, hogy támogassák a törvényjavaslatunkat. Köszönöm szépen!
0: Tisztelt országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Bóka Zsoltnak, a Törvényalkotási Bizottság előadójának 15 perces időkeretben.
2: Tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés! Tájékoztatom a tisztelt házat, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. június 22-i ülésén tárgyalta az árak megállapításáról szóló 1990. évi 87. törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi 23-as törvény módosításáról szóló T/245. számú törvényjavaslatot. A Törvényalkotási Bizottság a Határozati Házszabály 61. szakaszának rendelkezésének megfelelően kivételes eljárásban folytatta le a részletes vitát. A törvényjavaslat indokoltságát az adja, hogy a piacon elérhető üzemanyagok árai nem csak megközelítették a hatósági árat, hanem egyes esetekben ennél alacsonyabbak is voltak, így az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak rendszerének fenntartása már nem indokolt. A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett, ugyanakkor a Törvényalkotási Bizottság saját módosító javaslatot fogalmazott meg. A bizottság módosító javaslata a szükséges jogtechnikai korrekciók mellett az üzemanyagpiac változásaira rugalmasabban reagáló szabályozási keretet alakított ki. A Törvényalkotási Bizottság ülésén a kormány támogatta a bizottság saját módosító javaslatát, ezt követően a bizottság 13 igen szavazattal, 6 nem szavazat ellenében tartózkodás nélkül elfogadta az összegző jelentést és az összegző módosító javaslatot. Tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák a törvényjavaslatot. Köszönöm a szót és a megtisztelő figyelmüket.
0: Tisztelt országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésére. Az időkereteket az üléstermi táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Csőszi Attilának, a TISZA képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon.
3: Köszönöm a szót, tisztelt házelnök asszony, tisztelt ház. Az előző kormány 2026. március 10-i hatállyal néhány nappal az Irán elleni amerikai-izraeli támadások kezdete és a hormuzi szoros lezárása után vezetett be védett árat az üzemanyagokra. Az országgyűlési választások kampányának véghajrájában jártunk, és innentől kezdve a Fidesz-KDNP-nek a folyamatos háborús uszítás mellett rendszeres visszatérő üzenete lett és volt, hogy amennyiben a Tisza nyer, 1000 forint lesz az üzemanyagár. A megbukott kormány és jelöltjei közül a legtöbben komoly mennyiségű közpénzt és még több energiát fektettek ennek a hazugságnak a mantrázásába. A választások óta eltelt több mint 2 hónap alapján úgy gondolom mindenki számára egyértelmű, hogy ez is csak egy újabb hazugság volt. A 2026. április 12-i országgyűlési választásokat követően ugyanis a felállt Tisza kormány a geopolitikai helyzetre tekintettel fenntartotta az intézkedést, így a magyar rendszámmal és forgalmi engedéllyel rendelkező járművek tulajdonosai a mai napig a 95-ös benzint literenként legfeljebb 595 forintos, a gázolajat pedig 615 forintos áron tudják tankolni. A Tisza földcsuszamlásszerű választási győzelmének, illetve a felálló kormány rendkívül pozitív nemzetközi megítélésének köszönhetően az elmúlt időszakban a forint kiemelkedő módon erősödött. Ugyanakkor az Egyesült Államok és Irán között körvonalazódó békemegállapodásnak köszönhetően az olaj világpiaci ára is jelentős mértékben csökkent. Ezért reményeink szerint minél hamarabb teljesen helyreállhat a forgalom a világ olaj- és gázforgalmának jelentős részét lebonyolító vízi útvonalon a Hormuzi szoroson, illetve újraindulhatnak majd a kitermelési kapacitások. 2026. június 22-én a magyar benzinkutakon már az átlag árak a következőképpen alakultak. A 95-ös benzin tekintetében az átlagár már 590 forint volt literenként, szemben a védett ár 595 forintos árával. A gázolaj tekintetében pedig ez 611 forint volt literenként, szemben a védett 615 forint per literes árral. Azaz eljutottunk oda, hogy a piacon elérhető üzemanyag árai nem csak megközelítették a hatósági árat, hanem helyenként már alacsonyabbak is voltak annál, így az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak rendszerének fenntartása a jelenlegi formájában már nem indokolt. A Tisza kormány ugyanakkor nem hoz átgondolatlan, óz a nagyvarázsló stílusú intézkedéseket. Így a törvény módosításnál természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül az utóbbi időszak folyamatos geopolitikai változásai, főként a háborús konfliktusoknak az olaj kitermelési és szállítási gócpontjaira kifejtett esetleges hatásai. Éppen erre a változékonyságra tekintettel szükséges a hatósági üzemanyagárak esetleges meghatározásához egy hatékony és kellően gyors megoldást lehetővé tevő rendszer kidolgozása, amelynek rugalmassága leginkább a miniszteri rendeleti szinten valósítható meg. Erre a feladatra Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter úrnál alkalmasabb szemét azt gondolom keresve sem találhatnánk. Kapitány István több évtizednyi munkatapasztalattal rendelkezik az üzemanyagiparban, 1988 óta dolgozott a Shell-nél, ahol 2014 és 24 között a globális ügyvezető alelnöki tisztséget is betöltötte. Az ő szakértelme és hozzáállása azt gondolom biztosítani fogja, hogy szükség esetén a megfelelő időben és a megfelelő módon védjük meg a fogyasztókat. Senki sem szeretné több ebben az országban többet, hogy nagymártonok tippelgessenek meghatározó gazdasági kérdésekben, ideje szakmai alapon irányítani a gazdaságot is. A Tisza már kormányra kerülése előtt a kampány alatt is hangsúlyozta, és azóta meghozott intézkedéseivel alá is támasztja azon szándékát, hogy az energetika területén a diverzifikációban látja a kiszámítható jövőt. Ennek példája a múlt héten itt elfogadott megállapodás módosítása a 127 kilométer hosszú magyar-szlovák benzin- és dízelvezetékről, amely a pozsonyi és a százhalombattai kőolaj fonamitot köti majd össze. De azt gondolom, ezt bizonyítják a gazdasági kormányzat által felvázolt jövőbeli energetikai elképzelések is. A tiszta piaci verseny biztosíthatja tehát a minőségi, a megbízható és a legelőnyösebb energiabeszerzést. Szemben az Orbán kormány egyértelmű orosz pártiságával, amely által 90% fölé vitték Magyarország függőségét az orosz olajtól. A Tisza nem ezt az utat kívánja követni. A törvénymódosítás hatását ugyanakkor egy másik aspektusból is érdemes megvizsgálni. Magyar Péter miniszterelnök úr a múlt heti kormányülést követően már megemlítette, hogy a védett ár intézménye 50 milliárd forintjába került a magyar adófizetőknek havonta. A jelenlegi lyukakkal teli költségvetés számára ez különösen jelentős teher, így a körülmények javulásával, az olaj árakon enyhülő nyomás és az erős forint segítő hatásával ez is enyhíthető. A fentiek alapján kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy támogassák a beterjesztett törvénymódosítást. Köszönöm a figyelmüket!
0: Megadom a szót Bencsik Jánosnak, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának, parancsoljon.
4: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, miniszter úr. Igyekszem a tényeknél maradni. A Fidesz kormány ez év március 10-én bevezette az üzemanyagok esetében a védett árat, ahogy az itt elhangzott. A 95-ös oktánszámú benzinnél 595 forint per liter, gázolajnál 615 forint per liter áron került meghatározásra a plafon, a sapka. Azért, hogy a magyar rendszámmal rendelkező gépjármű tulajdonosok, mezőgazdasági termelők, szállítmányozók biztonságos és megfizethető áron tudjanak hozzájutni az üzemanyaghoz, azért, hogy a mindennapi életüket tudják élni, és a munkájukat, feladatukat, szolgáltatásaikat tudják végezni. Ennek köszönhetően az inflációt is kordában lehetett tartani, hiszen a mezőgazdasági termelők, a szállítmányozók nem terhelték át a kereskedelemre, az élelmiszerekre sem ezáltal a magasabb árakat. Tisztelt képviselőtársaim! Nehéz kérdés, de mindannyian kimondhatjuk azt, hogy a Fidesz kormányhoz bevezette ezt az ársapkát, a Tisza kormány pedig kivezeti. Lehetősége van erre, és ezzel a lehetőséggel élni is kíván. Nem is vitatjuk el. Az indoklásban az szerepel, hogy mindezt a nyersolaj világpiaci árának kedvező változása teszi lehetővé. Mi azért most vessünk néhány pillantást egyrészt az Európai Unió tanácsának és a Nemzetközi Valuta Alapnak Magyarország irányában megfogalmazott országspecifikus ajánlásaira is. Hogyha megengedik, akkor nagyon pontosan szeretném ezeket mindannyiunk számára hozzáférhetővé tenni. A tanács ajánlása Magyarország gazdasági, szociális, foglalkoztatási, strukturális és költségvetési politikájával kapcsolatosan 2026. június 3-ai dátummal. Magyarország biztosítsa, hogy az energiaáremelkedés hatásának enyhítése érdekében hozott intézkedések ideiglenesek legyenek. Fokozatosan szüntesse meg az ársapkákat és kamatsapkákat, valamint az azokkal egyenértékű intézkedéseket. Fokozza a versenyt a termékpiacokon és a szolgáltatások terén, különösen a kiskereskedelemben. Tegyen konkrét lépéseket a fosszilis tüzelőanyag támogatások fokozatos kivezetésére, különös tekintettel a gázolajra kivetett jövedéki adó után igénybe vehető támogatásokra, érinti ez elsősorban ugye az agráriumot. A Nemzetközi Valuta Alap IMF legutolsó Magyarországra vonatkozó hivatalos ajánlása a gazdasági stabilitás helyreállítására, a fenntartható költségvetési hiánycsökkentésre és a piaci torzulásokat okozó szabályozások kivezetésére összpontosít. Javasolják a jelenlegi torzító hatású különadók, például a pénzügyi tranzakciós illeték és ágazati különadók csökkentését, valamint az adómentességek szűkítését. Az IMF sürgeti az energia és rezsitámogatások fokozatos kivezetését. Ugyancsak az IMF hangsúlyozza a fennmaradó árszabályozások, kamat és marzs korlátok megszüntetését. Nos, tisztelt képviselő társaim, remélem, hogy nem ez az új módi, amit miniszter úr is említett a felszólalásában, mert hogy ezek az ajánlások kísérteties összhangot mutatnak a Tisza kormány eddig meghozott, és most tervezett döntéseivel. Talán emlékszünk arra, hogy néhány nappal ezelőtt a jelzálog hitelek kamatstopjának szeptember 30-ával történő kivezetéséről történt egy visszafogott bejelentés, majd aztán a KKV szektor kedvezményes maximum 3%-os kamatozású forgóeszköz hitelének azonnali befagyasztásáról született egy kormányzati döntés, amelynek köszönhetően 5,8%-ra, közel duplájára emelkedett gyakorlatilag a forgóeszköz hitelnek a költsége a KKV szektor számára. És most a védett üzemanyag árak kivezetése is ebbe a sorba illeszkedik. Mint ahogy azt említettem, a Tisza kormánynak megvan a joga és lehetősége ennek a döntésnek a meghozatalára, és értjük, és talán egyre többen értik azt is, hogy a választások után mindenre van lehetőség. Zárójelben jegyzem meg, hogy a tegnap társadalmi vitára bocsájtott alaptörvény tervezetében szerepel egy olyan rész is, amely a sarkalatos jogszabályok kötelékéből ki kívánja venni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt fontossággal rendelkező gazdasági társaságok elidegenítésének korlátairól szóló szabályozást. Ezt majd mindenki eldönti az elkövetkező napokban a társadalmi vita során, hogy ez egy jó irány-e. A magam részéről azt vélelmezem, ne legyen igazam, hogy stratégiai nemzeti vagyon, akár energetikai vagyon privatizációjának lopakodó előkészítése van napirenden. Tisztelt képviselőtársaim, valóban van lehetőség a kivezetésre, de megítélésünk szerint ez még nem időszerű. A hormuzi szoros rendkívül fontos gazdaságilag, hiszen a kirobbant konfliktust megelőzően a világ nyersolaj és cseppfolyósított gáz piacának 20%-a gyakorlatilag ezen a szűk keresztmetszeten érte el a piaci célországukat. És azt is kijelenthetjük, hogy bár vannak tárgyalások Irán és az Amerikai Egyesült Államok között, de minden nap változnak. A feltételek is, talán a tárgyaló személyek is, egyelőre nincs végleges megállapodás. Ezért a hormuzi szoros átjárhatósága jelen időben nem biztosított. Lehet, hogy az elkövetkező hetekben születik megállapodás, de a szakértők, mértéktartó szakértők véleménye szerint azok az aknamezők, amelyek oda telepítésre kerültek az elmúlt hónapokban, minimum 2 hónap alatt távolíthatók el, de a pesszimistább szakértők álláspontja szerint ez akár 1,5 évet is jelenthet. Azt is rögzíthetjük, hogy korábban a két arab világ két meghatározó országa, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek alternatív szárazföldi csővezetékeket is kiépítettek, de azok a kikötők, amelyek a hormuzi szoroson kívül alkalmasak ezek fogadására, nem beszélve arról, hogy ezek a kapacitások azért szűkösek, tehát nem helyettesítik a hajókkal, teherhajókkal szállított energiamennyiséget, de ezeket a kikötőket is rendszeresen rakétatámadások érték. Tehát nem biztonságos. Nem véletlen az, hogy a fennálló helyzet miatt az olajtársaságok, valamint a biztosító társaságok még nem mernek zöld utat adni arra, hogy a hormuzi szoroson a hajók szabadon, biztonsággal közlekedhessenek, és a piacra eljuttassák a célországokba a megrendelt árut. Érdemes lenne tehát várni még a kivezetéssel, a védett árak kivezetésével, annak érdekében, hogy az ország biztonságos és megfizethető üzemanyag ellátása az ne sérüljön. Tisztelt Ház, maga az előterjesztés, a törvényjavaslat tartalmaz egy olyan szabályt, ami a gazdasági és energia ügyekért felelős miniszter úr számára lehetőséget biztosít az azonnali beavatkozásra. Azt itt hallottuk mindannyian, hogy senki sem varázsló, miniszter úr sem varázsló. Azt említette, hogy piaci szempontok figyelembe vételével kell ebben a kérdésben felelős döntéseket hozni. Azért az érzékelhető, hogy ebben a szakmában időközönként a politika is ad megrendelést, tehát a politikai szempontokat, a piaci szempontokat, és még egy nagyon fontos szempontot, a társadalmi szempontokat is érvényesíteni kell, és ezt egyszerre kell érvényesíteni. Néha valóban jó lenne, hogyha ezzel a nehéz helyzettel megbirkózó politikus, szakpolitikus rendelkezne varázspálcával, ez megkönnyíteni mindenképpen a döntését. Mi szeretnénk azért leszögezni, hogy csak piaci szempontok ebben a kérdésben nem érvényesíthetőek. Itt elementáris, alapvető kötelezettségünk a társadalmi elvárások, az ellátásbiztonság és a megfizethetőség biztosítása is. Bízunk benne, hogyha a Tisza kormány és a parlamenti többség ennek a sapkának a kivezetésével, megszüntetésével kíván élni, ennek a lehetőségeivel kíván élni. A későbbiekben a miniszter úr időben tud reagálni, bölcs döntést tud hozni, és ehhez a bölcs döntéshez szeretnénk sok erőt kívánni, nagy felelősség, egy személyi döntést hozni, jó egészséget és jó szerencsét kívánunk hozzá. Minden esetre végül összegzésképpen elhamarkodott, még nem biztonságos a geopolitikai környezet, érdemes lenne várni néhány hónapot a döntés meghozatalával. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket.
0: A KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy két felszólaló ismerteti a frakció álláspontját. Elsőként megadom a szót dr. Latorcai Csabának, parancsoljon.
5: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr. Ígérem, nem sokáig rabolom a drága idejüket. Csupán néhány kérdést szeretnék feltenni, és vázlatszerűen szeretnék néhány dologra rávilágítani. Mindenek előtt szerintem a legfontosabb, amit le kell szögezni, hogy ez a rendszer, a védett üzemanyagárak rendszere, amit a Fidesz és a KDNP kormánya bevezetett, és most önök, a Tisza kormány ezt épp szét akarja rombolni, ez magyar emberek, magyar családok, magyar vállalkozások, kis és közepes vállalkozások és magyar gazdák millióinak jelentett valódi segítséget. Tehát a rendszer bebizonyította, hogy működőképes és jó, mert a magyar emberek, a magyar családok, a magyar gazdálkodók és a magyar vállalkozók érdekeit képviseli, és azt szolgálja. Ráadásul az a 480 forintos literenkénti benzinár, amit Magyar Péter még ellenzéki vezérként a kampányban követelt a Fidesz-KDNP kormánytól, tehát mondhatjuk, hogy indirekte megígérte, hogy 480 forint lesz ez a benzinár, ez még a kanyarban sincs. Messze nem állunk úgy, hogy 480 forint legyen a benzinár, tehát a védelemre szükség van. És hiába mondják azt, hogy egy ugyanolyan jó rendszert akarnak bevezetni, ami a magyar emberek érdekét képviseli, de hát ismerjük az ősi mondást, járt utat a járatlanért ne hagyj el. Tehát egy eddig jól működő rendszert rombolnak most szét, úgy, hogy lássuk be, semmivel sem lesz jobb az embereknek, mint eddig volt. Ezért is volt érthetetlen egy jó darabig, hogy miért is nyújtják be ezt a javaslatot, hiszen még az országgyűlés alakulásának az időszakában önök is fenntartották az általunk bevezetett jó intézkedéseket, sőt, mi több, önök is jóknak tartották ezeket, tehát változtatás nem indokolt. Míg nem, rátaláltam az Európai Bizottságnak a június 3-ai országspecifikus ajánlásaira, amit hoztam.

0: és a monetáris politika zökkenőmentes transzmissziójának elősegítése érdekében. Tudja, miniszter úr, ez az a rendelkezés, meg ezek azok az országspecifikus rendelkezések, amiről a miniszterelnök úr néhány héttel ezelőtt azt mondta, hogy nem kell őket komolyan venni, miután az önök kormánya a magyar emberek érdekeit képviseli, majd ezekkel szembe fognak menni. Nos, alig egy hét telt el, eddig sikerült tartani a magyar álláspontot, és mit láttunk? Benyújtanak egy törvényjavaslatot ide az országgyűlés elé, amiben pontosan ezeknek a brüsszeli kívánalmaknak felelnek meg, és vezetik ki azt a védett üzemanyag árat, ami egyébként az elmúlt hónapokban, ahogy említettem, magyar családok, magyar emberek, magyar gazdálkodók és magyar vállalkozások millióinak jelentett valódi segítséget. És nem csupán ezt a javaslatot nyújtják be, hanem már tudjuk, készülnek vele, be is jelentették kormányszóvivői tájékoztatón, hogy ugyanebben az ajánlásban foglalt másik kritikára reagálásként a 3%-os fix vállalkozói kamatot is kivezetik. Úgyhogy mindösszesen, miniszter úr, egy kérdés maradt, hogy ez a javaslat azok közé tartozik-e, amire Vitézi Dávid mondta múlt héten szerdán, hogy még éjszaka várnak Brüsszelből konkrét, szövegszerű javaslatot, amit majd át fognak vezetni, hogy ez azok közé tartozik-e, vagy pedig ezt csak tolba mondták. És még egy nagyon komoly kérdés van. Most már, hogy látjuk, hogy alig egy hétig sikerült ellenállni a brüsszeli bürokrácia elvárásainak és az országspecifikus ajánlások végrehajtásába lelkesen belekezdtek. Mit várhatunk még? Milyen javaslatok fognak érkezni, akár a nyáron, akár még az ősz folyamán, amelyek nem a magyar emberek érdekét képviselik, nem a magyar családok, nem a magyar vállalkozók, hanem egyrészt a brüsszeli bürokrácia, másrészt pedig az önök által lelkesen tagadott liberális gazdasági tőkés elit kívánalmainak felelnek meg. Ez a kérdés, miniszter úr, mi jön még? Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Most megadom a szót dr. Simicskó Istvánnak, parancsoljon.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Jó ez a vita, hiszen van megfelelő időkeretünk, és adott esetben még, ha elmélyülhetnénk abba is, hogy egyfajta globalizáció kritikát is megfogalmazzunk, és az államelméleti filozófiai vitát is fordíthatunk arra nézve, hogy az államnak mi a feladata egy ilyen helyzetben, amelyben napjainkban élünk. Egyáltalán Adam Smith-től kezdve a híres skót közgazdászon át, aki elmondta, hogy a láthatatlan kéz, a kereslet kínálat az mindig meghatározza, hogy hogyan kell működni a piacon, és a piacnak miként kell működnie, és az államnak nincsen szerepe a piac szabályozásában. De azért Bencsik képviselőtársam is beszélt arról, és azt hiszem mindannyian, akik megpróbáljuk a közösségünket szolgálni itt ház falai között, még ha engedik így búcsú beszédként itt, mert ha a törvényjavaslatot elfogadják, hogy 3 ciklus lehet valaki csak parlamenti képviselő, akkor felfoghatjuk úgy is, hogy ez az utolsó regnálásunk, de azért adjuk meg a módját ennek, hát ha nem öntik ki a fürdővízzel a gyermekeket sem, de meglátjuk. Na, a lényeg, hogy visszatérve a témához, szerintem fontos, hogy társadalmi politikát is belevigyünk bizonyos piaci szabályozásokba. Hiszen ezért vagyunk, erről szól egyébként a politika, hogy a közösséget szolgáljuk. Tehát vannak olyan helyzetek, vannak olyan nemzetközi körülmények, amelyek egyébként nyilván hatással vannak egy ekkora országra, mint Magyarország, de tudjuk, hogy igenis az államnak és a kormánynak mindig is van felelőssége a közösség szolgálatában, és meg kell óvni, meg kell védeni az embereket, hogyha különösen veszély leselkedik rájuk. Akár külső veszély, akár belső, akár gazdasági, akár energiabiztonsági, számos veszély van a mai világunkban, sok-sok kihívással szembesültünk. És én azt hiszem, hogy az a helyes, hogyha ez a lelkületi kormányzás uralkodik, amely azt mondja, hogy a legfontosabb cél mindig az emberek jólétének és biztonságának a garantálása. Ezért jöttek létre államok a kezdetek kezdetén is, már az ókorban, hogy a külső veszélyekkel szemben az ott élő állampolgárok biztonságát szolgálják, és persze legyen egy belső rendezettség, egy belső játékszabályrendszer, legyenek jogszabályok, szokásjogok és más-más, amely az emberek együttműködését szabályozza, hogy mégis élhetőbb életet élhessenek. Tehát én azt hiszem, hogy amikor körbenézünk napjaink világában, akkor jól láthatjuk, hogy milyen veszélyek és kihívások vannak.

0: jól láthatjuk, hogy most már tényleg jóval több mint 4 éve folyik a szomszédságunkban egy testvérháború, 2 szláv név szörnyű testvérháborúja. Sokkal több erőfeszítést várnánk el az Európai Uniótól és brüsszeli vezetőktől, hogy ezt a 2 népet megbékélésre juttassák. Bízunk benne, hogy ez hamarosan amerikai segítséggel meg tud valósulni. De nyilvánvaló, hogy ennek van energiabiztonságra gyakorolt hatása is, és erre született szerintünk nem túl szerencsés, sőt kifejezetten rossz döntések sorozata a brüsszeli vezetők részéről, hiszen egy olyan szankciós listát állítottak össze, sokat, amely az energiabiztonságát Magyarországnak kockára teszik. Tehát mi az emberek érdeke? Mi a magyar embereknek az érdeke? Mi a legfontosabb ebben a helyzetben? Az, hogy olcsón jussanak folyamatosan, biztonságos módon energiaforrásokhoz, üzemanyaghoz, gázolajhoz, benzinhez, és a többi, és a többi. Ami az életük megszokott rendjét nem zökkenti ki, és tudják élni normálisan a hétköznapjaikat. Tehát a Fidesz-KDNP kormányt az vezette ebben a helyzetben, hogy a brüsszeli szankciók ellenére megpróbáljuk történelmi helyzetünkből, földrajzi geopolitikai helyzetünkből adódóan mégiscsak biztosítani az energiaellátását az országnak és a lakosságnak, az embereknek. És nyilván ezt olyan áron tegyük meg, hiszen láttuk azt, hogy egy újabb nemzetközi konfliktus bontakozott ki Iránban, láttuk azt, hogy a hormozőszoros lezárása milyen energiaár robbanást okozott, és bizony-bizony ez egy ideiglenes helyzet még mindig, bár nyilván háború ide, háború oda, azért bizonyára éjszakánként figyelemmel követik férfi társaim a labdarúgó világbajnokságot, és egészen izgalmas mérkőzés játszhatott Belgium Irán ellen, 0-0 lett egyébként rengeteg helyzettel, tehát az irániak még erre is képesek voltak egy háború közepette, de egy a lényeg, hogy nekünk az energiabiztonság szempontjából valóban ezeket a veszélyeket minimalizálni kell, amennyire erőnkből telik. Én nagyra értékelem Kapitány István úrnak a tevékenységét, nem akarom őt rossz helyzetbe hozni, már múltkor is megemlítettem, néhány tanul van, hogy egy alma materben végeztünk annak idején a kereskedelmi főiskolán, ő egy kiváló menedzser ember, óriási felelősséget vesz magára, én is azt tudom kívánni, hogy ezt a felelősséget kellő bölcsességgel párosítsa, valóban megvan a nemzetközi tapasztalata, nem is akármilyen, de akkor is egy óriási felelősség, hogy ebben a helyzetben valóban ennek a rögzített fix árnak a kivezetése és a piacnak a szabályozási szerepe az hogyan fog alakulni, ezt azért bizonyára érzi miniszter úr is, hogy egy óriási felelősség. A végezetül pedig annyit hadd mondjak, hogy alapvetően egyébként ugye az olcsó üzemanyag fenntartása a legfontosabb cél. Ugye most az üzemanyag árak rendkívül módon reagálnak a világpolitikai változásokra és a biztonsági változásokra is. És a kiszámíthatóság egyébként amennyire lehetséges, ilyen bizonytalan piaci körülmények között is rendkívül módon fontos. Én arra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogy miniszter úr figyelmét, hogy valóban nagyon nagy felelősséget vállal magára. Mi is úgy érezzük, hogy talán elsietett ez a döntés, talán kiszámíthatóbb is, és jobb lett volna, ha még várnak ezzel. Én értem azt, amit Latolcai Csaba is elmondott, valóban biztos van önökön nyomás, biztos van vállalás Brüsszel irányába, ország specifikus ajánlásokat megfogalmaztak valóban Magyarország vonatkozásában is. Én kellő óvatossággal fogadnám ezeket. Örülünk annak, hogy az EU-s források hazajönnek, bízunk benne, és ezt jó célra fogják majd felhasználni, de kellő óvatosságot és türelmet ajánlok egyébként, hiszen ez a világ eléggé bonyolult és eléggé veszélyes tud lenni. Az emberek pedig mondom, szeretik a biztonságot és a kiszámíthatóságot. Mi erre szeretnénk csak fölhívni a figyelmet. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
1: Megadom a szót Apáti Istvánnak, a Mi Hazánk képviselőcsoportja vezérszónokának.
2: Parancsoljon. Tisztelt elnökasszony, köszönöm szépen a szót. Tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr! Én teljes egészében emlékszem a kampányra és a kampány véghajrájára, és azért itt nem egy, hanem két sarokszámot kell megemlíteni. A Fidesz az egyikről, önök meg a másikról feledkeznek meg nagy előszeretettel. Ugye valóban a Fidesz 1000 forintos üzemanyagárral riogatta a magyar embereket. Szerencsére azért ez most biztonságos távolságban van. De volt egy sarokszám, ami önökhöz kapcsolódik. Önök 480 forintos árat ígértek meg, és épp a Tisza vezérszónoka mondta azt, hogy a nyersolajár kedvezően alakul, csökken. Tehát a 480 forintos árbevezetésének semmilyen akadálya, semmilyen világpiaci árhoz kapcsolódó akadálya nincs. Egész egyszerűen önök is megkajáztatták a magyar embereket a skála másik végpontján azzal, hogyha önök jönnek, akkor 24 karátos aranyból lesz a járda, örök élet, ingyensör, meg ehhez hasonlóak. A 480 forintra most már nem emlékeznek, amikor önt és a társait kérdezték, hirtelen amnéziába estek, úgy tettek, mintha önök ezt soha ki sem ejtették volna a szájukon. De hogy tudjunk árakat optimalizálni, arra lengyel barátaink példája is kiváló lenne, hogy ők fél évig, korábban fél évre, 23-ról 8%-ra csökkentették a mi fogalmaink szerinti általános forgalmi adót, ezzel egyébként 100 milliárdos nagyságrendű összeget spórolhatnánk meg a magyar embereknek. És itt van egy finomság, amiről nem beszéltek, érdekvédelmi szervezetek, valószínűleg önök is kaptak leveleket, mi is megkaptuk ezeket, hogy hogyan keverik önök össze a védettár meg a hatóságjár fogalmát, illetőleg az önök fogalmai szerinti védettárba, hatóságjárba, átplafonba, ezek ugye a köznyelvben szinonim kifejezések összekeverednek, és nem is várhat el az átlag emberektől, hogy ezen a fogalmi dzsungelen átlássanak. A lényeg, hogy az ártörvény 8. szakasz első bekezdésében szerepel, hogy hogyan kell meghatározni, nevezzük ugye a hatóságjárat. Ugye magyarán ebbe bele kell, úgy kell megállapítani, hogy a hatékonyan működő vállalkozás ráfordításait és a működéshez szükséges nyereséget biztosítani tudják, figyelemmel a támogatásokra és az elvonásokra, tehát a csökkentő és a növelő tényezőkre vagy tételekre. Na most önök ezt kiveszik ebből a képletből, tehát innentől kezdve, hogy a vállalkozó és főleg a független benzinkutasokra gondolok, tisztelt képviselőtársaim, ismét hátrányos helyzetbe kerüljenek, mivel ők rendelkeznek a legkisebb lobbyerővel, a legkisebb érdekérvényesítő képességgel, magyarán mondva őket a legkönnyebb hátrányos helyzetbe hagyni és tartani, ezért ezt ennek a figyelembevétele nélkül határozhatja meg, most már majd ön, miniszter úr, miniszteri rendeletben a védett árat, vagy hatóságárat, vagy árplafont nevezzük annak, aminek akarjuk, próbáljunk azért az emberek számára közérthetően fogalmazni. És miben különbözik ez az önök által egyébként jogosan károsztatott rendeleti kormányzástól? Annak a még tovább történő leegyszerűsítése, ezt a sem kormányrendeleti szinten kell majd szabályozni, elég ezt miniszteri rendeleti szinten megtartani, és higgye el, amíg nem ad rá okot, vagy nem adnak rá okot, én sem személyeskedő, még személyes megjegyzés sem fogok tenni. Én nem kívánom felvenni a miniszterelnök úr által elénk dobott kesztyűt csak végső esetben. Ha viszont erre sor kerül, akkor nagyon szívesen meg fogom tenni. Azért maradjunk annyiban, hogy az ön egyébként kétségkívül impozáns és elismerése méltó életpályája alapján nem arra következtetünk, hogy ön majd a benzinkutasok iránt lesz elkötelezett, hogy majd a benzinkutasok nem hivatalos védőszentjeként fog majd működni, sokkal inkább a globális nagyvállalatok javára fog majd tévedni. Elve nonsense, hogy miniszteri rendeletre viszik le majd az árképzést, ugyanis most igaz, hogy a piaci ár az kedvezőbb, mint az 595 vagy 615 forintos hatósági ár, de pontosan tudjuk, hogy ez lehet, hogy két hét múlva már egészen ellenkező irányba fog kilengeni, ugyanis én óva intenék mindenkit attól, hogy elhiggyék, hogy a Hormuzi szorosban olyan hamar rendeződni fog a helyzet. Nem csak az aktamentesítés miatt, hanem a háború dinamikája miatt és a hadban álló felek miatt. Azért ott az egyik hadban álló fél ahhoz az államhoz tartozik, akiket tilos kritizálni, és akiknek mindig mindenben csak és kizárólag igazuk lehet, amíg ember él ezen a földön. Éppen ezért nagyon óvatos lennék a tekintetben, hogy ez a konfliktus, az a súlyos háború mikor fog lezárulni. Örülnék, ha lezárulna, már holnap, ma is késő lenne, de az, hogy ezt egy hosszú távú árképzési elképzelésrendszerre berakják, attól még azért önöket is óva inteni. És akkor elhangzott itt néhány fontos felvetés. Természetesen nagyon fontos, hasznos és értékes munkát végeznek parlamenten belül és parlamenten kívül is egy vagy több diplomás honfitársaink, de nem lenne szabad megfeledkezni azokról, akik kétkezi munkát végeznek, tisztelt miniszter úr, különösen a fölművesekről, a parasztságról, az őstermelői családi gazdálkodókról, vagy a családi gazdaságokról, ugyanis számukra finoman szólva sem lényegtelen, hogy milyen szabályok mellett igényelhetik vissza, művelési ághoz kötve, éves szinten meghatározott, literben kifejezett limitben a jövedéki adót és az áfát, és ez milyen határidővel tehetik meg magyarul, meddig kell megelőlegezniük a mezőgazdasági, nevezzük csak egy összefoglaló mezőgazdasági vállalkozóknak, a jövedéki adót és az áfát, amelyet szigorú meghatározott szabályok szerint igényelhetnek vissza, forint per literben kifejezett összeg is, van ugye előbbiek szerinti éves meghatározott limitje. Ezt hogyan kívánják szabályozni, vagy a szintén globális nagyvállalatok nyomásának engedve a mostaninál kedvezőtlenebb irányba mozdulnak el, vagy legalább megtartják a mostani szintet, vagy ami a legjobb lenne, hogy legalább egy kicsit, ha nem is enged többet az ország költségvetéséhez, legalább egy kicsit kedvezőbb helyzetbe hozzák az egyik legrégebbi hivatástűzőket, akik az egyik leghasznosabb munkát végzik, mert élelmiszert vagy élelmiszer alapanyagot termelnek, amely nemzetbiztonsági alapérdek, hogy minél nagyobb mértékben, hányadban tudjuk ellátni a saját lakosságunkat belföldön a magyar gazdák által megtermelt élelmiszerrel, és nem rákkeltő GMO-s alapanyagból készült élelmiszerekkel, amelyeknek ugye önök szintén zöld lámpát, zöld jelzést adtak, ha már egyébként a globális érdekek kiszolgálásánál tartunk. És mondanék itt még néhány észszerű felvetést, ugye itt alapvetően kőolajról, kőolajtermékekről beszélünk, ugye a mellékletben azért szerepel a földgáz kifejezés, szerepelnek más termékek is. Nem kívánom megismételni azt, amit 2 vagy 3 héttel ezelőtt itt a pulpituson állva előadtam, de miniszter úr, most már azért lassan bele kellene jönni a kormányzás lendületébe, és nem feltétlenül az ellenzék fikázásán, savazásán, meg azzal kellene tölteni az időt egyiküknek sem, hogy köszörül a nyelvét az ellenzéken, hanem bele kellene állni az érdemi munkába is, mivel önnek Észak-Amerikában kiváló kapcsolatai vannak. Én nagy tisztelettel javasolnám önnek, hogy a makói árokban rejlő gázkincset, amely persze egy megosztó téma, mert az érdeklődik, vagy a téma iránt érzékenyek egyik fele azt mondja, hogy nem lehet, még mindig nem lehet gazdaságosan kinyerni a több ezer, akár 4000-6000 méteres mélységben lévő 600 milliárd és 2000 milliárd köbméter közötti gázkincset, viszont legalább ugyanennyien vannak, akik azt mondják, hogy megvan ez a technológia. Gulyás volt miniszter úr 2022-es nyári kijelentéséből tudjuk, hogy valószínűleg már megvan ez a technológia. Vissza kellene vásárolni attól a koncerntől, akiknek hazáruló módon a Gyurcsány kormányok eladták a kitermelés jogát, és meg kellene vizsgálni, hogy földgázellátás terén, 100%-os mértékben, tehát mindenfajta kitettség nélkül, 60-200 évre legendő készletet a saját kezünkbe veszünk, vagy hagyjuk azt, hogy külföldi érdekek határozzák meg, hogy a saját földünkben lévő kincset kitermeljük, vagy nem. Aztán mondanék önöknek, főleg önnek miniszter, olyan dolgot, valószínűleg az öntől, egy kicsit távolabb esik, próbálom önhöz közelebb hozni főleg a észak-kelet-magyarországi valóságot. Milliós nagyságrendben vannak olyan ingatlanok, lakóingatlanok, ahol honfitársainknak az egyedüli fűtési mód a fafűtés. Jelzem azt, hogy a tűzifa az egyetlen olyan energiaforrás, amelyből jelenállás szerint 100%-os mértékben önellátóak vagyunk. Nem csak az állami erdőgazdaságok, hanem a magántulajdonú erdők faállománya és az erdőink éves folyó növedéke is erre bőven ad fedezetet, különös tekintettel egyébként a nem őshonosnak számító, de nagyon értékes akácerdeinkre. Most én egy olyan pályázatot írnék ki az ön helyében, hogyha én lennék a gazdasági miniszter, egy viszonylag csekély összegben, tehát adott kerettel nagyon sok honfitársunknak tudnánk segíteni, olyan honfitársunknak, akiknek hiába próbáljuk elhitetni saját magunkkal, soha nem lesz pénzük hőszivattyús fűtési módra, könnyen lehet, hogy földgázzal sem tudnak fűteni, mert egy kondenzációs gázkazán beszerelése minimum 2 millió forintba kerül, alsó hangon, testvérek között is, és lehet, hogy 2 millióval még nagyon-nagyon alálőttem a szintet, viszont az áramot nem igénylő, az áram felhasználását nem igénylő fafűtési módok kialakítása, megfelelő kéményzettel nagyságrendekkel nagyobb segítség lenne azoknak, akik legalább ezt egy komoly támogatási rendszerre ki tudnák fizetni. Ez ingatlanonként lehet, hogy 2-3 millió forintból kitelne. Olyan honfitársainkról beszélünk, akiknek többsége önhibáján kívül soha nem fog tudni szigetelni, soha nem fog tudni korszerű fűtési módokat alkalmazni, sajnos valószínűleg soha nem fognak tudni nyilázárókat sem cserélni, de egy áramot nem igénylő, kritikus helyzetekben valódi energiafüggetlenséget, valódi hálózat függetlenséget biztosító fűtési módok kialakítása, alapítása, akár ingatlanonként 2-3 millió forint keretösszeggel óriási segítséget jelentene ezen magyar emberek számára. Ez csak egy a sok Mi Hazánkos ötlet közül, ezt már csak arra fel mondom, részben pikét megjegyzésként, hogy a miniszterelnök úr kollektíve próbál minket folyamatosan sértegetni, képviselői és emberi művoltunkban megalázni, aminek az egyik koronaékszere az ő szempontjában, egy ilyen sötét koronaékszere, hogy mi nem hozunk ide be értékteremtő, hozzáadott, magas hozzáadott értékű javaslatokat. Hát íme, miniszter úr, én most kapásból mondtam néhányat, és akkor megismétlek egy másikat, mert úgy látom, hogy nem, hogy a Mi Hazánk által szintén hetekkel ezelőtt javasolt 4/5-ös szabályt nem akarják bevezetni, hanem szomorúan hallom, itt hallottam az egyik előttem felszólalótól, hogy önök a nemzetgazdasági vagy nemzetstratégiai szempontból fontos gazdasági társaságokkal kapcsolatos szabályokat ki akarják venni a kétharmados körből. Tehát nem, hogy 4/5-ös záradékot nem akarnak, tehát, hogy ha egy adott, mondjuk energiaszektorban lévő vállalatból döntően, de nem kizárólag a MOL-ra gondolok, akár egy 10%-ot értékesíteni akarnak, jellemzően nyilván külföldi globális nagyvállalatoknak, akkor azt csak a parlament előzetes 4/5-ös felhatalmazása tehessék meg. Hát nem, hogy ezt nem akarják, hanem önök már a 2/3-os szabályok alól is ki akarják venni, és vagy egyszerű parlamenti többség dönt erről, vagy esetleg majd ezt is ledelegálják rendeleti szintre, hogyha egy elképesztő üzletet, egy nagyon nagy üzletet kell nyilvbe jutni, akkor ne kelljen vesződni, nem hogy 4/5-ös vagy 2/3-os, még egyszerű parlamenti többséggel sem. Az egyszerű parlamenti többség, az egyszerű többségű törvények alá való besorolás, ez a nemzetgazdasági, a nemzetstratégiai és a nemzetbiztonsági érdekeinkkel homlok egyenes szembe megy, úgyhogy ezeknek a megfontolását ajánlom az önök szíves figyelmébe, és az ártörvény 8. szakasz első bekezdésének alkalmazását, annak érdeke, hogy ne csak a nagy cápák tudjanak úszkálni ebben a képzeletbeli tengerben, hanem a független benzinkutasok, a kiskutasok érdekét is tudjuk képviselni, és megmenteni őket. Ők nem nagy cápák, miniszter úr, ők soha nem fognak meggazdagodni, tisztes megélhetésre vágynak. Ha ezt nem hagyják nekik, akkor pontosan az elmúlt 36 év hagyományait viszik tovább, hogy mindig azokkal szúrnak ki, akiknek a legkisebb a hangjuk a parlamentben, vagy a legkevesebb érdekérvényesítő képességgel rendelkeznek. Ezeket ajánlom az önök és az ön szíves figyelmébe. Köszönöm szépen.
1: A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt Országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség a fennmaradt időkeretek terhére. Megadom a szót Németh Balázs Lajos képviselő úr részére 2 perces időkeretben.
3: Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen. Önök ferdítik a valóságot, miniszter úr és képviselő úr. Arról beszél, és érdekelne majd a véleménye, egymást is becsapják azzal, hogy 50 milliárd forintba, vagy több 10 milliárd forintba kerül havonta a védett árnak a fenntartása. Ez nem igaz abban az esetben, hogyha a piaci ár a védett ár alatt van. A másik pedig, amit Csőszik képviselő úr mondott, ön átlagárral számol, és kiváló helyen ül Müller Anna tanárnő mellett. Müller Anna múlt héten ugye a közös nevezőről értekezett nekünk itt a parlamentben. Az átlag számításról érdemes beszélgetniük, hiszen ön azt mondja, hogy az átlagár az a védett ár alatt van. Ez igaz, de ettől függetlenül ők most benzinárat fognak emelni. Hogyha valaki elindul a Balatonra Budapestről, akkor a következő napokban, amint önök eltörlik a védett árat, Székesfehérváron a 95-ös benzint 6,28-ért tankolja, aztán Válnál 6,30-ért, 6,32 Tárnokon, és a többi, és a többi. Abban a pillanatban, amint eltörlik az 5,95-ös védett árat, akkor nem fognak az autósok, a magyar autósok 5,95-ért benzint kapni, mondjuk abban az esetben, ha elindulnak a Balaton felé. És a harmadik dolog, amit még szeretnék elmondani, hogy Apáti képviselő úr itt említette a kis benzinkutasokat, azért ők durvábban léptek föl tegnap, és durvább közleményt írtak tegnap, mint amit ön említett. Egészen pontosan úgy fogalmaztak, hogy nem erre adtak felhatalmazást a Tiszának, mint amit önök csinálnak. Mert hogy a Fidesz kormány egy kártérítési programot hirdetett a kis benzinkutasok számára, és az ő közleményük szerint ettől a Tisza eláll, és nem segíti a kis független benzinkutas üzemeltetőit úgy, mint hogy a Tiszaval ellentétben a Fidesz kormány segítette volna. Köszönöm szépen!
1: Tisztelt Országgyűlés, tekintettel arra, hogy további két perces szókérőt nem látok. További képviselői felszólalásokra maradt még idő a fennmaradó időkeretek terhére. Megadom a szót Balla György képviselő úrnak a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
4: Nagyon szépen köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt képviselő társaim. A makói árokról nem beszélnék több okból, mert egyrészt nekem szakmám, másrészt nem része az előterjesztésnek, legalább, és az gáz, nem üzemanyag. Tehát csak ennyi az indoka, hogy arról fölösleges beszélni. A 480 forintos benzináról sem beszélnék hosszasan. Ma ugye egyetértünk, miniszter úr, jóval alacsonyabb a kőolaj világpiaci ára, mint amikor ez önök miniszterelnöke követelte a 480 forintos üzemanyagár bevezetését. Magyarul, ha akkor be lehetett volna vezetni, akkor most pláne be lehetne, de világos, ez egy kamu volt, bemondta az 1200 nem tudom, hogy hány választási ígéretük közül, ez az egyik kamu. Lesz még több száz ilyen. Amiről viszont érdemes szerintem beszélni, az, hogy miért van itt ez az előterjesztés. Miért van itt ez a javaslat? Hát ha az olaj világpiaci ára lefele megy, akkor nincs semmi probléma. Mert a védett tárnál olcsóbban bármikor lehet üzemanyagot adni. Senki nem tiltja meg. Adja a jó Isten, hogy folyamatosan menjen lefele, és legyen minél olcsóbb a kutakon tankolni. De nincsen rá szükség. Miniszter úr nagyon korrekten, talán egy hete beszélt arról, hogy egyébként Magyarország energiaellátása nincs veszélyben, az árak lehetővé teszik, hogy a tartalékot föltöltsük, ez meg is indult. Egy végtelen korrekt tájékoztatást kaptunk. Ha jól emlékszem, meg is tapsoltuk egyébként miniszter urat, és megköszöntük ezt a tájékoztatást. De ha ez így van, akkor miért van itt ez az előterjesztés? Miért van itt az a javaslat, hogy kivezetik a védett üzemanyagárat? Természetesen van benne egy finomítás, jobban eladható legyen. A miniszter felhatalmazást kap, hogyha ő úgy dönt, meg fennállnak bizonyos feltételek, akkor bevezetheti újra. Ez egész tegnap estig, ha nem is tűnt logikusnak, mert nem világos továbbra sem, hogy miért kell hozzányúlni, de legalább hihetőnek tűnt. Tegnap este viszont sajnos miniszter úr bejött egy olyan módosító javaslat, ami, ha valaki ért a szavak nyelvén, akkor pontosan tudja, hogy ön ezt soha többet nem fogja tudni bevezetni. Ne legyen rá szükség, de ha lenne, ön akkor sem fogja tudni ezt bevezetni. Ugyanis kikerül a korábbi javaslatból egy lényeges elem, az, hogy ez magyar autókra vonatkozik. Ezt önök egy az egyben kiveszik. És okos ember azért más kárán tanul. Volt korábban is, jóval korábban védett tár Magyarországon. És az első pár hétben nem csak a magyar autósokra vonatkozott. Mert elkövettük azt a hibát, hogy ezt nem tettük bele. Az történt, hogy veszélybe került az ország energiaellátása, mert mindenki ide járt tankolni. Nem lehetett a benzinkutaknál üzemanyagot vásárolni, mert a külföldről beáramló tankolóautók miatt egész egyszerűen nem tudták olyan ütemben föltölteni a benzinkutakat, mint ahogy fogyott. Drasztikusan megnőtt a hazánkban tankoló autók száma. Ezért most, miután tanultunk a saját hibánkból, önök talán tanulhatnának a miénkből, egyértelmű volt, hogy csak és kizárólag magyar autókra vonatkozik a védett ár. És önök ezt vették ki tegnap. Ezzel rejtve azt mondták ki, mert hogy úgy nem megvalósítható, ha mindenki ide jöhet tankolni, azt mondták, hogy nem lesz többet védett tár Magyarországon. És ez szerintem hiba, mert semmi nem indokolja, ha csak az energialobbi vagy Brüsszel nem. Más oka nem lehet. Köszönöm szépen.
1: Tisztelt Országgyűlés, kívánne még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeretek terhére? Megadom a szót Szalai Piroska képviselőasszonynak a Fidesz frakciójából. Parancsoljon!
5: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony!

0: Szóval elnézést. Köszönöm a szót, tisztelt elnökasszony, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt ház. Szeretnék még egy aspektust behozni, megint a lakosság és a fogyasztók aspektusát. Alapvetően azért az bizonyára tudják, hogy az egész védett ár dolog lehet, hogy az Európai Unió országajánlása szerint a piacot torzítja, és ezt hallottuk a bevezetőben is miniszter úrtól, és az is lehet, hogy költeni kellett akkor, amikor magasabb volt jóval a védett árnál az üzemanyagok fogyasztói ára. Ezt meghallottuk képviselő úrtól igazából, és említette, hogy 50 milliárd forintot számoltak összességébe a költségvetés terheként, de mi ezt az 50 milliárd forintot, illetve hát amennyit éppen kellett rá költeni, ezt már az elején is mondtuk, hogy a multik különadójából kívántuk finanszírozni, amire az Európai Unió országajánlása szintén azt javasolja, hogy ki kell vezetni. Tehát akkor nem lesz rá forrásunk, hogyha a multik különadóját kivezetjük. Viszont mi lett a hatása? Miért is volt fontos nekünk az, hogy a védett árat bevezessük? Azért, mert márciusban, áprilisban és májusban az infláció Magyarországon alacsonyabb volt, mint az euróövezet bármely országában, és az Európai Unió az élelmiszer, illetve a járműüzemanyagok inflációját külön is hírlevelekben közli azokban az időszakokban, amióta ilyen jelentős inflációs emelkedés és csökkenés történik. Az üzemanyagok tekintetében Magyarország Málta után, Máltán volt összesen nullás inflációja az üzemanyagoknak, az üzemanyagok és kenőanyagok árucsoportjának tekintetében a második legkisebb volt Magyarországon az infláció a védett ár hatására. Még Lengyelországba, amit az előbb példaként hoztak, ott is sokkal magasabb. Míg nálunk 2% a magyar fogyasztók, tehát a magyar rendszámú autósok inflációja, sőt márciusban -3% volt, áprilisban 0,1%, de most a tegnapi friss adatok szerint májusban is 2%. Addig Lengyelországban utánunk következő legalacsonyabb inflációjú országban 12% fölötti, de hogyha Csehországot nézzük, ott 26,2%, hogyha Romániát nézzük, akkor 30,8%, tehát egyharmadával nagyobb, vagy nőtt az infláció alapvetően náluk. Ez okozza azt, hogy nálunk a teljes infláció, nem az üzemanyagoké, meg az élelmiszerek, hanem a komplett teljes infláció jóval alacsonyabb, mint ahogy az előbb mondtam, mint az euróövezet átlaga, az egyik legjobb az Európai Unió országai közül, jóval alacsonyabb az átlagnál. És ez jelenti azt, hogy emellett van egy másik tény is. Ma Magyarországon a nettó kereset, nettó átlagkereset és medián kereset növekedése is 11% fölötti. A kettő egyenlege alapvetően azt jelenti, hogy 10% környéki reálkeresett növekedésünk van. Hogyha Lengyelország példáját nézzük, ott a nettó keresett növekedése 6% alatti, és mellette egy nálunk sokkal nagyobb inflációval bírnak. Tehát az a környezetünkben utánunk következő legjobb országban is igaz, hogy össze nem mérhető a magyar reálkeresett növekedéssel az ő emelkedésük és növekedésük. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az első fél évben kimondhatjuk, hogy igenis minden foglalkoztatottunk előre tud lépni, több keresetet tud hazavinni, és hogyha visszatérünk arra a mutatóra, amit oly sokszor emlegettem én már itt a ház falai között, Magyarországon nem nő, hanem akár még csökkelhet is ebben az első fél évben a szegénység vagy társadalmi kirekesztettség kockázatával élők aránya, ami egyébként uniós vállalásunk. hogyha ezeket az intézkedéseket, akár a védett árról beszélünk, akár az élelmiszerek, drogériai termékek árréstropjáról, akár a rezsicsökkentésről, ezeket azért emlegetem, mert mindegyik bent van az országajánlásban nevesítve is. Ha ezeket az intézkedéseket kivezetjük úgy, ahogy Európai Unió megköveteli tőlünk, mert most már nem merem azt mondani, hogy ajánlja, bármennyire országajánlásról van szó, akkor ez a első fél éves javulásunk, ez megtörik, sőt, visszaesés is lehet már az idei első fél évben is. Én mindenféleképpen szeretném ezért a magánemberek, illetve hát ugye kinek van még jelentős, kik számára jelentett még nagy segítséget a védett üzemanyagár megléte, a kiszámíthatóság, mert ez egy kiszámíthatóság volt, hisz igazából tudták, hogy addig, amíg ez a védett üzemanyagár megvan, addig nem fog emelkedni számukra nem kiszámíthatóan ez a költségtétel. Hát a KKV-k számára volt ez nagyon fontos, hogy egy ilyen kiszámítható intézkedés védte az ő költségvetésüket is. Tehát a lakosság és a KKV-k számára mindenféleképpen előnyös volt. Nagyon sokan elmondták, hogy ez egy sapka, ez egy maximum, ezt nyugodtan megtarthattuk volna, hisz így könnyebb lett volna a KKV-k élete is, meg a lakosság élete is a későbbiekbe is. Én tényleg igazán azért izgulok, hogy mind a lakosság, mind a KKV-k üzleti eredményei a KKV-k esetében, a lakosság esetében pedig az életszínvonal tudjon megmaradni, és tudja azt a dinamikát produkálni a reálkereset is, amit az első fél évben produkált. Nagyon szeretném, hogyha hoznának olyan intézkedéseket a kivezetések mellett, amik ezt garantálják a későbbiekbe is. Köszönöm a szót.
1: További felszólalásra más nem jelentkezett, ezért az összevont vitát lezárom. Megkérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 15 perc 40 másodperces időkeretében. Megadom a szót Kapitány István miniszter úrnak.
2: Köszönöm szépen a szót. Elnök asszony, tisztelt ház, köszönöm szépen az érdemi és szakmai vitát. Nyilvánvalóan vannak véleménykülönbségek, és ezekre szeretnék visszatérni. Ahogy a bevezetőmben mondtam, egy piacgazdaságban, egy jól működő piacgazdaságban, ha a piac tudja szabályozni a tevékenységünket, az egész gazdaság működésére pozitív hatással van. Mi voltunk azok, akik javasoltuk, a Fidesz bevezette a védett árat. Ebben mindenki egyetértett, ez egy nemzetközi krízis helyzet volt. Ez egy jó dolog, hogy így együtt tudtunk, és gondolom a jövőben is tudunk együtt működni. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy igen, erről lehet beszélgetni, hogy mennyi lesz az olajár, de ezt valaki tudna, akkor nyilván van több lehetősége lenne bárhol lenni, itt is, meg bárhol másutt is. Higgyék el, nekem ez egy életet töltöttem el, azt nem próbálnám meg, hogy eltaláljam, hogy mennyi lesz az olajár. Azt viszont tudjuk, hogy jelen pillanatban az olajár az jelentősen alacsonyabb, mint volt. Azt is tudjuk, hogy a piaci ár Magyarországon jelentősen alacsonyabb, mint a védett ár volt. Tehát ma reggel például a MOL kutakon 578 forintért adták a üzemanyagot, ami benzin az 595-ös védett árhoz képest, és 597-ért a dízelt a 615-öshöz képest. Tehát kialakult egy olyan piaci helyzet, mely piaci helyzetben a védett árnak a fenntartása nem szükséges. Más a véleményünk arról, hogy vajon egy védett árat fönntartani akkora nincs rá szükség, annak van-e bármilyen közgazdasági vagy piaci értelme. Mi azt gondoljuk, hogy fenn kell tartani azt a képességet, hogy reagáljunk egy krízis helyzetre, és a krízis helyzetre reagálni fogunk. Ha ez kialakul, remélem, hogy nem lesz ilyen. A forint erősödik, az a célunk, hogy a magyar gazdaság jobban működjön, és talán azt is látták, hogy a jövedéki adót nem emeltük. Tehát gyakorlatilag emelhettük volna tovább a jövedéki adót, nem emeltük a jövedéki adót tovább. Azért nem, mert mi is azt gondoljuk, hogy a vállalkozások a vállalatok számára, a gazdaságok számára, az agrárvállalkozások a szállítók számára ez egy fontos dolog. Az is egy jó dolog, és erre egészen büszke vagyok, mert nem teljesen egyértelmű úgy általában, és erre mint magyarok azért valamennyire büszkék lehetünk, hogy van egy bizonyos fokú önkontroll is a piaci szereplők részéről, hogy milyen áréseket alkalmaznak jelen pillanatban. Tehát ez egy jó dolog, itt a piaci szereplők, a kormányzat közösen együtt dolgozik azért, hogy egy kedvezőbb ár legyen, egy piaci ár legyen, mely mindenki számára fenntartható. Itt a kisbenzinkutasokról szó volt, a kisbenzinkutasok üdvözlik azt, hogy gyakorlatilag egy piaci ár kialakul, és ezen a piaci áron belül is a sapkákat eltávolítjuk. Őnekik gyakorlatilag a saját mozgásterük nő ezáltal meg, hiszen nyilvánvalóan nincsenek beszorítva semmilyen kontroll mögé. Tehát ők ezt a dolgot támogatták. Itt említésre került egy tétel, ami tényleges, ezt hallottam, nem tudom, talán Simicskó István említette, nem emlékszem most pontosan erről, hogy mit ígért a Fidesz kormánya benzinkutasoknak. Ön volt német képviselő úr. Nem találtuk a költségvetésben. Tehát gyakorlatilag ezek nagyon jó dolgok, hogy itt ajánlottak mindenféle miniszterek mindent, mert nem ez az első dolog, csak ugye nekünk van az a rossz szokásunk, hogy megnézzük a költséget, nem találtuk meg. Tehát nem láttunk egy olyat, hogy ott el lett volna erre határolva ennek a költségvetési tétele, se a régi költségvetésbe, se az új költségvetésbe, se az új prognózisban. Úgyhogy én nem gondolom, hogy így nyilvánvalóan ezzel bármit tudnánk tenni. Nagyon fontos számunkra egyébként a kis benzinkutasoknak a helyzete, ezért is jó az, hogy ez a védett ár kivezetésre kerül, mert számukra egy piaci helyzetet teremt, mely piaci helyzetben el tudják érni a nyereségességüket. És ezt egyébként ők is üdvözölték. Volt szó egy-két dologról, ami számunkra is fontos, és én azt gondolom, hogy összességében egy jól működő nemzetgazdaságnak fontos. Ilyenek például, hogy ha vannak beavatkozások, akkor amennyire lehet, azok ideiglenesek legyenek, ha nincs rájuk szükség. Tehát addig, amíg az üzemanyag ára alacsonyabb, mint a védett ár, és jelen pillanatban jóval alacsonyabb, mint a védett ár, ilyen ideiglenes beavatkozásra nincs szükség, és ideiglenes kell, hogy legyen a szó, mert hogyha nem ideiglenes, akkor ez nem egy funkcionális piacgazdaság, hanem egy kormány által vezérelt gazdaság. És itt többen említették, hogy mekkora az én felelősségem, köszönöm szépen, hogy ezt megemlítették. Valóban nagyon fontos az, hogy ezzel a felelősséggel tisztában legyünk, és a felelősség arról szól, hogy egy olyan gazdaságot építsünk, ami elkezd dinamikusan növekedni, de közben tudjuk megvédeni, hogyha krízis lesz. És mi ezt tudjuk ígérni, hogyha előfordul még egyszer egy olyan krízis, mint a Hormuzi szorosban, természetesen, ha a lakosság védelme, a vállalatok, a vállalkozások védelme ezt megköveteli, ezt meg fogjuk tenni. Én itt leszek egyébként a parlamentben, tehát hogyha hirtelen óriási változás lesz, én állok elébe, hogy akkor arról akkor beszéljünk. De én azt gondolom, hogy sokkal jobb egy olyan gazdaság felé elmennünk, és ez fontos, hogy ezt értsük, amelyik piaci körülmények között tud dolgozni, de megvédi közben az állampolgárokat, ha erre szükség van, és mi ezt ígérjük. Ugye itt szó volt a verseny a termékpiacon, tehát itt voltak ajánlások, hogy legyen verseny. Én azt gondolom, a verseny az egy jó dolog, én beszéltem itt róla, és még egyet is értettünk néhány kollégával, akik dolgoztak a szakmában, hogy a verseny általában az jót tesz egy termékszolgáltatási piacnak. Tehát nagyon fontos dolog, hogy amennyire lehet a versenyhelyzetet kialakítsuk, és csak akkor avatkozunk be, hogyha annak szociális okai vannak, mint ahogy beszéltünk erről. De az, hogy egy verseny kialakuljon egy országban, és azt is szeretném mondani, hogy itt voltak olyan iparágak, ahol nem volt verseny, de nem az Európai Unió miatt nem volt verseny, hanem mert kialakult ebben a NER rendszerben egy olyan helyzet, hogy bizonyos iparágakat úgy, ahogy van, leuraltak vállalkozók, senki másnak nem volt lehetőség ebben részt venni. Én biztos vagyok benne, hogy ebben egyetértünk, hogy ez egy jól funkcionáló piacgazdaságban nem szerencsés. És ezért nem kéne részt vennünk a verseny korlátozásában, ha csak nem kell szociálisan, társadalmi alapon beavatkozni, amire mi természetesen mindig készek vagyunk. Foszilis kivezetés. Foszilis kivezetés európai ajánlásokban. Én megint csak említettem, és azért, hogy elkezdődött ez a dialógus, és szakmai alapon zajlik. Abban egyetértettünk, hogy diverzifikálni kell. Tehát jó egy országnak, hogyha különféle energiaforrásokból szerzi be az energia szükségletét. Mi tervezzük a szélerőművek sokkal nagyobb használatát, erre nem sokára egy pályázat is kiírásra kerül. Fontos az, hogy a naperőművek szerepét megtartsuk és növeljük. Fontos az, hogy egy olyan energiamixsel rendelkezzünk, ami Magyarország számára az energia függetlenséget is tudja biztosítani egy adott időszakon belül. Nyilvánvaló Magyarországon a nukleáris energia, a hőerőművek, az elektromos áram termelése, vásárlása, importálása, illetőleg a megújuló energiák aktív használata fontos. Itt arról is beszéltünk az országházban, hogy ezt az 1,5 milliárd eurót, amit az Európai Uniós forrásokból mi hazahozunk, ez nem jött volna haza, önök említek, hogy hazahozták volna. Én hallottam ilyeneket, hogy évvégéig hazahozták volna, hát nem lehetett volna hazahozni, meg augusztus 31-én ez lejárt volna. De most maradjunk a szakmai részénél, ez most megjön, és mindannyian egyetértünk abban, hogy ez egy jó dolog, hogy az energiahálózatra, az elektromos hálózatra fogjuk költeni, és ezáltal képesek leszünk egy sokkal jobb energiaellátást biztosítani Magyarországnak. Tehát mi a magyar gazdaság érdekét képviseljük, mi a magyar emberek érdekét képviseljük, mi arra esküdtünk föl, hogy a magyar közszolgáljuk. Én nem, önök tudják, hogy nyilvánvalóan én sem, minisztertársaim sem azért vannak itt, hogy bármi más csináljak, mint hogy a köznek jó legyen. Ezt tudják tőlem is, hogy én nyilvánvalóan felajánlottam egy jótékonysági célra a fizetésemet. Én azért vagyok itt, hogy amit megtanultam az energiaiparban, azt hasznosítsam a magyar emberek részére. Aki ismer engem régebbről, az tudja, hogy nem olyan típus vagyok, hogy csak ide-oda lehet küldeni. Én nem vagyok ide küldve, én azért vagyok itt, mert magyar állampolgár vagyok, engem megválasztottak, 5. voltam a listán, részt vettem a kampányban, és az a döntésem volt, saját személyes döntésem volt, hogy erre teszem föl azt a következő 4-8 évet, attól függ, hogy döntenek a szavazók, hogy ezt az országot szolgáljuk. És én azért örülök ezeknek a vitáknak, amit itt kialakulnak, mert azért kezdenek szakmai jellegűek lenni, és nem kell, hogy mindenbe egyetértsünk, de meg kell találni azt a közös nevezőt, és el kell hinnünk azt, hogy ezt azért csináljuk, hogy ennek az országnak jó legyen, nem pedig semmilyen másokból. Egyet a KKV-król beszéltek, mert itt említették, hogy ez a 3%-os forgóeszközhitel, ez felemelésre került vállalkozások számára 3%-ról 5,9%-ra bubor alapon. Ha nézték a kommunikációt, önök is tudják, hogy ez egy likviditási alap, a befektetési alap a vállalkozások részére maradt. Önök is tudják, hogy a Garantika biztosítja ezt, tehát gyakorlatilag azok a vállalkozók, akik ezt a likviditási kártyát használják, a legnagyobb előnye ennek a likviditási formának, hogy gyakorlatilag az állam garantálja ezeket a likviditási hiteleket, és ezeket fenntartjuk, ezek még mindig piaci alapúak, olyan szempontból sokkal előnyösebbek, mint a piaci feltétel a vállalkozók részére. Említettem abban a videóban, amit kiraktam, hogy gyakorlatilag ennek a költsége, ez kb. 150 milliárd forint volt évente a költségvetés részére, és mi azt láttuk, hogy nem minden esetben került ez likviditásra felhasználva, hanem egy arbitrázsra is adott egy lehetőséget, ami nem a célja egy ilyen kártyának. Megint csak a döntés lényege az az, hogy a magyar államnak, a magyar költségvetésnek, és ezért a magyar adófizetőknek legyen igazságos ez a megoldás, amit mi használunk. Ezt nem mondták nekünk, hogyha valakit ezért challenge-elni kell, el kell mondani, hogy ez nem jó, azok mi vagyunk. ezt nem, senki más nem mondta, 150 milliárd forintot egy arbitrázsra nem hiszem, hogy egy jó ötlet kifizetni egy költségvetésnek. Különösképpen úgy nem, hogy a költségvetés borzasztó helyzetben van, mint tudjuk, tehát gyakorlatilag a 90% az éves költségvetésnek elköltésre került. Sok volt a hasonló, azért nézem. Diverzifikáció. Diverzifikációról, meg energiabiztonságról, az orosz agresszióról, háborúról volt szó. Igen, ez egy fontos téma, tehát erről már beszéltem régebben a tisztelt házban, ez pedig az volt, hogy amikor a drúzsba ugye leállt, akkor nem voltunk abban a helyzetben, annak ellenére, hogy fizikailag tudtunk volna az Adrián kőolajat hozni azonnal, mert ez a lehetőség, ez a technikai lehetőség nem volt kihasználva, éppen nem volt használatban. És ezért telt el körülbelül 6-7 hét a között, hogy leállt a drúzsba, és megérkeztek az első kőolaj szállítmányok az Adrián keresztül. Tehát fontos, hogy azokat a technikai képességeket, amivel rendelkezünk, ez ugyanez a szlovák-magyar vezetékrendszer, ezeket mind folyamatosan kell használni. Lehet technikailag beszélni arról például, hogy az Adria képes ellátni a magyar és a szlovák finomító teljes éves szükségletét, de az egészen biztos, hogy egy nagyon nagy részét képes ellátni, és mi azt mondjuk, hogy minden egyes adott pillanatban az országnak képesnek kell lenni arra, hogy az összes képességét használja energiaellátásra, legyen opciója ebben az üzletben, és ne legyen soha senkinek kiszolgáltatva. Tehát önök említették itt többször az Európai Uniót, amit azért mókásnak tartok, mert hát itt olyan fajta orosz elkötelezettség volt az önök részéről az energia részen, ami hihetetlen. Tehát beszéltünk erről, hogy 60-ról 90%-ra ment föl az orosz kitettség. Nem gondoljuk, hogy ez egy jó dolog energiaellátás szempontjából, és nyilvánvalóan ezt mi megpróbáljuk egyensúlyozni. Nem szeretnék kihagyni semmit sem. Független benzinkutasokról beszéltem. Egyetértek a tűzifával kapcsolatos véleménye, hogy nyilvánvalóan ez a része a társadalomnak óriási kihívásokkal küzdik. Ezt többször mondtuk egyébként a kampány során, kampány után is. Én többször mondtam, hogy nyilván bejártuk Magyarországot, osztottunk tűzifát, és ez az a tevékenység, aminek azok az állampolgárok, akik kénytelenek még 2026-ban is fával fűteni, azok mindenféleképpen segítségre szorulnak, és ezt a segítséget tőlünk meg fogják kapni. Visszatérő kérdés volt, utalva rá, hogy állami vagyont az energiaszektorból adott esetben a Tisza kormány értékesíteni akarna, erről múltkor is beszéltem. Nincsen ilyen terv, minden héten itt vagyunk, nem hiszem, hogy bárkinek bármilyen ilyen terve lenne, hiszen ezek az állami tulajdonok az energiaszektorban, ezek jó, hatékony és potenciálisan nyereséges formák az állam számára, tehát ezt nem tervezzük.
1: Kérem, hogy
2: ezek lennének a direkt válaszaim. Köszönöm szépen, elnézést, hogy túléptem.
1: Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, most határozathozatallal folytatjuk munkánkat. Soron következik az árak megállapításáról szóló 1990. évi 87-es törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013 évi 23-as törvény módosításáról szóló TPER 245-ös számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosító javaslatról történő döntés és zárószavazás. Emlékeztetem önöket, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az Országgyűlés. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e az összegző módosító javaslatot. Kérem, szavazzanak most!

Kimondom a határozatot, az országgyűlés az összegző módosító javaslatot 132 igen szavazattal, 35 nem ellenében, 5 tartózkodás mellett elfogadta. Most a záró szavazás következik, amelynek során a törvényjavaslatnak az összegző módosító javaslattal módosított szövegéről döntünk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja-e a törvényjavaslat összegző módosító javaslattal módosított szövegét? Kérem, szavazzanak most!

0: Kimondom a határozatot. Az országgyűlés a módosult törvényjavaslatot 130 igen szavazattal, 36 nem ellenében, 5 tartózkodással elfogadta. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024 évi 76-os törvény módosításáról szóló előterjesztés, kivételes eljárásban történő összevont vitája. Dr. Barna Szabó Tímea Balogh Mihály, Dr. Dicső Viktória és Szakács Péter Lajos a Tisza képviselői által benyújtott előterjesztés Téper 229 számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Az előterjesztő felszólalására kerül először sor. Mielőtt megadnám a szót, felhívom figyelmét, hogy nyitó beszéde, valamint a vitában történő további felszólalására és az esetleges zárszó ismertetésére összesen 25 perces időkeret áll a rendelkezésére. Megadom a szót dr. Barna Szabó Tímeának.
1: Köszönöm szépen. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Ez a benyújtott törvényjavaslat az örökbefogadás rendszerének egyszintűvé alakításával kapcsolatos 2026. július 1-i határidőt 27. január 1-ére változtatja meg. Ennek szükségessége egy súlyos, komplex problémára hívja fel a figyelmet. Ez a halasztás a problémára ugyan megoldást nem ad, de a rendelkezésre álló fél évben helyre tudjuk hozni a Fidesz elmaradását ezen a területen is. Így meg tudjuk akadályozni egy szakmai körökben erősen kritizált döntés életbelépését, és lehetőséget kapunk arra is, hogy pontos diagnózis készítsünk a helyzetről, és annak megfelelően olyan szakmai megoldásokat javasolhassunk, amelyek rendezik az örökbefogadás területén kialakult káoszt, hogy valódi szakmai és társadalmi párbeszéd indulhasson el. De mi is a probléma? Az elmúlt években jelentősen sérült az örökbefogadás gyermekközpontú szabályrendszere, mivel a Fidesz politikai kampányra használta fel, és ennek következményeként a gyermekek érdekei és jogai a háttérbe szorultak. Jelenlegi helyzet az alkalmas örökbefogadni szándékozók létszámának csökkenésével és az örökbefogadhatóvá vált gyermekek számának drasztikus növekedésével állt elő. Sosem volt ilyen rossz az elmúlt 30 évben a helyzet. Ennek a krízishelyzetnek a kezelése az elsődleges feladat. Alapvetésként fogalmazható meg, hogy az örökbefogadási rendszer eredményét nem kizárólag az örökbefogadások számának a növekedése alapján kell megítélni. Az európai szinten legmagasabb magyarországi örökbefogadási arány a gyermekvédelem működési anomáliáinak lenyomata, hiszen azt mutatja, hogy egyre több gyermek kerül ki a családjából úgy, hogy a szülei nem tudnak gondoskodni róla. Torz képet eredményez, ha a hangsúly elsősorban a statisztikai mutatók javítására irányul. Magába hordozza annak a veszélyét, hogy a folyamat egyre inkább az örökbefogadók igényeit szolgálja ki, háttérbe szorítva a gyermekek hosszú távú érdekeit és szükségleteit. Hogyan jutottunk idáig? A gyermekvédelem rendszere túlcsordult. Rengeteg gyermeket emelnek ki a családjukból, viszont olyan kevés a szakember és a férőhely, hogy nincs hely sem a nevelőszülőknél, sem a gyermekotthonokban, ezért az örökbefogadás egyfajta gyermekvédelmi intézkedéssé változott. Az előző politikai rendszer pótcselekvésévé. A Fidesz kormány számára nem az volt a kérdés, hogy mi a gyermekek érdeke, és ezt hogyan tudjuk figyelembe venni, hanem az, hogy hogyan tüntessék el a gyermekeket, és csökkentsék a rettenetes statisztikai adatokat. Ezért is terjedt el az a kifejezés, hogy az örökbefogadásokat gyorsítani kell. Miközben nem a gyorsaság az, ami sikeressé vagy hatékonyá tesz egy örökbefogadást, hanem az, ha a gyermek

mellett növekszik. 2010-ben minden 123., 2025-ben pedig minden 50. gyermek került örökbefogadó családhoz. Azonban a rendszer sikerességét nem az örökbefogadások száma alapján kell megítélni, mert változatlanul fontos alapelv, hogy a gyermekeknek keresünk alkalmas örökbefogadókat, és nem fordítva. A megyék közt hatalmasak a különbségek az örökbefogadó gyermekek és a várakozók számát tekintve is. Vannak megyék, ahonnan beáramlanak a gyermekek, és vannak régiók, megyék, ahol az örökbefogadásra várakozó szülők száma magasabb. A Fidesz kormány ennek megoldására egyszintűvé országossá kívánta alakítani az örökbefogadást, hogy minden gyermeknek azonnal az egész országban kereshessenek alkalmas szülőt. Ez az irány azonban csak a nagy, teljes problémának egy részét emeli ki, nagyítja fel, és kínál rá egy palliatív kezelésként egy látszólagos választ, miközben magát a problémát valójában tovább súlyosbítja, és tovább erodálja az örökbefogadás rendszerét. Az egyszintűvé alakítás kapcsán ugyanis az illesztést, azaz az örökbefogadó gyermek és az örökbefogadni szándékozó szülő között olyan csapat végezni az eredeti elképzelések szerint, akik nem ismerik személyesen sem a szülőt, sem a gyermeket. Aktából döntenének azok a szakemberek, akik eddig is intézték az országos listás örökbefogadásokat. Tehát mit jelentene az egyszintű örökbefogadási rendszert? Felesleges centralizációt és túlzott kontrollt. Személyre szóló döntések helyett aktákból hozott döntéseket generálna. Meg kell értenünk, hogy az örökbefogadás nem csak egy mechanikus, adminisztratív folyamat. A jelenlegi decentralizált rendszerben a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok munkatársai személyesen ismerik a gondozásukban lévő gyermekeket és a környezetükben élő örökbefogadni szándékozókat. Az egyszintű nyilvántartási rendszer ezt a jól működő dinamikát törné meg. Egy elsősorban algoritmus alapú központi rendszer képtelen leképezni azokat a humánus és egyéni árnyalatokat, amelyek a gyermek és a szülő valódi összeillesztéséhez szükségesek. A merev központosított működés, amely a jelenlegi informatikai modellek szerint egyszerre csak egyetlen örökbefogadni szándékozót ajánl fel, a folyamatok felgyorsítása helyett paradox módon növelné a várakozási időt. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok egységes szempontrendszerének biztosításához nem központi nyilvántartásra, hanem hatékonyabb ágazati irányításra, szakmai, módszertani támogatásra, valamint hatásvizsgálatra és a meglévő gyermekeink védelmében nyilvántartási rendszer funkcionális továbbfejlesztésére van szükség, hiszen nem megfelelő az informatikai háttér sem. Napi szinten előfordul hibás működés, nem megfelelően jelenik meg egy-egy örökbefogadni szándékozó személy vagy házaspár a GVR-ben. Az örökbefogadás többszintű rendszerének megfelelő működéséhez pedig elengedhetetlen egy biztonságosan a szakmai igényeknek megfelelően működő informatikai rendszer. A több mint 5 éve bevezetett GVR a mai napig nem teszi lehetővé a benne rögzített adatok statisztikai célú kinyerését, nem használható vezetői ellenőrzésekhez, emiatt külön kell rögzíteni a GVR-ben is megtalálható adatokat, és ezzel nagy mértékben megnőttek a szakemberek adminisztrációs terhei, pedig a GVR célja éppen ennek a csökkentése volt. Ezért is tartjuk indokoltnak az elhalasztást, és javasoljuk a Szociális és Családügyi Minisztériumnak a minél szélesebb körű szakmai és érintett egyeztetések lefolytatását, hiszen ezek elmaradtak. Az egyszintű rendszer bevezetésének modellezése, hatásvizsgálata, a szakma véleményének kikérése nem történt meg a jogszabálymódosítás előtt. A szakemberek meglátása szerint az örökbefogadások nagymértékű belassulását eredményezheti a bevezetése. Jelenleg nem megjósolható egy központosított, a gyermekeket és az örökbefogadókat ismerő szakemberek nélküli kiválasztási rendszer hatékonysága. Melyek a legnagyobb problémák és mik a víziók? Az egyik legsürgetőbb kérdés a kórházban hagyott gyermekek helyzete. A GVS szerint továbbra is magas a kórházban hagyott csecsemők száma, különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol én is élek. A párhuzamos eljárások következtében az újszülöttek akár 3-6 hónapot a kórházban töltenek, ami súlyosan károsíthatja a mentális és fizikális fejlődésüket. A szülői felügyeleti jog gyámhivatal általi megszüntetése, különösen a szülő meghallgatása nélkül, szintén komoly alapjogi aggályokat vesz fel.
Jelenleg a gyermekvédelmi szakellátás tehermentesítése.

0: történik meg, a kórházban hagyott gyermekek gyors örökbefogadhatóvá tételével, a vér szerinti szülők sok esetben nem kapnak valós hatékony támogatást ahhoz, hogy nevelni tudják a gyermeküket. Az a káros gyakorlat is előfordult, hogy hiába lenne megfelelő gondozási hely a számukra, csak azért nem helyezték oda őket, hogy örökbefogadóvá váljanak. Ezért a kórházban rekedt mintegy 300 újszülött helyzetét mielőbb fel kell mérni, és a sorsukat gyermekközpontú módon rendezni kell. Fontos tisztázni a nevelőszülők általi örökbefogadás helyzetét. Szükséges a nevelőszülő általi örökbefogadási kérelmek tekintetében megalapozott, átlátható és egyértelmű szabályok és módszertan megalkotása. A gyermekek számára a legmegfelelőbb örökbefogadókat kell megtalálni, aki lehet maga a nevelőszülő, de nem szükségszerűen ő az. Megkívánjuk teremteni a nevelőszülők eddig hiányzó jogorvoslatát, ezzel segítve a gyermeki jogok mellett a méltányolható felnőtti érdek érvényre juttatását. A fentieken túl kiemelten fontosnak tartanánk az örökbefogadni szándékozók hatékonyabb alkalmassági vizsgálatát. Fontos feladat az örökbefogadási alkalmassági vizsgálat hatékonyságának erősítése érdekében az örökbefogadói tanfolyam kötelezővé tételének visszavezetése, GVT szerinti erkölcsi bizonyítvány, mint alkalmassági feltétel bevezetése. Elengedhetetlen az alkalmassági vizsgálat a felkészítés jellegének hangsúlyosabbá tétele, az örökbefogadni szándékozók alaposabb és hosszabb időtartamú felkészítése, különös tekintettel arra, hogy egyre nehezebb helyzetű gyermekek várnak örökbefogadásra. A várakozási idő alatt további tréningekkel, képzésekkel lehetne lehetőséget biztosítani, hogy minél felkészültebben fogadhassák leendő gyermeküket. Szükséges lenne az örökbefogadást követően is örökbefogadó családokat támogató ellátó rendszerének kialakítása, hiszen jelenleg nincs ilyen rendszer. Szeretnék még pár szót mondani az egyedülállók helyzetéről. 2021 márciusától került bevezetésre az a szabályozás, miszerint egyedülálló személyek csak különös méltánylást érdemlő esetben a családokért felelős miniszter engedélyével és egyedi eljárás keretében fogadhatnak örökbe gyereket. Ennek a szabályozásnak is az eredménye, hogy az örökbe fogadható gyerekek és a várakozó szülők aránya megfordult. A 2021-es szigorítás előtt az örökbefogadni szándékozók közül minden tizedik egyedülálló volt. Ehhez képest 2025-ben az 1468 örökbefogadásra alkalmassági vizsgálatot kérelmezők között 54-en voltak egyedülállók. Különösen fontos, azt gondolom, hogy az örökbefogadás szabályai társadalmi valóságokból induljanak ki. Ma Magyarországon nagyon sok gyermek él egyszülős családban. Válás, különélés vagy más élethelyzet miatt egyszülő neveli a gyermekeket. De ettől még lehet stabil, szerető és biztonságos családi környezetet teremteni. Nehéz szakmai alapon indokolni, hogy miközben sok gyermek ma is egyszülős családban nő fel, biztonságban és szeretetben, az örökbefogadásnál az egyedülálló szülői létet önmagában kockázatként kezeljük. Miközben sok házasság válással fejeződik be. Mindemellett a korábbi tapasztalatok szerint a legtöbb esetben pont az egyedülálló szülők vállalták az idősebb, a súlyos vagy tartós betegséggel küzdő, netán fogyatékossággal élő traumatizált gyermekek örökbefogadását. Végezetül nem feledkezhetünk meg a társadalmasításról sem. Átfogó akcióterv kidolgozása szükséges a magyar társadalom örökbefogadási attitűdjeinek megformálására. Az örökbefogadott gyermekek hátrányos helyzete, hátrányos megkülönböztetésének megszüntetése az elsődleges célunk, az örökbefogadás, mint érték elfogadtatása a társadalom minden területén. Mindezekből látszik, hogy az örökbefogadás szabályozásának helyrehozása kiemelt, rendkívül komplex feladat, melynek megoldását mielőbb el kell kezdenünk, első és legégetőbb lépéseként a most javasolt egyszintű örökbefogadási rendszer bevezetésének az elhalasztásával. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony! Most kérdezem, tisztelt országgyűlés, most kérdezem, hogy a kormány részéről kíván-e valaki felszólalni? miniszter úr jelezte, hogy felszólalna. 15 perces időkeretben megadom a szót, parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Ez a törvényjavaslat, amely most önök előtt van, látszólag csak egy technikai módosítás. Azonban ez sokkal többről szól, mint az egyszintű, egységes, országos örökbefogadási nyilvántartási rendszer kötelező bevezetésének 2026-os július 1-es dátumának eltolása 2027. január 1-ére. Itt most fontos lépésről van szó, ideje elgondolkodnunk azon, hogy a jó úton induljunk el az örökbefogadás tekintetébe. Ideje, hogy az örökbefogadást kivegyük a politika arénájából, és visszahelyezzük oda, ahová való, a szakmába. Miért mondom ezeket a szavakat? Borzasztó állapotban van most a gyermekvédelem és az örökbefogadás rendszere. A gyermekfogadás rendszeréből jelenleg kifolynak a gyerekek. 23 ezer gyermek és fiatal felnőtt él a rendszerben, és 1600 gyermek várja azt, hogy bekerülhessen oda. 1600 gyermek van jelenleg is veszélyben, ki kéne emelni a családból, de jelenleg nem lehet. És ezt a helyzetet a Fidesz kormány idézte elő, azzal, hogy abszolút nem foglalkozott a gyermekekkel. A szakemberek sokszor látják a problémákat, és tudják, hogy hol kéne beavatkozni, de vagy nincs elég szakember, vagy nincs elégséges szolgáltatás. Elmondhatatlanul nehéz helyzetben van most a gyermekvédelmi alapellátás rendszere. A családmegtartó szolgáltatások alig-alig működnek. És ez már így megy évek óta, erről tudtak és elhallgatták. Mert mi volt a fontos? A jó minisztériumi statisztika, és nem a gyermekek érdeke. Ezért kell ez a határidő módosítás, hogy végre a gyermekek érdekeit figyelembe vegyük, és megfelelően tudjunk dönteni. Ez a fél év nem egy egyszerű határidő hosszabbítás. Ez alatt a fél év alatt egyeztetni fogunk a szakmával, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokkal, a nevelőszülői, az örökbefogadói szakmával, a gyermekjogi és civil szervezetekkel, a szülőkkel, és ahol megengedi az életkoruk, ott magukkal, a gyermekekkel, azért, hogy valóban egy olyan rendszert alakítsunk ki, amely a gyermekek érdekeit szolgálja, és nem a minisztériumi statisztikát. Az örökbefogadás a gyermek érdekeiről kell, hogy szóljon, és nem a felnőttek igényeit kell, hogy kielégítse. Az örökbefogadást nem lehet számokkal mérni. Nem az a lényeg, hogy minél több gyermeket helyezzünk ki, hanem az a lényeg, hogy minél több gyermek kerüljön szerető, gondoskodó környezetbe, családba. Ezt az elvet fogjuk átültetni mind a gyermekvédelembe, mind az örökbefogadás rendszerébe. Ezért kérem, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Tisztelt Országgyűlés, most a Törvényalkotási Bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor. Megadom a szót dr. Sasi Nagy Editnek, a Törvényalkotási Bizottság előadójának. 15 perces időkeretben parancsoljon, képviselőasszony.
3: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Tájékoztatom önöket, hogy a Törvényalkotási Bizottság 2026. június 22-én megtartott ülésén tárgyalta az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024. évi 76-os törvény módosításáról szóló T/229-es számú törvényjavaslatot. Miért fontos az egyszintű örökbefogadási rendszer bevezetése, mégis az előterjesztők miért javasolják a bevezetés elhalasztását? Az egyszintű örökbefogadási rendszer bevezetése azért kiemelten fontos, mert drasztikusan lerövidítheti a várakozási időt, megszünteti az országos szintű egyenlőtlenségeket, és elősegíti, hogy a gyermekek minél gyorsabban szerető, gondoskodó családba kerüljenek. Személyes érintettségemnél fogva pontosan tudom, Mit jelent az, amikor a gyermekáldásra vágyó és várakozó párnak azt jósolja az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálat, hogy a fővárosban vagy Pest megyében alsó hangon 5 év, de inkább hosszabb várakozási időre készüljenek, miközben pontosan lehet tudni azt, hogy vannak olyan megyék, ahol sokkal több gyermek vár örökbefogadó szülőkre, mint ahány örökbefogadó pár van az adott megyei listán. Alapvetően ennek az aránytalanságnak a megszüntetésére szolgál az egyszintű örökbefogadási rendszer. A cél tehát azt gondolom egyértelműen fontos, sőt életbevágó. Emberi gyermeki sorsokra komoly kihatással van, a gyermekek és az örökbefogadó párok szempontjából is régóta várva várt. Azonban, mint minden egyéb területen, sajnos itt is azt tapasztalja a Tisza kormányzat, hogy a rendszer erőteljesen átpolitizált, a gyermekek érdeke és jogai háttérbe szorulnak, továbbá az egységes országos protokollok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint az informatikai rendszerek teljes körű adatmigrációja és stabil működése jelenleg nem garantálható. A módosítás indoka tehát az, hogy időt nyerjünk. Időt arra, hogy pontosabb helyzetképet tudjunk kialakítani, és az örökbefogadási rendszer valóban gyermekközpontúvá váljon. Legyen tehát idő és lehetőség a szakmai és társadalmi párbeszéd megvalósítására, valamint az informatikai rendszerek megfelelő működésének biztosítására. Mindezekre tekintettel a törvényjavaslat a rendelkezés hatályba lépésének időpontját elhalasztja fél évvel. A Törvényalkotási Bizottság a részletes vitát kivételes eljárás keretében 2026. június 22 napján lefolytatta. A törvényjavaslathoz képviselői módosító javaslat nem érkezett. Továbbá nem került benyújtásra TAP saját módosító javaslat sem. A Törvényalkotási Bizottság az összegző módosító javaslatot 13 igen mellett, 6 nem ellenében, tartózkodás nélkül fogadta el. Tisztelt Ház, kérem Önöket, hogy támogassák a javaslat elfogadását. Köszönöm a figyelmet.
1: Köszönöm szépen képviselőasszonynak. Tisztelt Országgyűlés, most a képviselői felszólalások következnek. Felhívom figyelmüket, hogy a frakcióknak 30-30 perc áll rendelkezésükre. Az időkereteket az üléstermi táblán figyelemmel kísérhetik. Elsőként a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Megadom a szót Balogh Mihálynak, a Tisza képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon!
4: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Mielőtt elkezdeném a felszólalásomat, engedjék meg, hogy mindannyiunk nevébe kifejezzem hálánkat a szociális szférában dolgozó, illetve gyermekvédelemben dolgozó emberek emberfeletti munkáját. Köszönjük, köszönjük és köszönjük! Úgy tűnik, Önök az elmúlt években összekeverték a hatékonyságot a kontrollal. Az örökbefogadás nem a felnőttek vágyainak teljesítéséről szól, nem politikai kampányeszköz. Ez nem valamiféle statisztikai versenyről szól, hanem a gyermekek életéről. És amíg ezt nem értik meg, addig hiába nevezik gyermekközpontúnak a rendszert, az nem lesz az. Önök évek óta azt mondják, hogy minden a gyermekekről szól. A gond csak az, hogy amikor a gyermekek érdeke és a politikai érdek találkozott, önöknél valamiért mindig a politika nyert. A gyermek nem célba érkezik, hanem családba. Ez nem egy futóverseny. Önök láthatóan a statisztikát akarták javítani. Mi viszont a gyermekek életét. Ezt a rendszert önök tették ilyenné. Ez egy olyan rendszer, amelyet önök formáltak. Önök működtettek, és amelynek következményeiért és hibáiért egyedül önöket terheli felelősség. A parlamenti felszólalásom elején engedjék meg, hogy az ENSZ gyermekjogi egyezményének 3. cikkére hivatkozzak, mely szerint a gyermek mindenek felett álló érdekét kell elsődleges szempontnak tekinteni. Ezt a gondolatot a Szociális Bizottság tagjaként vezérfonalnak tekintem a parlamenti munkám, valamint a magánéletem során is. És bár a tisztelt házban sokan sokféleképpen gondolkodunk, azt gondolom, hogy ezzel valamennyi képviselőtársam egyetért. A nagy egyetértés után azonban engedjék meg, hogy ismertessek önökkel néhány adatot, amely rávilágít az örökbefogadási rendszer hiányosságaira. Reményeim szerint ezek alapján mindenki számára világossá válik, hogy képviselőtársaimmal miért nyújtottuk be ezt a törvényjavaslatot. Önök évek óta azt mondják, hogy Magyarországon a család az első. Szép mondat, csak közben a valóság egészen mást mutat. A valóság az, hogy ma több mint 2000 gyermek vár örökbefogadásra Magyarországon. A valóság az, hogy miközben a gyermekek száma nő a rendszerben, az örökbefogadásra váró családok száma csökken. A valóság az, hogy a gyermekvédelmi rendszerük összeomlott. Nem meggyengült, nem nehézségekkel küzd, összeomlott. Ezt nem látták, vagy nem akarták látni. Költői kérdés volt, nyilván mindannyian pontosan tudjuk erre a választ. Tudják, ezeket már nem az egykori ellenzék mondja. Ezt már szakemberek mondják, gyermekvédelmi dolgozók mondják, nevelőszülők mondják, azok mondják, akik nap mint nap találkoznak azokkal a gyerekekkel, akiket önök magukra hagytak. Megismétlem, önök a szakmát és a gyermekeket is magukra hagyták. És hogy Szalai Piroska képviselő asszonynak is kedvezzek, hiszen hétről hétre képes ámulatba ejteni minket statisztikai adatokkal, melyeket a tisztelt ház elé tár. A KSH legfrissebb adatai szerint 2025 végén 2416 örökbefogadható gyermek és 1478 örökbefogadásra alkalmas személy szerepelt a nyilvántartásban. Ez nagyjából azt jelenti, hogy mi 2010-ben még két örökbefogadó jutott egy gyermekre, addig 2025-ben már csak 0,6. Ezek az adatok véleményem szerint már önmagukban megkérdőjelezik a rendszer hatékonyságát és eredményességét. Úgy gondolom, hogy ez az adat egy figyelmeztető jel, amely azt jelzi, hogy rendszer szintű problémák vannak. Az, hogy az örökbefogadásra alkalmas várakozók száma nem követte párhuzamosan az örökbefogadható gyermekek számának növekedését, azt jelenti, hogy a rendszer a korábbinál jóval nagyobb nyomás alatt áll. Röviden tehát, a szakma üvöltött, önök pedig hallgattak. A fennálló problémák és hiányosságok orvoslását azonban meggyőződésem, hogy nem a gyors központosítás fogja megoldani. Ezek az adatok nem azt mutatják, hogy egy jól működő rendszert kell finomhangolni, éppen ellenkezőleg arra világítanak rá, hogy egy rendkívül érzékeny, egyensúlyát vesztett rendszerről van szó. Éppen ezért meggyőződésem, hogy nem lehet egy ekkora szervezeti átalakítást a megfelelő felkészülés és szakmai konszenzus nélkül bevezetni. Amit mi állítunk az az, hogy egy ilyen horderejű átalakítás előtt kötelességünk meghallgatni azon szakemberek álláspontját, akik nap mint nap ezzel foglalkoznak, és első kézből tudnak nekünk szakmailag releváns információt adni a helyzetről, és az átalakítás legoptimálisabb módjáról és annak idejéről. Gondolok itt elsősorban a tegyeszes munkatársakra, pszichológusokra, a gyermekvédelmi szolgáltatókra, az örökbefogadási tanácsadókra és így tovább. Egy gyermek életével nem lehet informatikai pilot projektet indítani. Az egyszintű nyilvántartási rendszer bevezetése előtt modellezésre, nemzetközi összehasonlításra, de mindenek előtt gyermekjogi hatásvizsgálatra van szükség. Álláspontom szerint ezen a téren fél év alatt komoly előrelépés lehet elérni. És ha különféle vizsgálatok igazolják a reform szükségességét, akkor a szakma támogatásával, hangsúlyozom még egyszer, a szakma támogatásával hiteles és egyértelmű ténybeli megerősítésével vághatunk bele az átalakításba. Ez lenne a legfelelősségteljesebb lépés. Kedves képviselőtársaim, a felszólalásomra készülve én nem találtam olyan szakmai szervezetet vagy szakembert, amely az egyszintű nyilvántartási rendszer mielőbbi bevezetését sürgette volna. Ami azonban több szakmai véleményből egyértelművé vált számomra, az az, hogy a gyermekvédelemben, általánosságban és így természetesen az örökbefogadás területén is jóval fontosabb szempont a megalapozottság, mint a gyorsaság. A gyermekeknek ugyanis nem csak gyors örökbefogadásra van szükségük, hanem mindenek előtt jó örökbefogadásra. Természetesen az lenne az ideális, hogyha ez a két cél egyszerre valósulna meg. Vagyis a gyermekek minél hamarabb, ugyanakkor a számára legmegfelelőbb családba kerülne. Ezt kívánja a gyermek mindenek felett álló érdeke is. A valóság azonban ennél jóval összetettebb. Sok helyzetben ugyanis meg kell találni az egyensúlyt az alapos szakmai mérlegelés és a gyorsaság között. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy az idő nem tekinthető a siker kizárólagos mércéjének. Egy rosszul előkészített és nem megfelelően megalapozott örökbefogadási szabályozás és rendszer következményeit ugyanis nem a rendszer, nem a minisztérium, hanem a gyermek viseli, aki egész életében együtt kell, hogy éljen ennek következményeivel. Az érték számomra és képviselőtársaim számára is tehát az, hogy a gyermek jó családba kerüljön. Sajnos az utóbbi időszakban rendszer szinten uralkodó gondolattá vált, hogy az örökbefogadásokat gyorsítani kell. Ez azonban komoly veszélyeket hordoz magában, melyeket több nemzetközi tanulmány is megerősít. A témához elég gazdag szakirodalom köthető, én azonban egyet emelnék ki ezek közül. A hágai nemzetközi magánjogi konferencia állásfoglalását, melyből szintén kiolvasható, hogy az eljárás gyorsítása nem írhatja felül a gyermek legfőbb érdekét, a részletes alkalmassági és jogi vizsgálatokat, valamint a gyermekkereskedelem elleni garanciákat. Tehát a gyorsaság önmagában nem lehet cél, ha az a szükséges garanciák csorbulásával jár. Képviselő társaimmal az összeilleszkedést tartjuk a legfontosabbnak az örökbefogadási folyamatban. Az összeilleszkedés vagy párosítás az a folyamat, amelynek során gyermekvédelmi szakemberek megállapítják, hogy a várakozó szülők közül kik a legmegfelelőbbek az örökbefogadásra. Ahhoz azonban, hogy minden szükséges információ hitelt érdemlően egy központosított rendszerbe kerüljön, több időre van szükség. Képviselő társaimmal ezért nyújtottuk be ezt a javaslatot. Úgy gondoljuk, hogy fél éves halasztás elegendő időt biztosít a szükséges adatok begyűjtésére, hatásvizsgálatok lefolytatására és a szakmai szervezetekkel való egyeztetés lefolytatására. Kötelességemnek érzem, csak úgy, mint dr. Barna Szabó Tíme a képviselőtársam, hogy önök elé hozzam a kórházakban hagyott csecsemők ügyét is. Már csak azért is, mert számuk továbbra is rendkívül magas. Különösen az északkeleti Magyarország területeken, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Az Országgyűlés Szociális Bizottságának tagjaként és magánemberként is szívügyemnek tekintem a helyzetük mielőbbi rendezését. Alapból sem könnyű helyzetüket, tovább nehezíti, hogy a párhuzamos eljárások alatt az újszülöttek akár 3-6 hónapig is a kórházban lehetnek, ami tovább növeli a kockázatot a fejlődésükre nézve. A halasztás mellett szólnak még technikai érvek is. A gyermekvédelmi rendszerben, azaz a GVR ugyanis napi szintű működési problémákkal küszködik. Mindennapos a hibás működés, ami alatt egyes esetekben nem, vagy nem megfelelően jelenik meg egy-egy örökbefogadható személy vagy házaspár. A TISZAPÁRT álláspontja tehát világos. Az örökbefogadásnak újra gyermekközpontúnak kell lennie, a szakmát vissza kell engedni a döntésekhez, a politikát ki kell vezetni a gyermekvédelemből. Meg kell erősíteni a családsegítő rendszert, meg kell erősíteni a nevelőszülői hálózatot, végre a gyermek érdekét kell az első helyre tenni. Nem a minisztériumét, nem a pártét, nem a propaganda érdekét, a gyermekét. Tisztelt ház, a Fidesz évekig azt mondta, hogy csak ők tudják megvédeni a magyar családokat. Most pedig azt látjuk, hogy éppen az önök politikája miatt került veszélybe azok a gyermekek, akiket meg kellett volna védeni. Ez a vita tehát nem adminisztrációs kérdés, nem technikai kérdés, sokkal inkább morális kérdés. Ebben a kérdésben a történelem nem azt fogja vizsgálni, hogy önök hányszor hazudták egymás után, hogy családbarát kormány voltak, megjegyzem elég sokszor, hanem azt, hogy hány gyermeknek adtak valódi esélyt egy biztonságos családi életre. A TISZAPÁRT ezért támogat minden olyan lépést, amely gyermekközpontú örökbefogadási rendszert hoz létre, és elutasít minden olyan megoldást, amely a gyermekek sorsát politikai érdekeknek rendeli alá. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Zsigó Róbertnek, a Fidesz képviselőcsoportja vezérszónokának. Parancsoljon, képviselő úr.
5: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszter úr, hölgyeim és uraim! Engedjék meg, hogy én is hozzászóljak ehhez a vitához néhány ügyben, és tartsam magam az előterjesztéshez, mármint hogy az örökbefogadás rendszeréről beszéljünk. Itt az elején azért engedjenek meg néhány reakciót. Köszönöm szépen dr. Sasi Nagy Edit hozzászólását, aki bizottsági előadóként, TAB előadóként korrektül elmondta, hogy az a rendszer, aminek az elhalasztásáról ez a javaslat szól, az egyébként egy jó rendszer lehet. Vissza szeretném utasítani azokat a, hogy is mondjam, vádakat, amik arról szóltak, hogy az előző kormány az, nem az volt az érdeke, hogy a gyermekeknek jobb legyen, hogy az előző kormány a statisztikát gyártott, és az előző kormány az politikai terepé tette az örökbefogadást. Mert most az örökbefogadásról van szó. Az is elhangzott itt több hozzászóló, kormánypárti hozzászólásból, hogy az örökbefogadás területén nem a gyorsasága fontos. Azzal egyetértek, hogy nem csak a gyorsasága fontos, de az, hogy egy örökbefogadhatóvá nyilvánított gyermek minél előbb alkalmas szülőt találjon és elkezdeni a rendszer, ez fontos. Erről majd beszélni is fogok, és minden felszólóra elmondta, hogy az örökbefogadást azt nem lehet statisztikában mérni, majd mindegyik hozzászóló statisztikában mérte az örökbefogadást. Tisztelt képviselőtársaim, maradjunk szerintem a témánál. Higgyék el, mindannyiunk számára nincs olyan ellenzéki képviselő, mostani ellenzéki képviselő, és azt remélem, nincs olyan kormánypárti képviselő sem, aki ne azt mondaná, hogy az örökbefogadás területén nem a gyermek érdeke a fontos. Teszem hozzá, hogy azért fontos az is, hogy a gyermek, akit örökbefogadhatóvá tettek, vagy nyilvánítottak, ő minél előbb szülőhöz, jó családhoz kerüljön. Innentől kezdve ennek ezeket össze kell illeszteni, ezt nevezik illesztésnek, ezt a rendszert ebben a folyamatban, és bizony ilyen tekintetben ezzel is foglalkozni kell. A hozzászólásom elején szeretném tisztázni a viszonyulásunkat ehhez a módosításhoz. Ugye a javaslat indoklásában az előterjesztők egyebek mellett ezt írják, idézem, a hazai gyermekvédelmi és örökbefogadási rendszerben kizárólag a gyermekek legfőbb érdeke érvényesülhet. Ezt nem a tisztán statisztikai alapú gyorsítás, hanem a szakmailag megalapozott, egyénre szabott eljárások szolgálják. Jelen javaslat ezért az egyszintű örökbefogadási nyilvántartási rendszer bevezetésének elhalasztására tesz javaslatot. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyeznem, tisztelt országgyűlés, hogy az eredeti szándék az éppen, hogy nem a statisztikai alapú gyorsítás volt, hanem szakmailag megalapozott döntés. Ehhez tudni kell persze, hogy a várakozási idő az pár hónapnál több, akár több év is lehet. Ennek oka, hogy az örökbefogadni szándékozó gyermekekre vonatkozó elvárásai és az örökbefogadhatóvá nyilvánított gyermekek jelentős részének életkora, egészségi állapota, családi háttere nem fedi egymást. Az örökbefogadás ideje függ attól is, hogy hogyan alakul az adott vármegyében az örökbefogadható gyermekek és az örökbefogadásra várakozók száma, azaz, ahogy el is hangzott a képviselő asszonytól előbb, a területi egyenlőtlenségek is hosszabb várakozási időt jelentenek azokban a vármegyékben, ahol nagyon sok az örökbefogadni szándékozó, például Pest vármegye vagy főváros, viszont kevesebb az örökbefogadható gyermek. Az eredeti szándék szerint a területi esélyegyenlőségeket is kiküszöbölné, de elsősorban a gyermek örökbefogadásának mihamarabbi megvalósulását célzó intézkedés folytán egyszintűvé válna az örökbefogadás rendszere. Mi ezért nem támogatjuk most előttünk lévő javaslatot, mert ez éppen nem ezt szolgálja. Tisztelt országgyűlés, fontos tisztázni. Az örökbefogadás célja az, hogy annak a gyermeknek, akinek nincsenek vérszerinti szülei, vagy akit a szülei nem tudnak, vagy nem akarnak nevelni, megfelelő nevelésre alkalmas szülőket biztosítson, és olyan helyzetet teremtsen, mintha az örökbefogadók vérszerinti gyermeke lenne. Az örökbefogadás tehát egy családpótló intézmény, családjogi jogviszony. A gyermek az örökbefogadók vérszerinti gyermekének jogállásába lép. Az örökbefogadás az örökbefogadókkal szemben tartási kötelezettséget, rokoni kapcsolatokat keletkeztet, öröklési szempontból pedig vérszerint gyermekként örököl az örökbefogadó után. Tisztelt Ház! A sikeres örökbefogadás nem csupán az örökbefogadott gyermekek életében pozitív fordulat, hanem általa az örökbefogadó családok élete is kiteljesedik. Olyan örömteli, sorsfordító pillanat, amely kihat a szülőkön túl az egész család életére. Felismerve ennek jelentőségét, számos olyan intézkedés történt a korábbi kormányzat részéről az elmúlt években, amely hozzájárult az örökbefogadás ösztönzéséhez, népszerűsítéséhez, hiszen az örökbefogadás által gyermektelen családok válhatnak gyermekessé, vagy nagy családossá, és vehetik igénybe a gyermekük után járó támogatásokat, a családos kedvezményeket. A kormány az elmúlt években az örökbefogadó szülőket célzó támogatásokkal is segítette. Mondok erre néhány példát. Ingyenessé tette az örökbefogadni szándékozó szülők számára az egyébként a kormánypárti képviselőt által fontosnak mondott felkészítő tanfolyamon részvételt. Az örökbefogadni szándékozó szülők 10 munkanapon mentesülnek a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségük teljesítése alól az örökbefogadható gyermekkel történő személyes találkozás, barátkozás az illesztés céljából, éppen azért, hogy sikeresebb lehessen az örökbefogadás. Az örökbefogadó szülők fél évig igénybe vehetik az örökbefogadói díjat, amely lehetőséget teremt arra, hogy a nagyobb életkorú gyermekeket örökbefogadók közel fél évig otthon tudjanak maradni a gyermekükkel. Azok, akik az örökbefogadással válnak szülőkké, minden vérszerinti gyermek után járó kedvezményre jogosultak, így erősítve és támogatva azt a célt, hogy minden gyermek családban tudjon felnőni. Zárójelben teszem hozzá, hogy ezek és majd a későbbiekben felsorolt néhány módosítás azért kerül bevezetésre, mert folyamatosan egyeztettünk egyrészt az örökbefogadó szülőkkel, másrészt pedig a szervezet tagjaival. Minden az örökbefogadás terén bevezetett intézkedés a sikeres örökbefogadások számának növekedését eredményezte. Az elmúlt 4 év alatt 4496 gyermek kerülhetett szerető örökbefogadó családba. Ezek a szülők így válhattak gyermekes családokká, és részesülhettek mindabban a gyermekek után járó családtámogatásokban és kedvezményekben, amelyeket a kormány a magyar családok anyagi biztonságának és jólétének növekedése érdekében bevezetett. Tisztelt képviselőtársaim, fontos elmondani, hogy még 2010-ben 735, vagy 2024-ben 1291 sikeres örökbefogadást valósult meg. Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy ez elége, természetesen azt mondjuk, hogy nem. Ha azt a kérdést tesszük föl, hogy mindent el kell követnünk, hogy minden gyermek, aki örökbefogadható, szerető családban nőhessen fel, akkor azt mondjuk, hogy igen. És ebben, ha nem politizálni, ha nem fogjuk átpolitizálni, átpártpolitizálni az örökbefogadás rendszerét, ebben mi partnerek is leszünk. Ezt az örökbefogadási rendszert támogatta több olyan intézkedés is, amiket szintén az elmúlt években vezettünk be. Engedjenek meg erre is néhány példát. Az örökbefogadás hatósági eljárásának gyorsítása érdekében jelentősen lerövidítettük a hatósági ügyintézést, a gyermek kihelyezéséről szóló gyámhivatali döntés meghozatalára rendelkezésre álló 15 napot 5 napra csökkentettük. Itt szó esett a kórházakban ragadt vagy hagyott gyermekekről, hogy itt volt egy módosítás, amely azt mondta, hogy azon gyermek esetében, akiért 6 hónapig nem tart kapcsolatot a szülő, örökbefogadhatóvá válik, jelentem, 2025. december 31. napjáig 262 gyermek esetében állapították meg az örökbefogadást, a örökbefogadhatóságot gyorsított eljárásban, és ebből 200 gyermeket örökbe is fogadtak már. Célzott intézkedéseket tettünk a gyermekek védelmének keretében 2026. január 1-től, a gyámhatóságnak kötelezően előnyben kell részesítenie annak a nevelőszülőnek az örökbefogadási igényét, aki a gyermeket már legalább 2 évig folyamatosan saját családi környezetében neveli, megvédve ezzel a gyermeket a felesleges környezetváltozásoktól. A külföldi szülők által kórházba hagyott csecsemők esetében rendeztük, hogyha a szülők, hozzátartozók nem nyilatkoznak, 6 hét után a gyermek magyar állampolgárnak kell tekinthető, ha állampolgársága ismeretlen, a gyermek 6 hetet követően az előbb általam elmondott módosítás következtében örökbe fogadhatóvá válik, és további sorsa örökbefogadással rendezhető. Előírtuk, hogy a testvérek együttes örökbefogadásánál kötelezően vizsgálni kell a vadós testvéri kötődést. Ezzel sikeresen megakadályoztuk a testvérek indokolatlanul hosszú ideig tartó, elhúzódó örökbefogadási folyamatát. Megteremtettük a jogi lehetőséget arra, hogy titkos örökbefogadás esetében is megismerhetővé váljanak a gyermek egészségügyi előzményei, így az örökbefogadó szülő a kezdetektől a legmegfelelőbb gondoskodást tudja biztosítani a számukra. Itt is megjegyzem, hogy ezek a módosítások, amiket a legutóbb most felsoroltam, ezek kifejezetten a nevelő szülőkkel tartott több körös egyeztetés követően kerültek bevezetésre. Intézkedéseket tettünk a speciális szükségletű gyermekek esélyteremtése érdekében is. Itt is mondok néhány példát. Lehetővé tettük a tartósan beteg gyermekek célzott örökbefogadását abban az esetben, ha a gyermek örökbefogadása hagyományos eljárásban nem járt sikerrel, de van olyan alkalmas szülő, akivel a gyermeknek kialakult személyes kapcsolata van, és kifejezetten ő szeretné gondozni. Több ilyen esetet, konkrét esetet lehet felsorolni. Hatályon kívül helyeztük azt a rendelkezést, amely alapján a gyámhivatal korábban megtagadhatta a szülő örökbefogadáshoz való hozzájárulását a sérült, vagy a 6. életévét betöltött gyermekek esetében, ezzel a könnyítéssel a speciális szükségleti gyermekek számára is reális esélyt teremtettünk a családban történő elhelyezésre. A hazai örökbefogadások elsőbségének a védelmében is tettünk intézkedéseket. Szigorú ellenőrzési szűrőt építettünk be a nemzetközi örökbefogadásoknál. A külföldi eljárás megindítását a miniszter és a Borsod-Abaúj-Zempélén vármegyei kormányhivatal jóváhagyásához kötöttük. A kormányhivatal az eljárásban megvizsgálja a gyermek örökbefogadására vonatkozó előzményeket, és szükség esetén megkeresi a civil szervezeteket, hogy van-e esély a gyermek hazai örökbefogadására, és ez alapján tesz javaslatot. Éppen ez az, amivel azt néztük meg, hogy minden gyermek, ez is, hogy minden gyermek megfelelő családba szülessen. Szó esett itt az egyedül örökbefogadni szándékozókról is, mint olyan dologról, ami nem történhetett meg. Itt csak egyetlen adatot mondok, 2021. 3.-1. és 2025. december 31-e között összesen 249 kérelem érkezett be, és ebből 249-ből 248 esetben meg is kapták a hozzájárulást. Tehát egyedülállók az örökbefogadáshoz. Egyetlen olyan eset volt, amikor ezt nem tették meg. Tisztelt Országgyűlés! De a hozzászólásom elején is elmondtam, az egyszintű, egységes örökbefogadói rendszer célja, hogy megteremtse az egyszintű, egycsatornás várólista alapjait. Az örökbefogadói szülő kiválasztásának folyamata rövidülhetne, és a területi különbségek is megszűnnének, melyek abból adódnak, hogy egy-egy vármegyében eltérő az örökbefogadható gyermekek és az alkalmas örökbefogadásra váló szülő van. 20 vármegyei lista, és az országos lista helyett egy örökbefogadási listáról valamennyi alkalmas, örökbefogadni szándékozó szülő közül történne az örökbefogadhatóvá gyermek számára a családkeresés, az országos örökbefogadásért felelős szerv közmegérkedésével, és itt szeretnék eloszlatni egy félreértést, mert ugyanakkor emellett a leendő szülők és a gyermekek közötti ismerkedés és barátkozás, az illesztés elindítása, az továbbra is a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál marad, ellentétben azzal, amit önök mondtak, nem országosan fogják ezt eldönteni, az illesztés folyamatát és minden más ügyet továbbra is a tegyeszek fognak végezni. A most tárgyalt javaslat ennek a rendszernek a bevezetését halasztaná el, éppen ezért nem támogatjuk, mert ez nem a gyermekek érdekében történik. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlést, a KDNP képviselőcsoportja jelezte, hogy két felszólaló ismerteti a frakció álláspontját. Elsőként megadom a szót dr. Latorcai Csaba képviselő úrnak, parancsoljon.
6: Köszönöm a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt Országgyűlés. A Az önök által most módosítani kívánt 2024-es törvény az ékes bizonyítéka annak, az élő cáfolata azon állításuknak, hogy a Fidesz-KDNP kormány nem tett semmit a legrászorultabb gyermekek érdekében, hogy nem tett semmit a gyermekek védelme érdekében. Hiszen ez a javaslat, illetve törvény, az arról szól, hogy hogyan lehet egyszerűsíteni, gyorsítani és adminisztratív terhektől mentesíteni az örökbefogadás folyamatát. Hogy hogyan lehet egy gyermeket minél gyorsabban, minél hamarabb szerető családba helyezni. Az önök által elhalasztani tervezett rendelkezések úgy szólnak, és arról szólnak, hogy egyetlen országos szerv válassza ki a gyermekeknek legmegfelelőbb örökbefogadókat a megyei szakértői bizottságok véleménye alapján a regionális rendszer helyett. Ez a változtatás, amit önök el akarnak halasztani, lehetővé teszi, hogy a gyermeknek első körben ne kizárólag az adott megyében próbáljanak örökbefogadó szülőket találni, és majd csak annak sikertelensége esetén kerüljön ez országos szintre, hanem mindjárt már az elején országosan keressenek alkalmas szülőket, ezzel is lerövidítve a keresésnek a folyamatát. Az önök által tehát elhalasztani tervezett rendelkezés jó, az kifejezetten az örökbe fogadásra váró gyermekek érdekét szolgálja. Már így is Zsigó képviselő úr elmondta, hogy az elmúlt esztendőkben több mint 4000, de csak az elmúlt lezárt 2025-ös évben is 1266 gyermek örökbefogadására került sor a korábbi szabályok alapján. Tehát ezt a számot minden további nélkül, ha hatályba lépne a törvényi rendelkezés, amit önök el akarnak halasztani, növelhető volna. Mi az elmúlt esztendőkben megteremtettük az egyszintű, egycsatornás várólista alapjait, az örökbefogadói szülők kiválasztásának folyamatát lerövidítettük, és a területi különbségek megszüntetését is elkívántuk érni. Ugye ezek abból adódtak, hogy egy-egy vármegyében eltérő számú örökbefogadható gyermek és eltérő számú alkalmas örökbefogadásra váró szülő van. A jelenlegi 20 vármegyei lista és az országos lista helyett mindösszesen egy nagy örökbefogadási listáról valamennyi alkalmas örökbefogadni szándékozó szülő közül történne az örökbefogadó gyermekek számára a családkeresés, az országos örökbefogadásért felelős szerv közreműködésével, tehát itt meg lenne az állami garancia, amit egyébként miniszter úr, nem is értem, hogy miért, kifogásolt. Tehát megvan benne a szakmának az ügydöntő szerepe. Mi természetesen minden jó intézkedést támogatunk, ami a gyermekvédelmi rendszerrel, a gyermekek védelmével kapcsolatos. Ez a javaslat azonban nem az, hiszen a lehetőséget halasztja el. Én személy szerint nem is értem, hogy azt követően, hogy a Tisza párt az elmúlt esztendőben a kampányának a lándzsa hegyére a gyermekvédelmet tűzte, miért az az első javaslatuk, hogy elhalasztanak. Azt hittem, hogy tele lesznek jobbnál jobb javaslattal a gyermekek védelme érdekében, ehelyett az önök első javaslata egy jó rendszer bevezetésének az elhalasztása. Én többre számítottam. Miniszter úr bizony igaza van abban, hogy rendkívül nehéz és rendkívül komoly kihívást jelent, különösen a gyámhatóság és a gyermekvédelmi szervek számára a gyermekeknek a veszélyeztető környezetből történő kiemelését, és ettől a politikát a legmesszebbekig távol kell tartani. Miniszter úr, messze menően egyetértek. Abban is, hogy szükséges volna módosítani, hogy hogyan történjék a veszélyeztető környezetből történő kiemelést. Mert nagyon nehéz úgy, láthattuk mindannyian, hogy mekkora kihívás a gyermekvédelmi szakemberek számára egy olyan intézkedésnek az alkalmazása, ami ultima ratio, tehát az utolsó esetben lehet csak egy gyermeket a saját családjából kiemelni. Mert ez önmagában mekkora trauma a gyerek számára. És hogy mennyit őrlődnek a szakemberek, hogy kiemelni, nem kiemelni. És nem segítik azok a kampányok, amik az elmúlt esztendőben egyébként a szakmát ilyen szempontból gúzsba kötötték, mert amikor intézkedni szerettek volna, mert szükségét érezték ennek az ultima rációnak, a családból történő kiemelésnek az alkalmazását, akkor hány jogvédő szervezet jelent meg? És mondták azt, hogy nem lehet. Ezt bizony ki kell emelni, és tényleg a szakemberekre kell bízni. Én nagyon sajnálom, miniszter úr, hogy ilyen jellegű javaslat ebben a törvénymódosításban nem szerepelt. Minden lehetőség meg lett volna az elmúlt hetekben, hogy egy ilyen javaslattal előálljanak. És higgyék el, minden jó javaslatot, az ilyen javaslatot is támogatnánk. Csak úgy, mintha olyan javaslatot is támogatni szeretnénk, ami tovább segíti, gyorsítja a kórházban hagyott csecsemők örökbefogadhatóságát. Ezt is mi rendeltük el, mi vezettük be, hogy minél gyorsabban legyen lehetőség a kórházban hagyott gyermekek örökbefogadására. Nem értünk a folyamat végére, egyetértünk, miniszter úr. Tovább kell ezt segíteni. Minden egyes perc, amit egy gyermek nem szerető családban tölt el, az nehézséget jelent a gyermek számára. Mi minden jó javaslatot támogatni kívánjuk. Befejezésül pedig, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, egy gondolatot Balogh képviselő úr felszólalásával kapcsolatban. Arra kérném, hogy azokat a közös eredményeinket, amelyeket az elmúlt esztendőkben elértünk, legalább ne relativizálják. A családtámogatási rendszerünket ne relativizálják. Azt, hogy tényleg, őszintén minden kormányzati eszközzel a Fidesz-KDNP kormány a családokat kívánta segíteni. Ezt ne relativizálják. Ez egy közös eredményünk. Ez a magyar emberekkel közös eredmény. És miután itt sugdorászik Tiszás képviselőtársam arról, hogy az Orbán család, képviselő úr, ön a Szociális Bizottság tagja, úgy érkezik a Szociális Bizottság üléséről, hogy egy csodálatos hófehér Mercedes terepjáróból száll ki, amit a vagyonnyilatkozata szerint az édesapjától kapott ajándékba. Úgyhogy ön a család támogatásról, az, hogy a család az első, ezt kérem, ne relativizálja. Köszönöm megtisztelő figyelmét.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót dr. Simicskó István képviselőnek, parancsoljon.
7: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony, tisztelt miniszter úr, tisztelt országgyűlés. Én abban partner vagyok, hogy értelmes, célorientált vitát folytassunk, ezért lényegre is térnék. Elmondanám azt, hogy mi az, amiben egyetértünk, és mi az, amiben nem. Müller képviselőasszonyt nagy figyelemmel kísértem, ma már többen emlegették. Ez az én mondásom is, úgyhogy jogdíjat nem fizetek érte. A közös nevezőre való hozatal képesség. Ez a fontos dolog. Én szemben önnel nem voltam jó matematikából, ezért nem jogász és közgazdász. Mindig irigyeltem, aki matematikából zsenés tudással rendelkezik, bár az életben kevésbé használjuk a logaritmust és sok-sok minden más, de biztos, hogy hasznos dolgok ezek, de majd egyszer beszélgetünk erről. Viszont a közös nevezőre való hozatal képesség azt szerintem fontos dolog. És különösen egy ilyen fontos témában, az örökbefogadásról szól, a gyermekek jövőjéről, életéről, életminőségéről szól. Nézzük akkor, hogy mi az, ami közös nevezőként elmondható. Egyetértek miniszter úrral és Barna Szabó Tíma képviselőasszonnyal is abban, hogy a politikától, méghozzá leginkább a pártpolitikától távol kell tartani az örökbefogadás ügyét. Ez szerintem jó, hogyha egyetértés vál ki mindannyiunkban. A másik az emberi tényező. Szerintem nagyon fontos, úgy általánosságban is, ezt én látom, 3 gyermekem van, és egyetemre oktatok több mint 20 éve, hogy mennyire hiányzik az érzelemgazdaságtan a felsőoktatásból is, meg a középiskolából is. Folyamatosan arra törekszünk, hogy az IQ-t növeljük, a tárgyi tudást növeljük, viszont az érzelmi intelligencia az háttérbe szorul. De szerintem nyugati világ jelensége is, de ettől sajnos Magyarország sem tudott el téríteni folyamatokat, látjuk azt, hogy egyre inkább pragmatikusabb, technokratább lesz a világunk. Valahogy közelítünk a robotok és a robottechnika irányába, most még a mesterséges intelligencia is beteszi a lábát, érdekes módon fog átalakulni az emberi viszonyrendszerünk, úgy általában az egész emberiségé. Tehát az, hogy egy örökbefogadó szülő jelentkezik egy kiszolgáltatott gyermekért, akit elhagytak a szülei, vagy arra kényszerültek, hogy elhagyják, és örökbe akarja fogadni, bizony-bizony fontos, hogy azok a szülők kellő érzelmi intelligenciával legyenek feltöltve. Legyen szívük, legyen lelkük, és kellő szeretettel, gondoskodással neveljék, óvják, és adjanak minél jobb életesét az örökbe fogadott gyermekeknek. Ebben is egyetértünk, szerintem. Ebben közöttünk nincsen vita. Ami a tényszerű helyzet azonban az, részben csatlakozva Latorcai Csaba kollégámhoz, ugye, talán ez a közös nevező, ez még onnan is fakad, hiszen a felszólók többsége részben, hogy is mondjam, hogy tovább fokozzam ennek a hangulatát, ugye én Szabolcs-Szatmár Bereg megyében születtem. Ez most sokakat nem érdekel, Tiszalökön pont, ahol Balogh Mihály képviselő úr, bár más korosztály vagyunk, én még a 19. században, vagy még korábban. No, de egy lényeg, nagyon-nagyon sok, igyekszem jól tartani magam. Igen. Igen, 1800-as évek. No, tehát a lényeg, hogy könnyítsem, de hát még mai napig igyekszem sportolni, már nem látszik rajtam, de 6. mesterfokozatom van, 33 éve kungfuzom, előtte karatéztam, de ezeket most nem akarom részletezni, mert nem élménybeszámolóra jöttünk, köszönöm szépen. Köszönöm. De nem kívánom alkalmazni a viták során, tehát maradjunk a száj karaténál, ha ezt javasolhatom. No, de a lényeg, hogy visszatérjek, és egyébként pedig miniszter úr is földin bizonyos szempontból, én Csepelen nőttem föl, tehát ott jártam általános iskolában, akkor a gyerekkoromban fölkerültek a szüleim Budapestre, Csepelre, és hogy eddikányos gimnáziumban végeztem. De ez most csak az zárójel kedvéért történt, hogy tudják, hogy mégis, hogy az én életutam hogyan vezet ide ehhez a javaslatnak a megvitatásához is. De a lényegre visszatérve, ugye fontos, hogy visszatérjünk az a gondolathoz, hogy párpolitikától mentesen tekintsünk erre az ügyre. Sajnos én azt tapasztaltam azonban, hogy nem tudják a tiszás kollégák azt megállni, nagyon sokan, akik most itt felszólaltak, vagy többen, hogy ne keverjék bele mindig a Fidesz-KDNP gyalázását. Azért az tényleg túlzás, kérem, hogy azért az, hogy nem történt, és hazugság volt a családtámogatási rendszernek a kiszélesítésre. Több mint 30 olyan intézkedést fogadtunk el az elmúlt 16 évben. Kérem képviselőtársamat, Földimet, hogy járjon ennek utána, olvassa el, nézze meg, ezek tények. Persze ki lehet ragadni egy-egy családot, és lehet azt mondani, hogy az egész rendszer ilyen volt. Nem így van. Tehát itt általánosságban minden magyar család gyarapodott, és előre tudott lépni. Akár a rezsicsökkentéssel, és sok-sok minden mással is. Tisztelt képviselőtársaim, ugye az is egy érdekes dolog, hogy az előttünk fekvő módosító javaslat, törvénymódosító javaslat indokolási része az alapvetően arról szól, hogy informatikai okokra hivatkozással szeretnék elhalasztani egy fél évre ennek a bevezetését. Ehhez képest itt folyamatosan politikai, párpolitikai érveket hallhattunk, és nyilván azt, hogy mi nem tettünk semmit az elmúlt 16 évben a magyar családokért, ami nem felel meg a valóságnak. Én arra szeretném csak fölhívni a figyelmet, hogy persze statisztika, meg csak az fontos, nem ez fontos, egyetértek ezzel, beszéltem az emberi tényezők fontosságáról. De azért mégiscsak 2012 és 25 között 14.207 gyermeket sikerült örökbefogadtatni. Azért ez egy óriási szám. És én értem azt, hogy nem kell sürgetni, és nem kell odaadni olyan szülőköz, akik nem alkalmasak rá. És ezzel is egyetértek, hogy alkalmassági vizsgálaton át kell esni, mert ez egy óriási felelősség gyermeket vállalni és fölnevelni. De azért azt nehéz elérni, amit kedves Barna Szabó Tíma mondott, hogy csökkenteni a várakozást, és nem felgyorsítani a folyamatokat, az örökbefogadást. Tehát ez így elég nehéz. Tehát el kell dönteni, hogy akkor most sürgetjük, gyorsítjuk, milyen mértékben sürgetjük, vagy gyorsítjuk. Tehát szerintem én értem, hogy ezt át kell gondolniuk. Jobb lett volna talán az indokolási részbe ezt akkor beírni, és nem informatikai okokra hivatkozni, de mi partnerek vagyunk abban, hogy jók helyekre kerüljenek, jó szülőkhöz kerüljenek a gyermekek, az örökbefogadású gyermekek. Úgyhogy ebből a szempontból azt tudom mondani önöknek, hogy ebben nyitottak vagyunk az együtt gondolkodásra. Itt van közös nevező, valóban nem mindegy nekünk sem, önöknek sem, hogy a gyermekek hová kerülnek, és milyen lesz a jövő nemzedéke, hiszen ezek a gyermekek felnőttként is meg fogják élni az életüket, és nem mindegy, hogy jobbá tesszük az életviszonyainkat az ember együttműködésünk rendszerében, vagy pedig sem. És ennek a legfontosabb eleme a nevelés. A nevelés. Akár édesszülőktől, akár nevelőszülőktől. Úgyhogy én ezt hangsúlyosnak tartom, és fontosnak tartom. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Minden jót!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt országgyűlés, a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Tisztelt országgyűlés, most frakciónként egy-egy képviselő 2 perces felszólalására van lehetőség a fennmaradt időkeret terhére. Elsőként megadom a szót Kincse Csongor képviselő úrnak 2 perces időkeretben, parancsoljon.
8: Köszönöm szépen a szót, elnök.

0: kommunikáció nem volt annak, hogy kórházban legyenek. És ön most mégis itt hosszan tudta olvasni, hogy milyen sikereket értek el. Én erre biztosan nem lettem volna képes. És az, hogy Baján 14 ilyen volt, az országban pedig 260 ilyen gyermek volt. És még egy adat Bajáról. Volt egy gyermek, aki idén januárban a második életévét Baján a kórházban töltötte be. Ő 2 évig nem volt a kórházon kívül, vagyis egyszer volt, mert ő Kalocsán született, egy pár hónapig ott volt, csak amikor a gyerekosztály bezárt Kalocsán, akkor Bajára helyezték át. Ahhoz nem kell orvosnak lenni, hogy egyrészt lássuk, hogy egészségügyileg is mennyire indokolatlan, hogy ezek a gyerekek kórházban legyenek, de mennyire fontos egy gyerekfejlődésben az első 1-2 életév az érzelmi, szociális fejlődésük szempontjából, azt is fontos hangsúlyozni. És még egy pár dolog, hogy tudják önök azt egyébként, hogy ezek a gyerekeknek honnan volt mondjuk bébétele, ruhája, popsi törlője, pelenkája, játéka általában? Abból, hogy a civilek vitték be, mi is gyűjtöttünk Baján Tisza-szigetekkel, meg civilekkel közösen bébételt, játékokat, ruhákat, hogy legyenek a gyerekeknek mivel játszani, és legyen mit az ott dolgozó nővéreknek rájuk tenniük pelenkát, mert egyébként az ott dolgozó dolgozók a betegellátáson felül látták ezeket az egészséges gyermekeket, illetve azok a civilek, akik önkéntesként bementek. Úgyhogy ne relativizáljunk, hanem beszéljünk a tényekről. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. És megadom a szót Dicső Viktória Tisza képviselőasszonynak 2 perces időkeretben.
2: 2 perc? Ó! Tisztelt elnökasszony, tisztelt ház, köszönöm a szót. Én nagyon gyorsan csak reagálnék egy pár mondattal, hogy komolyan jól értettem, hogy Zsigó Róbert arról beszélt, hogy az örökbefogadott gyerekek ugyanolyan jogokkal bírnak, mint egy vérszerinti gyerek, tehát örökölhetnek. Ön szerint ez mennyire bír relevanciával, mondjuk egy szülőnek, aki örökbe akar fogadni egy gyereket, hogy valaki örökölni fog utána, vagy nem? Vagy egy gyereknek, aki mondjuk csecsemő vagy 3 éves, gondolja, hogy azért szeretne bekerülni egy családba, hogy valaki majd valaki után örököljön. Szerintem ez teljesen nonsens, de ez csak egy ilyen mellékes volt. Igen, felmerültek a statisztikai adatok. Én is azt érzem, hogy úgy beszélnek gyerekekről, mintha azok számok lennének a rendszerbe, és hogy egy probléma lenne, amit meg kell oldani azonnal, és hogy csak igen, tehát hogy minél gyorsabban oldjuk meg, és elfelejtik azt, hogy élő emberekről, gyerekekről beszélünk, akik semmi másra nem vágynak, csak arra, hogy szeressék őket. Ezért a örökbefogadásnál nem a gyorsaság a minden, sokkal fontosabb, hogy a szakemberek megalapozott döntést hozzanak. A cél egyértelmű, az örökbefogadott gyerek a lehető legjobb örökbefogadó szülőhöz kerüljön, aki tiszta szívből szeretni fogja őket. Ebben talán egyet is értünk, hogy ez a legfontosabb. Kialakuljon egy kötődés. Az elmúlt évek viszont rámutattak arra, hogy 2 ellentétes folyamatnak vagyunk tanulni. Egyrészt nőnek a családból kiemelt gyerekek száma, magyarul 40%-kal emelkedett az örökbefogadható gyerekek száma, míg az örökbefogadni kívánó szülők vagy alkalmas szülők felére csökkentek. Tehát ez azt jelenti, hogy a rendszer kezd összeomlani, és nem bírja el ezt a nyomást. Ennek az egyik oka, hogy 2001-ben elfogadtak önök egy jogszabályt, miszerint egyedülálló gyerek, egyedülálló szülő nem fogadhat csak gyereket örökbe, csak különös méltányolást érdemlő esetben, miniszteri engedéllyel, egyedi eljárásban. Ez a változás azért is volt érintette érzékenyen a rendszert, mivel a tapasztalatok azt mutatták, hogy az egyedülálló szülők voltak azok, akik inkább betegséggel küzdő vagy fogyatékossággal élő gyerekeket fogadtak örökbe. Az örökbefogadásban az elmúlt években krízis helyzet állt elő. Az a tény, hogy Magyarországon, amikre önök oly büszkék, hogy egyre több gyereket fogadnak örökbe, az nem siker, hanem kudarc. Mert mit is mutat ez a szám? Az, hogy egyre több gyerek kerül ki a családjából, hogy a szülei nem tudnak gondoskodni róla a csökkenő születésszám ellenére. Ez az a családbarát politika, amire önök olyan büszkék voltak. Egyet elfelejtettek. Pénzért nem fognak nők gyereket szülni, se örökbe fogadni. Ahhoz kell más is, egy biztonságérzet attól, hogy ne féljenek az emberek, az mi lesz a gyerekeikkel, és milyen jövő vár rájuk. A döntések, a jogszabályok mögött nem a gyerekek érdekeinek a védelme áll, hanem statisztikai adatok, hogy jók legyenek, és minél könnyebben el tudják fedni a problémákat, látszatintézkedéseket hoznak.

0: Örökbefogadási rendszert újra kell gondolni, de a rendszer felgyorsításában önmagában nem reform, hanem a problémák statisztikai megoldása. Az örökbefogadás nem egy automatizált gépi folyamat, amelyet száraz adatok, dokumentumok alapján kell eldönteni. Amikor emberek, főleg gyerekek életéről, sorsáról döntünk, fontos a személyes jelenlét, a kontaktus. A gyerekek és a leendő szülő ismerete nem helyettesíthető ezer adattal sem. Ők jelentik a... Ezért is fontos, hogy a megyei szakemberek részei legyenek ennek a rendszernek, hiszen ők jelentik a kulcsot, hogy a lehető legjobb illesztés jöjjön létre. Az egyszintű örökbefogadási rendszer jelenleg több sebből vérzik. Egyrészt pont a nagyobb hatékonysággal működő megyei szintet iktatná ki, ami komoly aggodalomra ad okot a szakmai berkekben. Jelenleg az országos örökbefogadások sikertelenségi mutatója magasabb, mint a megyén belüli örökbefogadásoké. Másodszorban a jogszabályi módosítás előtt nem történt szakmai egyeztetés, így az érintett csoportok bevonása nélkül döntöttek a törvényhozók, amely megkérdőjelezi az új rendszer hatékonyságát, jövőbeni fenntarthatóságát. Harmadrészt az egyszintű örökbefogadás működéséhez elengedhetetlen, a gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer megbízható működése, jelenleg napi szinten észlelhető hibás működés, így a szükséges annak funkcionális továbbfejlesztése. Ezért kérjük, hogy támogassák a törvénymódosításunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő asszony. Most megadom a szót Szakács Péter Lajos Tisza képviselőnek. Parancsoljon.
2: Köszönöm a szót, tisztelt alelnök asszony, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársak. Régebben az örökbefogadás

0: Régebben az örökbefogadás elsősorban családjogi, magánjogi intézmény volt. Azt rendezte, hogy miként jön létre jogi szülő-gyermek kapcsolat ott, ahol vérségi kapcsolat nincs. Az örökbefogadás modern szabályozásában a súlypont eltolódott a gyermekvédelem felé. 1997-ben hazánk az örökbefogadást az 1997 évi 31. törvény megalkotásával beillesztette a gyermekvédelmi és gyámügyi rendszerbe. Az eljárás oka a gyermek nem megfelelő helyzete, ezért a célja is csak az lehet, hogy a gyermek intézményi vagy nevelőszüli elhelyezés helyett tartós, biztonságos családi környezetbe kerüljön. Nemzetközi örökbefogadásnál a hágai egyezmény magyarországi kihirdetése volt a fő mérföldkő. A 2005 évi 80. törvény a gyermek minden felett álló érdekét állítja középpontba. 2014-től az új polgári törvénykönyv egységesen szabályozza az örökbefogadás családjogi magját. Az örökbefogadás a családi jogállás rendezéséből mára erősen gyermekvédelmi garanciákkal körülbástyázott, hatóságilag ellenőrzött intézményé vált. Jogilag felügyelt gyermekvédelmi döntés, ahol a jog biztonsági öv. Az örökbefogadás jogilag a létező legközelebbi és legmeghatározóbb rokoni kapcsolatot, szülő-gyermek kapcsolatot hoz létre az örökbefogadó és az örökbefogadott gyermek között a gyermek családban történő nevelése érdekében. A jogrendszer ez a kapcsolathoz rendeli a legerősebb kötelezettségeket is és a jogokat. Az eltartási és a gondozási kötelezettség, a szülő köteles a kiskorú gyermekét eltartani, de a felnőtt gyermek is köteles rászoruló idős szülőjét támogatni. A gyermekek az első helyen álló úgynevezett törvényes örökösök. Az örökbefogadás a polgári törvénykönyv alapján teljes jogú rokoni kapcsolatot létesít az örökbefogadó szülők, annak rokonai és a gyermek között. A döntés véglegessé válásával a gyermek jogilag integrálódik az új családba, miközben a leszármazáson alapuló szülői, felügyeleti és rokontartási jogok és kötelezettségek főszabály szerint megszűnnek. Az örökbefogadó szülő a gyermek törvényes képviselőjévé válik. Ő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, és terheli a tartási kötelezettség. A gyermeknek nem csak új szülei, hanem új nagyszülei, unokatestvérei és egyéb rokonai lesznek. A gyermek az örökbefogadó vérszerinti leszármazójának jogállásába lép, főszabály szerint az örökbefogadó szülők családi nevét kapja meg, az örökbefogadó szülőként kerülnek feltüntetésre az anyakönyvben. A gyermek az örökbefogadó gyermekének jogállásába lép, az örökbefogadó szülő és annak rokonai után törvényes örökössé válik. Az örökbefogadás alapvetően egy életre szól, és nem csupán az örökbefogadó és az örökbefogadott, hanem az örökbefogadó szélesebb családja számára is. Mindez egy tükrében javaslom a tisztelt háznak a képviselőtársaimmal a hatályba lépés elhalasztására benyújtott közös törvényes javaslatunk támogatásra és elfogadásra. A gyermekek számára nem az a döntő, hogy az ügy statisztikailag hamarabb lezáruljon, hanem az, hogy az megfelelő családba kerüljön. A megalapodott döntés szolgálja az örökbefogadó és családi érdekeit is. Ennek pedig feltétele a jól működő protokoll. Az informatikai rendszer stabilitása is gyermekvédelmi feltétel, az adateléréseket, jogosultsági problémákat, hozzáférési nehézségeket ki kell zárni. A bizonytalan informatikai rendszer esetén a központosítás nem gyorsít, hanem központilag szervezi újra a bizonytalanságot. Az adatmigráció, a rendszer stabilitás és a protokollok nem állnak készen. Az új rendszer bevetése paradox módon nem gyorsítja, hanem lassítja az örökbefogadást. A fél év halasztás arányos beavatkozás óvatos és gyermekvédelmi szempontból indokolható. Az örökbefogadási nyilvántartási rendszer átalakítása nem pusztán technikai, adminisztratív kérdés, mert közvetlenül érinti az örökbefogadható gyermekek családba kerülésének esélyét, az örökbefogadni szándékozók jogbiztonságát, a gyermekek különleges adatainak kezelését. Kiemelt öröm számomra, hogy első felszólalásom a gyermekek érdekében tehettem. Köszönöm, hogy meghallgattak.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Zsigó Róbert, Fidesz képviselő úrnak a hátralévő időkeretben.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt képviselőtársaim, változatlanul azt szeretném mondani, amit a felszólásomban mondtam, hogy nem akarom, nem is nagyon vagyok hajlandó az örökbefogadási ügyet politikai kérdésként tekinteni. Aki a hozzászólásomban ilyen mondatot hallott, az majd idézze be. Éppen ezért szeretnék néhány dologra reagálni. Köszönöm szépen Szakács Péter Lajos képviselő úrnak, hogy az első hozzászólásában többek között tájékoztatta a képviselő asszonyt arról, hogy mit is mondtam, mert hogy ugye a képviselő asszony azt rótta a szavaim után rám, hogy mit gondolok én, hogy azért lesz egy gyerek örökbefogadható, hogy örökölhet. Én képviselő asszony az örökbefogadás jogi kereteit mondtam el a felszólásomban, amit egyébként a képviselő úr is elmondott. Köszönöm szépen. Nem feltételeztem egyébként rossz indulatot, inkább félreértést, úgyhogy az ügyet szerintem itt le is zárhatjuk. Kincse Csongor képviselő úrnak két dolgot szeretnék csak mondani. Mindannyian, hogy is mondjam, fölemlegetik, hogy én a Bácskai térség képviselő voltam, igen, képviselő úr, az ott élők támogatásával 28 évig lehettem annak a térségnek az egyéniben megválasztott képviselője. Én erre büszke vagyok, büszke leszek egész életem során, és azt tudom mondani, hogy csak hajrá, csinálják utána. Mindannyiuknak jó munkát kívánok! Én itt a múlt héten, talán kedden este a hozzászólásomban talán szó szerint azt mondtam, hogy azt kívánom azoknak az embereknek, akik a 106 választókerületből 96-ban Tiszás képviselőt választottak, hogy úgy érezzék majd, hogy jó döntést hoztak, és legyen sikeres a választókerületük, és én ezt Bolya térségére is ezt mondom, legyen sikeres a választókerületek, most önöket választották, be kell bizonyítani, hogy milyen képviselők. Egyébként a kérdésére válaszolva, hogy tudtam-e, hogy a Bajai Kórházban is egyébként a kórházban hány gyermeket hagytak, azt tudom mondani ennek, hogy igen. Azt is tudtam, hogy honnan jutottak ellátáshoz, igen. Segítettem is egyébként ebben, és nem véletlen az, hogy a hozzászólásomban idéztem azt az adatot, ami arról szól, Latorcai képviselő úr is egyébként beszélt erről, hogy éppen emiatt, mert hogy vannak kórházban hagyott és kórházban tartott gyermekek, született meg az a törvénymódosítás, amely azt vezette be, hogy 6 hét után, hogyha szülő nem jelentkezik, vagy nem tart kapcsolatot a gyerekével, akkor automatikusan örökbefogadhatóvá válik, és szerető családba tud kerülni. Erre idéztem azt a mondatot, vagy azt az adatot, hogy 2025. december 31. napjáig 262 gyermek esetében állapítottak meg ilyen esetekben örökbefogadhatóságot, és ebből 200 gyermeket már örökbe is fogadtak. Nem lehet azt mondani, hogy ezzel nem foglalkoztunk, nem statisztikai adatként foglalkoztunk ezzel, hanem éppen úgy, hogy minden gyermek mielőbb szerető családba tudjon kerülni. Éppen ezért képviselő úrnak köszönöm a megerősítést, mert sokszor az erőteresztőktől elhangzott, hogy az örökbefogadás tekintetében az idő nem fontos. Én elmondtam a hozzászólásomban, valóban nem csak az idő fontos, de ön is azt mondta, hogy ezeknek a gyerekeknek az esetében az a fontos, hogy minél előbb örökbe fogadják őket, ebben legalább képviselő úr egyetértünk. És bizony azt tudom mondani, hogy a gyermek, amit elmondtam a hozzászólásomban, valóban nincs vita köztünk, remélem abban sem, hogy ez az örökbefogadás nem egy pártpolitikai ügy, és nincs vita köztünk abban, hogy ebben a folyamatban a gyermek érdeke az első, de szülő is kell hozzá. És nem igaz az, hogy azzal, hogy egy országos örökbefogadói rendszert vezetnénk be, azzal mindent központosítunk. Ez nem igaz, ezt elmondtam. Most elmondom még egyszer. Arról van szó, hogy a jelenlegi rendszerben, hogyha egy gyermeknek, mondjuk Tolna megyében, bocsánat, csak egy megyét mondtam, gyermek örökbefogadhatóvá válik, és örökbefogadó szülőt keresnek neki, akkor először a Tolna megyei bent lévő örökbefogadásra váró szülőket keresik meg. Ez eltart néhány hónapig. És amikor nem találnak, képviselő ringatja a fejét, eltarthat néhány héttől, eltarthat néhány hónapig. És hogyha nem találnak neki megfelelő szülőt, akkor utána az országos listából keresnek. Mi annyit mondtunk, hogy egy gyermek esetében, akit örökbefogadásra vár, az országos listáról lehessen egyébként szülőt keresni. És mint elmondtam a hozzászólásomban, az összes többi része az örökbefogadásnak az ugyanúgy a megyei szinten, a tegyeszeknél marad. Az illesztés, a barátkozás, minden olyan ügy, amiben egyébként ebben, mert mindannyian azt mondták, hogy az örökbefogadás nem lehet statisztikai kérdés, hanem az személyek kérdése. Ezt ugyanúgy, ezt a személyes ügyet, ezt ugyanúgy a megyékben rendezik egyébként el. És még egy dologra engedjék meg, hogy reagáljak, mert elfelejtettem a hozzászólásomban. Arról volt szó, képviselő asszony előterjesztőként azt mondta, hogy nincsen ma olyan rendszer, ami azt nézi és vizsgálja, hogyha megtörtént egy sikeres örökbefogadás, akkor mi történik abban a családban. De van. Van ilyen utánkövetési rendszer, ami éppen azzal foglalkozik, hogyha megtörtént egy sikeres örökbefogadás, akkor időközönként meg tudja nézni azt, hogy az valóban rendesen működik, a gyerekek valóban jó helyen vannak, hogy a gyerekek érdeke valóban érvényesül, és az történik-e, amit az örökbefogadás esetében akkor, amikor ez a döntés megszületett, előtte meghoztak. Úgyhogy kérem mindannyiukat, értem, hogy szeretnék ezt fél évvel elhalasztani. Sok minden indok hangzott el itt, hogy miért, ezt is megértem. De azt kérem, hogy ne csináljunk az örökbefogadás kérdéséből pártpolitikai ügyet, mert ezzel nem segítjük a gyermekek örökbefogadhatóságát, hanem éppen, hogy akadályozzuk. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. És megadom a szót Panyi Miklós Fidesz képviselőjének. Parancsolja.
3: Jó napot kívánok, tiszteltem. Köszönöm a szót, elnök asszony. Én azt gondolom, hogy sokkal több mindenben egyetértünk, és én egy konszenzusos pontot próbálok itt keresni önökkel. Ugye Balogh Mihály képviselő úr felszólásában elhangzott, hogy elfogadhatatlan, ha gyermekeket politikai céloknak rendelnek alá. Akkor ebben egyetértünk, képviselő úr. Úgy érzem, ezzel egyetértünk az egész házban. Ha ezzel egyetértünk, akkor azt gondolom, azzal is egyet tudunk érteni, hogy ha olyan gyermeket rendelnek alá ilyen politikai célnak, aki korábban intézetben nőtt fel, aki anyagi gondokkal küzd, terhel gyerekkora volt, és mentális betegségekben szenved. Akkor azt gondolom, ebben is egyetérthetünk, képviselő úr. Azt gondolom, vagy ez már ön számára nem elfogadható. Azt gondolom, hogy ha ezen túlmegyünk, az is elfogadhatatlan, hogyha egy ilyen gyermeknek a politikai célokért való fellépéséért pénzt vagy egyéb előnyt vagy juttatást adnak. Bocsánat, elhangzott ez a mondat, a politikai céloknak való rendelés kérdése. Köszönöm Elkei úrnak hozzászólását. És azt gondolom, hogy még súlyosabb az ügy, hogyha ezen politikai cél az egy pedofil vád megfogalmazása egy politikai ellenféllel szemben. Én azt gondolom, hogy ebben a kérdésben lehetne nemzeti konszenzus ebben a házban. Nem tudom, felismerték-e az ügyet, amiről beszélek. Velkei úr felismerte. Köszönöm szépen. Na most, hogyha... Most a következő a helyzet, hogy ugye ezt az akciót, ezt a Kontroll nevű tiszaházi média vezényelte le. És Magyar Márton vezényelte le. Tagadás, ugye Ruf miniszter urat lehetne idéznem, tagadás, ez az első fázis, rendben van. De jól értem-e, hogy mindazzal összhangban, amit elmondott képviselő úr, hogy politikai célokra alárendelni gyermekeket és ilyen gyermekeket az elfogadhatatlan, akkor önök ezt az akciót elítélik, és kérem képviselő úr válaszát, elítéli-e Magyar Márton akcióját? Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most Bújdosó Andrea Anna, Tisza képviselőnek adom meg a szót 2 percben.
4: Annyi Miklós szégyelje magát, de mélyen. Itt próbáltunk olyan kompromisszumra jutni, hogy mi fontos a gyerekeknek, és hogy ne politikai célra használjuk fel, és hogy jön egy ilyen hazug, nem tudok más mondani, alávaló dumával. Úgyhogy szégyellje magát, csak ennyi.
1: Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most megadom a szót Latorcai Csaba, KDNP képviselőjének. Parancsolja.
5: Köszönöm szépen, csak egy megjegyzést, frakcióvezető asszony. Úgy látom, így az elmúlt hónapok ülésezési gyakorlatából, hogyha önök nem akarnak valamire válaszolni, akkor, akkor azt mondja, ön is, miniszterelnök úr is szégyelje magát. Tehát most már tudjuk azt, hogy amikor önök azt mondják, hogy szégyeljék magukat, akkor voltak éppen nem akarnak egy kérdésre érdemi választ adni. De én visszatérnék a vitában elhangzottakra, keresve a közös pontokat. Kincse Csongor, Dicső Viktória és Szakács Péter képviselők hozzászólására. A Kincse Csongor elmondta, hogy túl sok gyermek van a kórházi osztályokon, és túl sok időt töltenek ott. Egyetértek, képviselő úr, igen, egyetértek, képviselő úr, és egyetértek azzal is, hogy gyorsítani kell a folyamatot. Dicső Viktória képviselő asszony amellett érvelt, hogy a szakembereknek megalapozott döntést kell hozniuk, amivel szintén egyetértek, és ezért lassítani kell a folyamatot. Ezt mondta képviselő asszony. Tehát Kincse Csongor gyorsítani akar, Dicső Viktória lassítani akar, Szakács képviselő úr pedig elmondta a nagyon alapos szakmai hozzászólásában, hogy milyen adminisztratív feltételeknek kell megfelelni, mennyi a szakma, tehát nyilvánvalóan ezt csökkenteni szükséges. Tudják, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hogy mi mindezzel a probléma? Nem lehet egyszerre gyorsítani és lassítani, nem lehet egyszerre adminisztrációt csökkenteni, a szakmai befolyást csökkenteni, és az önök hozzászólása azt mutatja, hogy nincsen egy egységes irány. Nincsen elképzelés azt illetően, hogy önök, a Tisza párt, akik kétharmados felhatalmazással ülnek itt az országgyűlésben, és egy évig azzal kampányoltak, hogy ha önök jönnek, akkor aztán úgy rendbe rakják a gyermekvédelmi rendszert, hogy csak na, és egyébként várnám én magam is, hogy milyen intézkedéseket hoznak, és kiderül az egy évi kampányolás után, hogy halvány lila elképzelésük sincs arról, hogy mit szeretnének önök kezdeni a gyermekvédelemmel. Hogyan akarják segíteni a legnehezebb helyzetben lévő gyermekeket? Egyikőjük gyorsítani akar, a másikójuk lassítani akar, és mindez tökéletesen ölt testet abban a javaslatban, ami nem tesz mást, mint voltaképpen elhalasztja egy Fidesz-KDNP-s kezdeményezésnek a hatályosulását, amivel tényleg segíteni tudnánk az örökbefogadásra váró gyermekeken. Tehát summa summarum, így a vita végén meg lehet állapítani azt, hogy egy év kampány után sem tudják, hogy mit tegyenek a gyermekvédelemben. Csak duma van, intézkedés, kormányzás az nincs. Szerintem a választóktól nem a dumára, hanem a kormányzásra kaptak felhatalmazást. Itt volna az ideje, hogy elkezdjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Kátai Német Vilmos miniszter úrnak. Parancsoljon, miniszter úr!
6: Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim! Tel és sok mindenről szó került, itt Simicskó képviselőtársam felsorolta a harcművészeti érdemeit, akkor egy kicsit hadd kezdjem én is ezzel. Szinte 30 éve aikidózom, két danom van, thaibox edző vagyok, parakarata Európa bajnok, és ezen kívül egy gyengénlátók és vakok számára fejlesztett harcművészeti stílus kifejlesztője. És én is úgy gondolom, hogy a szájkarate mújfaját műveljük itt a parlamentben, de ha már itt szóba került érzelmi intelligencia, akkor csak egy-kettőt hadd kérdezzek meg. Milyen intelligenciára vall az, amikor egy kampányban leközlünk egy olyan videót, ahol fejbe lőnek egy édesapát? Milyen érzelmi intelligenciára utal az, amikor egy nyugdíjas rendőr közli, hogy nem mi szültük őket, nem mi hagytuk itt őket? Gyerekekről beszéltünk, ugye? És azok a fantasztikus szakmai érdemek, amik itt fellettek emlegetve. Akkor hadd kérdezzem meg, milyen fantasztikus szakmai érdem az, hogy 2010-ben több szülő vár örökbefogadásra, mint gyermek. Míg 2026-ban több gyermek vár örökbefogadásra. Ez milyen fantasztikus eredmény? A gyermekvédelemért önök olyan sokat tettek? Tényleg? Nézzünk már körül, hogy hogy került ide a Tisza kétharmada. Mit műveltek? Bicskét elhallgatták, Szőlő utcára rémeket engedtek, ja, és akkor is az áldozatok lettek hibáztatva. Tehát szerintem Szerintem az első, amit meg kéne csinálni, az az, hogy el kéne kezdeni magukba nézni, és ezektől a gyerekektől végre bocsánatot kérni. Szerintem ez lenne az első. És ha figyeltek, akkor elmondtuk a szakmai koncepciót. Egyértelműen a gyermek áll a középpontban. Nem ki kell őket söpörni, hogy jól mutasson a statisztika, hanem megfelelő, szerető családba kell őket elhelyezni. És az, amit önök itt összehoztak, az a rendszer erre alkalmatlan. Mert embertelen, mert nem működik, és egész egyszerűen nem a gyermeket veszi központba, hanem a statisztikát, hogy jobb legyen. Na nem, ezt nem fogjuk, ezért még egyszer elmondom, a gyermek van a középpontban, a gyermek érdeke az első. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, miniszter úr. Most megadom a szót Melétei Barna Márton képviselő úrnak a még rendelkezésre álló időkeretben.
7: Köszönöm szépen. Igazából nem a vitához akartam hozzászólni, de teljes mértékben osztom a miniszter úrnak a előző nyilatkozatát. Ez a rendszer, ez nem a gyermekeknek a jólétéről és elsődleges jogáról szól, nem azokat az érdeket képviseli. Amikor ráztam a fejemet, akkor azért ráztam a fejemet egyébként, mert nekem történetesen van egy örökbefogadott kislányom. Én átmentem ezen a procedúrán, én tudok erről, tudunk erről akár szakmai vitát is folytatni. Nem biztos ebben a körben érdemes, főleg úgy nem, hogy mindent pártpolitika fölír az önök képviselője számára. Magyar Márton semmilyen, meg a kontroll, semmilyen felelősséggel nem tartozik a gyermekotthonokban elkövetett bűncselekményekért. Azokért, akik felelősek, azok remélhetőleg az igazságszolgáltás majd elő fogja őket venni, akik politikailag felelősek, hogy ide tudott jutni a rendszer, azok pedig ott ülnek még mindig az önök padsoraiban. Meg van, aki nem tud bejönni. Az a hetek óta, vagy én nem tudom mióta, de nekem hetekre tűnik, de lehet, hogy csak egy hete, folyamatos hazugság, amit állítanak, hogy a kontrollon Magyar Mártonnál bárki bármit egy vezető politikusokra állított, nem igaz. Az első videó, ami ezzel kapcsolatban jött, és ott nevet nem említett senki sem, az a választások után volt 12 nappal, április 24-én. Ebben a videóban nem mondtak senkiről semmit. Ha önök azzal takaróznak, hogy azért vesztették el a választásokat, mert a kontrollon ezt tematizálták ezt a témát, akkor saját maguknak hazudnak. Egyszerűen hazudnak. Ahelyett, hogy a problémákkal foglalkoztak volna, egy újságírót, egy teljesen ártatlan újságírót vádolnak meg mindenféle teljes képtelenséggel. Emiatt is számot fognak adni önök. Egészen biztos vagyok ebben. És én azt gondolom, hogy ha érdemben akarnak megújulni, ha érdemben akarnak vitázni, ha érdemben akarnak az ország gyarapodásáért tenni, akkor erről a nevetséges hazugságról szálljanak le. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, és Kincse Csongor Tisza képviselőjének a hátralévő időkeretben megadom a szót.
8: Köszönöm. Köszönöm, kevesebb is elég lesz, csak Zsigor Róbert képviselőre reagálnék két mondatban. Ugye azt mondta, hogy ön 28 évig volt a Bácska képviselő, és hogy csináljuk maga után. Emlékeztetném arra, hogy többet ilyen nem lesz Magyarországon, hogy valaki 28 évig lesz itt esni a képviselője. Mi nem nyugdíjas állásként tekintünk a képviselőségre, hanem szolgálatként, úgyhogy nem leszünk. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő Latorcai Csaba, KDNP-nek megadom a szót. Köszönöm szépen.
9: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök asszony. Nagyon tetszett Kátai miniszter úrnak a hozzászólása. Hihetetlenül populista volt. A hitelességre még egy kicsit azzal kellene foglalkozni, hogy hitelesebb legyen. Mert az a helyzet, miniszter úr, az a helyzet, miniszter úr, hogy ön itt minden rossznak, és akkor nagyon finoman fogalmazta, minden rossznak elhordta az örökbefogadás intézményrendszerét, szervezetrendszerét. De hát akkor miért nem helyezik hatályon kívül? Hát akkor miért nem módosítanak? Önök az állítólag rossz rendszerben egy rendelkezést, hatályba lépését el akarják halasztani. nem megreformálni akarják, nem átalakítani akarják. Ön verbálisan, meg szóban, de ezt látjuk, tapasztaljuk, hogy önök verbálisan mindent lekutyáznak, minden rossz, de amikor megvan a lehetőség, hogy konkrét javaslatokkal tegyék jobbá, újítsák meg, akkor inukba száll a bátorság. Most is, miniszter úr, minden rossznak elmondta a szociális rendszert, az ott dolgozók munkáját gyakorlatilag lehorta és lenullázta. Miért nem változtatnak? Miért csak halogatnak? És hogyha változtatnak is, akkor miért olyan, ezek szerint hamis indoklással látják el a benyújtott törvényjavaslatokat, hogy azért van szükség a módosításra, mert bizonyos informatikai rendszereket még optimalizálni szükséges. Mi az igazság? Az igazságról beszéljenek, és ne populista maszlagokat toljanak. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Most megadom a szót Panyi Miklós Fidesz képviselőjének.
3: Köszönöm szépen, maradt még időnk, úgyhogy de nem fogok vele visszajönni tekintettel, hogy a Tiszának nincs sok válaszadás ideje. De mégiscsak Mellétei úr, a Mellétei Barna úr elnézést kérek. Igaza van. Tényeket tegyük tisztába. Megtörtént ez az interjú, ez a nehéz sorsú gyerekkel, a kontrollban. Ez ténykérdés. Április 24, 12 nappal, amit ténykérdés, nem vitatom, képviselő. Mi történt ezt követően ennek a fiatal embernek az életében? Sok millió forint megjelent valamilyen módon nála. Erről ez egy ténykérdés. Füsi Angéla beszélt erről, a mentora, egy őszinte vallomásban az interneten elérhető. Ez egy ténykérdés. Ez egy ténykérdés, bocsánat. Miért hazudna ő? Miért mondana ő valótlanságot? Elmondta, szó szerint idézem, leígérték neki a csillagokat az égből. Azt ígérték neki, arra kérték, hogy legyen ő az arca a Zsolti bácsi ügynek. Ígértek neki pénzt, sok pénzt, aztán kevesebb pénzt kapott. Ha ez így van, képviselő, elfogadom, akkor miért van az, hogy Füsi Angéla mondataira a mai napig egyetlen egy mondattal nem reagált sem a kontroll, sem Magyar Márton? Egyetlen egy mondattal nem mondta azt, hogy Füsi Angéla hazudik. Miért nem történt ez meg, képviselő úr? Ezt egy nagyon egyszerűen helyre tehetnék, néhány mondattal. Nem teszik helyre. Aztán, én bíztam benne, hogy egyetértünk abba, hogy a pedofil vád az mégiscsak a legaljasabb vád, amit el lehet követni a politikában. És önök ezzel sejtető módon folyamatosan éltek a kampány alatt. Tarr Zoltán, Facebook poszt, ott van, 2025. szeptember 23-a, kép, Semjén Zsolttal, egy keresztet tart éppen, hosszasan elemzi a helyzetet, és arról beszél, ha ön is szeretné megtudni, hogy ki Zsolti bácsi, akkor jövőre válassza a Tiszát, mert mindenre fényt fogunk deríteni. Kép Semjén Zsolttal keresztel. Önök szerint ez az eljárás. Ha van gyűlöletkeltés, ha van aljas propaganda, akkor ez az. És tudja, képviselő úr, Magyar Péter is tegnap lebukott válaszában. Mert terelt. És tudja, képviselő úr, ezt honnan tudjuk? Miniszterelnök úr felidézte, hogy én még korábban államtitkárként milyen üléseken voltam jelen, és ott milyen jelentéseket hallgattunk meg. Hát, hogyha a miniszterelnök úr ezzel például tisztában van, akkor ő ne lenne tisztában azzal, hogy az ő testvére politikai ellenfeleinek az akciói érdekében miket hajt végre. Hát azzal ne lenne tisztában, hogyha korábbi államtitkároknak a munkásságát ilyen részletessége illeti, képviselő úr. Úgyhogy azt gondolom, hogy ebben az ügyben igenis válaszokat várunk, ezek a válaszok nem érkeznek meg, és én bízom benne, hogy eljutunk arra a pontra a következő napokban, hogy ezt az ügyet magunk mögött tudhatjuk, és közösen valamilyen konszenzus építéssel ezt a gyermekvédelmi helyzetet rendbe tudjuk tenni, mert valóban sok igazság van abban, amit önök mondanak, sok-sok munka van ebben a rendszerben, és mindannyiunk érdekel, hogy ezen dolgozzunk. Köszönöm szépen a szót!
1: Köszönöm szépen, képviselő úr! És Melétei Barna Márton képviselő úrnak adom meg a szót a maradék időkeretben, képviselő.
7: Csodálatos, nem akart visszaélni a idejével, hogy nekem is lenne időm válaszolni. Ezt is szeretnék ebből a 20 másodból is eltölteni egy picit avval, hogy én úgy tudtam, hogy egy törvénynek egy általános vitájáról beszélgetünk egymással. Nem tudom, mennyire térek. Ez egyik. A második. Tudom, 6-5 másodperc. Értem. Ennek el fogom mondani. Magyar Márton, a Kontroll soha semmikor nem mondta ki, hogy bármi köze lenne ennek a jó embernek, ahhoz az ügylethez, vagy az ő neve, vezetékneve mi lenne. 2. Magyar Márton legjobb tudásom szerint nem adott pénzt, nem ígért pénzt, és akármit is állt Füsi Angéla, vagy bárki más, ez egy hazugság. 3. Feljelentést tettek legjobb tudásom szerint azokkal a sajtószervekkel, sajtóorganokkal, azok az elkövetőkkel szemben, akik ezzel rágalmaznák őket. Én így tudom, a legjobb tudásom, még egyszer elmondom önnek, ez az egész egy ordas nagy hazugság, főleg úgy, ahogy a nők be akarják ezt állítani. A kampányt meg a választást nem azért bukták el, mert bárki 2026. április 24-én egy interjút közölt, amiben nem is említették meg. Ezt egész történt, ha jól emlékszem, egy Arató Gergely nevű DK-s képviselő volt, aki megkezdte, amit saját magára húzott a miniszterelnök helyettes. Ő saját maga mondta ezt. Sehol semmilyen tiszás állítás ezzel kapcsolatban nem volt. És azt gondolom, hogy méltatlan ahhoz, hogy egyébként a gyermekvédelmi törvénynek a módosításával kapcsolatban ezzel töltjük az időnket. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen, képviselő, és megadom a szót Tuzson Bence Fidesz képviselőjének. Parancsoljon!
10: Én csak egyetlen egy mondattal szeretnék reagálni. Én nagyon tiszteletre méltónak tartom azt, hogyha valaki a sógorát védi a parlamentben. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, kérdezem, hogy kíván-e még valaki élni a felszólalás lehetőségével a fennmaradt időkeret terhére? Aki szólni kíván, kérem jelezze. Jó. Tisztelt Országgyűlés, tekintettel arra, hogy további felszólalásra senki nem jelentkezett, az összevont vitát lezárom. Kérdezem a tisztelt előterjesztőt, kíván-e válaszolni az elhangzottakra a fennmaradt 11 perc 20 másodperces időkeretben? Igen? Megadom a szót, parancsoljon, képviselőasszony.
11: Hát elég vegyes volt a fogadtatása ennek a viszonylag egyszerű törvényjavaslatnak, én ezt gondolom. Az elején még valamilyen szinten talán azt lehet megállapítani, hogy szakmai mederbe is haladt. Aztán megérkeztek a válogatott emberek, és egyből elvitték bulvár irányba megint az egész érdemi vitát. Különös bája van egyébként, például olyan dolgokat számon kérni a Tiszán, hogy a kampány alatt mi nem tettünk semmit a gyermekvédelemért. Önök 16 év alatt tettek pont annyit, hogy el is bukták a választást emiatt. De ha már lehetőséget kaptam így reagálni, akkor azért szeretném megköszönni Latorcai képviselő úrnak, hogy milyen jól bemutatta a családtámogatás rendszerét, hogy ezt tőlünk ugye nem mehet kritika. Hadd mondjam, hadd jegyezzem meg. Egyrészt szerintem sem a csökkenő születésszámban, sem a magyarok tömeges kivándorlásában, sem az egyre több gyermekvédelmi intézkedésre szoruló gyermek számában nem mutatkozik meg, hogy milyen kiváló volt ez a családtámogatás. Viszont a szolidaritás az ott kezdődik, hogy amikor valaki adott esetben megvan a megélhetése, mégis oda tud fordulni azokhoz az embertársaihoz, akiknek ez nem adatik meg, fel akarja őket emelni, és segíteni szeretné. Önök ezt nem ismerik, mert ezt úgy hívják, hogy társadalmi szolidaritás, és egy gyermekvédelmi és családtámogatási rendszer enélkül nem fog összejönni. Így ez a mi feladatunk lesz, hogy megoldjuk. Igen. Latorcai képviselőtársunk még azt is mondta, hogy Kátai német miniszter úr bántotta, vagy leszólta a szociális dolgozókat. Ilyen egy szóval nem hangzott el, sőt, való képviselőtársam azzal kezdte a beszédét, hogy annak ellenére, a rendszer ellenére, amit önök kialakítottak, hogy jelenleg mélyen alulfizetett alul nem eléggé megbecsült ez a szakma, amiben ők dolgoznak. Áldozatos munkát végeztek, több béremelésből is kimaradtak, és ők mégis minden nap ott vannak és dolgoznak. Ezt méltattuk, és ezt így én is köszönöm szépen. Visszakanyarodva még a legelejére, amikor azt mondta Zsigó képviselő, hogy ez egy nagyon jó rendszer lenne, hogyha bevezetnék. Én azt mondom, akkor lenne ez egy nagyon jó rendszer, ha egyeztettek volna mondjuk minimum a szakmával, ha az informatikai rendszert valóban odafejlesztették volna, ahova kellett volna, és nem aktákból akartak volna gyerekeket illeszteni. Igazából szerintem elmondtam mindent, amit reagálni kívántam volna. Sokat hallottunk, azt gondolom a képviselőtársaktól is, miniszter úrtól, tőlem is arról, hogy miért lenne ez egy paradox döntés, miért eredményezné végül is a rendszernek a lassulását, és miért nem jó mechanikusan illeszteni gyerekeket aktákból ismeretlenül szülőkkel. Ezért arra kérem, hogy támogassák ezt a törvényjavaslatot, támogassák ezt a féléves halasztást, és ez alatt az idő alatt pedig ki fogunk dolgozni egy olyan megoldást, ami szakmai és társadalmi szempontból is a gyermekek érdekét fogja szolgálni. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés! Most a határozathozatallal folytatjuk a munkát. Soron következik az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2024 évi 76-os számú törvény módosításáról szóló TPER 229-es számú törvényjavaslat záró szavazása. Emlékeztetem a tisztelt országgyűlést, hogy tegnapi döntésünknek megfelelően a törvényjavaslatot kivételes eljárásban tárgyalja az országgyűlés. Mivel az előterjesztéshez összegző módosító javaslat nem érkezett, most a törvényjavaslat benyújtott szövegéről határozunk. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak most! Köszönöm szépen! Most kihirdettem a határozatot, az országgyűlés 123 igen, 30 nem, 6 tartózkodás mellett elfogadta a módosító törvényjavaslatot. Tisztelt országgyűlés, most 2 perc technikai szünetet rendelek el. A szünetet követően Kőszegi Krisztián alelnök úr fogja folytatni a munkát önökkel.

0: helyett folytatjuk a munkát. Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. Szabó Tibor, a Tisza képviselője által benyújtott előterjesztés T/253. számon a parlamenti informatikai hálózaton elérhető. Bejelentem, hogy az előterjesztés nemzetiségi napirendi pontként tárgyalja az Országgyűlés. Elsőként megadom a szót Szabó Tibornak, a Tisza képviselőjének, a napirendi pont előterjesztőjének 30 perces időkeretben.
1: Köszönöm szépen a szót! Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim! Önálló képviselő indítványként hozom a tisztelt ház elé a frakciónk javaslatát, és el is mondom rögtön miért. A Tisza frakció tagjaként közösségünk értékrendje alapján nem engedhetjük meg, hogy 2026. július 1-én minden külön döntés, minden külön vita nélkül automatikusan megemelkedjen a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök illetménye. Ez a dátum sürgető. Ha most nem cselekszünk, a mechanizmus magától, a ház beleszólása nélkül lép működésbe. Ezért kellett önálló indítvánnyal soron kívül a parlament elé hoznom ezt az ügyet. Néhány hete ebben a házban arról döntöttünk, hogy az országgyűlési képviselők tiszteletdíját, juttatásait jelentősen csökkentjük. Mert hittük abban, hogy a politikusoknak kell elsőként saját magukon példát mutatniuk a felelős gazdálkodásból. Ezt magunkkal kezdtük. De a felelősség nem érhet véget a ház kapujában, az önkormányzatoknál is szükség van ugyanerre az önmegtartóztatásra. Tisztelt képviselőtársaim! Véleményem szerint az önkormányzati vezetők javadalmazásának átfogó rendszer szintű szabályozását alapvetően az illetékes minisztériumnak kell előkészítenie, aminek során társadalmi párbeszédre, szakmai vitára is sor kerül, illetve sor kell, hogy kerüljön. Most azonban gyorsan kellett lépnünk, méghozzá éppen azért, hogy ne abból a 2026. július 1-től automatikusan, vita nélkül megemelkedő, még magasabb bérszínből kelljen majd később korrigálni. Tisztelt ház! Hadd mondjam el rögtön az elején, mi ennek a javaslatnak a célja, és ami legalább ennyire fontos, mi nem a célja. A javaslat nem érinti a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök közjogi megbízatását, választói felhatalmazását, és nem vonja vissza a tisztségviselőket megillető díjazáshoz való jogosultságokat sem. Amit érint, az kizárólag a díjazás mértékének meghatározására vonatkozó szabály. A hatályos szabályozás szerint a tisztségviselők illetménye a nemzetgazdasági átlagkereset változásához van kötve. Ez 2026. július 1-től minden külön döntés nélkül mintegy 9%-os automatikus illetményemelkedést eredményezne. Álláspontom szerint a jelenlegi gazdasági és költségvetési környezetben ez nem indokolt. Az önkormányzati vezetők illetménye ne növekedjen automatikusan, hanem a jelenlegi szintje maradjon változatlan. Ami viszont valódi érdemi megtakarítást jelent, az két másik elem. Egyrészt a törvény ma havi költségtérítést biztosít az érintett tisztségviselőknek az illetményük 15%-ának megfelelő összegben, anélkül, hogy egyetlen forintnyi tényleges költséget igazolniuk kellene. Anélkül, hogy ezzel el kellene számolniuk. Ez a juttatás semmilyen formában nem egyezik azzal az értékrenddel, amit mi képviselünk. Ahol közpénzt költenek el, ott elszámolásnak kell lennie, és ennek nincs helye most, amikor az ország nehéz pénzügyi helyzetben van. Egy olyan helyzetben, amit az előző kormány hagyott itt nekünk. Másrészt a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményi szorzószámát, a nemzetgazdasági átlagkereset 4-szereséről 2-szeresére mérsékeljük. Engedjék meg, hogy összefoglaljam. A javaslat 3 ponton nyúl az önkormányzati törvény szabályaihoz. Először megszüntetjük az önkormányzati vezetőket megillető havi költségtérítést, ez vonatkozik a főpolgármesterre, a megyei jogú városok és a fővárosi kerületek polgármestereire, a vármegyei közgyűlések elnökeire, valamint vonatkozik a polgármesterekre általában, beleértve a legkisebb településeket is, ez valódi megtakarítás. Másodszor a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményi szorzószámát a nemzetgazdasági átlagkereset 4-szeresére 2-szeresére csökkentjük, ez a tisztség javadalmazásának pontosan a felére mérséklését jelent, és ugyancsak valódi megtakarítás. Harmadszor rögzítjük az illetményszámítás alapját a 2024 évi 667.365 forintos nemzetgazdasági átlagkereseti adatban, megakadályozva, hogy 2026. július 1-től az illetmények a mindenkori egyre magasabb átlagkeresadat alapján automatikusan tovább nőjenek. Ahogy az elején mondtam, ez nem elvonás, hanem a jelenlegi szint fenntartása, az automatikus emelkedés befagyasztása. Tisztelt képviselőtársaim! Hadd mondjam ki nyíltan, miért tartom ezt a kérdést ennyire fontosnak. Van ma Magyarországon olyan polgármester, aki többet keres, mint amennyit a miniszterelnök fog keresni a most elfogadott takarékossági lépések után. A megyei jogú városok vezetőinek illetménye meghaladja az államtitkári fizetés szintjét. A vármegyei közgyűlés elnökének felelőssége, feladatköre sok polgármesterétől elmarad, miközben illetménye a közélet legjobban fizetett tisztségei közé tartozik. Ez az arány nincs összhangban a feladattal, és ez az arány most ilyen pénzügyi körülmények között nem tartható. Mi jót akarunk a vidéki önkormányzatoknak, azon dolgozunk, hogy az eddig blokkolt uniós források hazaérjenek, hogy a fejlesztések valóban megvalósulhassanak a településeken. De éppen ez teszi tarthatatlanná a jelenlegi helyzetet, miközben az önkormányzatok sokszor a dolgozóik fizetésének fedezésére folyamatosan kérik a rendkívüli önkormányzati támogatást, a REKIT, ugyanazon a településen a polgármester illetménye és költségtérítése automatikusan, vita nélkül 9%-kal emelkedne. Ez az ellentmondás nem tartható tovább. Hadd mutassam meg, mit jelent ez konkrétan a gyakorlatban egy 15.000 lakosú kisváros példáján keresztül. Ha nem fogadjuk el a módosítást, 2026. július 1-től az illetmény és a költségtérítés automatikusan együttesen mintegy 180.000 forinttal nő havonta. Ha viszont elfogadjuk a javaslatot, a jelenlegi még nem emelt illetményhez képest ezzel szemben havi közel 300.000 forintot spórolunk meg. A törvénymódosítás elfogadása tehát a példában szereplő 15.000-es kisváros esetében évente közel 5,76 millió forint megtakarítás jelent, olyan forrást, amelyet a közszolgáltatások fejlesztésére lehet fordítani. És hogy mennyit spórolunk ezzel összesen? Számításaink szerint a javaslat 3196 érintett tisztségviselő esetében évente több mint 12,3 milliárd forintos közpénzügyi hatással jár, ebből több mint 4,3 milliárd forint abból adódik, hogy nem engedjük automatikusan emelkedni az illetményeket, további közel 7,9 milliárd forint pedig abból, hogy megszüntetjük az emelt illetmény után járó elszámolás nélküli költségtérítést. És ez az összeg még nem tartalmazza az alpolgármestereket és a vármegyei közgyűlés alelnökeit, hiszen az ő illetményük a polgármester, illetve vármegyei közgyűlési elnöki illetményekhez kötődik, így az automatikus emelkedés megállítása az náluk is további megtakarítást hoz. Az így elért megtakarítások a közfeladatok ellátását, közszolgáltatások működtetését szolgálhatják, ez tehát nem öncélú takarékossági lépés, a megtakarítás a közösségeink szolgálatában marad. ez a javaslat nem szól a polgármesterek vagy a bármegyei elnökök munkájának értékéről, nem vesszük el a megbízatásukat, nem érintjük a választói felhatalmazásukat. Arról szól, hogy a közéleti tisztséget betöltőknek a költségvetési fegyelem és a takarékosság terén is példát kell mutatniuk, sem Budapesten, sem egy vármegyeszékhelyen, sem egy 15 ezres kisvárosban nem lehet kivétel. Társadalmi felelősségünk van. Most kell spórolni, nem azután, hogy elköltöttük, amink nincs. Ha az országgyűlés vállalta, hogy elsőként spórol önmagán, akkor ennek a logikának végig kell menni a teljes önkormányzati rendszeren is. Nem lehet hiteles a parlamenti takarékosság úgy, hogy közben a helyi vezetők javadalmazása évről évre automatikusan nő. A törvényjavaslat 2026. július 1-én lépne hatályba, és mivel az alaptörvény 31.

0: Stumpf Péter államtitkár úrnak 30 perces időkeretben.
1: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés! 16 év alatt az Orbán kormány az Európai Unió legszegényebb országává tette hazánkat. Tudtuk, hogy nehéz helyzetben vesszük át a kormányzást, de arra nem számítottunk, hogy ennyire súlyos a helyzet. Úgy vettük át az ország vezetését, hogy az elődünk április végéig elköltötte az egész éves költségvetés 91%-át. Felélte az ország jövőjét. Még az utolsó pillanatban is osztozkodtak a közvagyonon, arcátlanul magas végkielégítésekkel, vagy éppen a Mohácsi híd túlárazásával. A legóvatosabb becslések szerint 20 ezer milliárd forintnyi közpénz vált magánvagyonná az elmúlt 16 évben. Ennyi pénz hiányzik a gyerekeink iskoláiból, a kórházakból, az utakból, a vasútból, az állami szolgáltatásokból. Mindeközben a Fidesz-KDNP rendkívül nagyvonalúan járt el a politikai vezetők bérének megállapításakor. Orbán Viktor 7,3 millió forintot keresett havonta, ami európai viszonylatban is kiemelkedően magas bér egy miniszterelnöknek. Épp olyan kétségbevonatatlan jele ez a fideszes cinizmusnak, mint a 60 pusztai zebrák, mint a luxusjaktok és a magárepülők. A nagy pénzosztás nem állt meg a miniszterelnöknél, hiszen mégiscsak kellemetlen lett volna, hogyha az ő fizetése látványosan elszakad a többi politikai vezetőjétől. Lehetőleg a teljes elitet kompromitálni kellett. Ezért dinamikusan emelkedett a miniszterek, az államtitkárok, az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a vármegyei elnökök illetménye, illetve tiszteletdíja is. Orbán Viktor rekordfizetése talán egy kevésbé volt feltűnő, gondolhatták, de tévesen. Tévesen, mert ez volt az egyik oka annak, hogy április 12-én 3,4 millió ember elment szavazni és a változás mellett voksolt. Azt mondták, hogy ebből elég, és mi ebben a házban most az ő akaratukat hajtjuk végre. Magunkon kezdtük. Az országgyűlési képviselők és a kormány tagjainak bérének a mérséklésével és a juttatások drasztikus csökkentésével. Tanulságos volt végighallgatni annak a törvényjavaslatnak a vitáját. Ugye végül az ellenzék is megszavazta, de nagy igyekezettel érveltek ellene. Elmondták, hogy jelentéktelen a költségvetésben az az 50 milliárd forint, amit 4 év alatt megtakarítunk. Tisztelt képviselőtársaim, olyat, hogy 50 milliárd forint nem sok, az csak az mondok, hogy túl magas a fizetése, úgyhogy jól tettük, hogy csökkentettük. Szórakoztató volt meghallgatni azt is, hogy a tiszteletdíjak csökkentésével növelik a korrupciós kockázatokat. Még egyszer mondom, 20 ezer milliárd forintra becsülik az önök kormányzása alatt ellopott közvagyont. Ugye senki nem gondolja azt, hogy magasabb fizetésekkel ezt elkerülhettük volna. Hogyha több a kaffetéri, akkor nem lopják el az MNB-ből az 500 milliárd forintot. Tisztelt országgyűlés! Az előttünk fekvő javaslat legfontosabb következménye, hogy a polgármesterek illetményét a jelenlegi szinten fogyasztja be azzal, hogy a jövőben is a 2024. évi átlagbér alapján kell kalkulálni. A jelenleg alkalmazott számítást rögzítjük, nem jár az illetmény csökkentésével vagy önkormányzati források elvonásával. Egy 9%-os emelés marad most el, és az a megtakarítás, ami így képződik, igaz, Szabó Tibor képviselőtársam ismertette a saját számítását, én hasonlóra jutottam, ami így keletkezik megtakarítás, az többé-kevésbé megfelelő egyébként annak, amit az országgyűlésen spórolással értünk el, hogyha 4 évre vetítjük. Az indítvány továbbá megszüntetni a polgármesterek költségtérítését, ami jelenleg a havi tiszteletdíj 15%-a, megtévesztő az elnevezése, hiszen költségtérítésnek hívják, semmilyen elszámolási kötelezettség nincsen, gyakorlatilag egy ilyen burkolt illetmény kiegészítés, amit egyébként így is kezelnek, ha valaki figyelte a benyújtott képviselő indítvánnyal kapcsolatos nyilvános kommunikációt, akkor sokan eleve 50 helyett 65%-os csökkenésről beszéltek, tehát mindenki hozzácsapja, úgy kezeli, mint a fizetés része. Ennek a megszüntetését irányozza elő ez az indítvány. Végül pedig a javaslat a vármegyei közgyűlések elnökeinek illetményét 50%-kal csökkenti. Meglátásunk szerint ez egy egyértelmű igazságtalanságot számol föl így a rendszerben. A jelenlegi szabályozás szerint egy vármegyei elnök 2 millió 669 ezer forint illetményben részesül. Nála csak a megyejogú városok polgármesterei és a főpolgármester keresnek többet. Tekintettel arra, hogy ezt az elnököt a közgyűlés választja meg. A vármegye feladatai pedig elsősorban fejlesztési forrásoknak az elosztására korlátozódnak, illetményük mértéke nincs összhangban sem az általuk bírt politikai felhatalmazással,

0: sem a viselt politikai felelősséggel. Azt gondoljuk, hogy az az illetmény szint, ami megfelelő, vagy magasabb egy 30-40 ezer fős település polgármesterének, az nem megfelelő, nem igazságos. Ott egy sokkal közvetlen felhatalmazásról van szó, közvetlen felelősséggel tartoznak ezek a polgármesterek. Mi megbecsüljük egyébként a munkájukat, és azt gondoljuk, hogy igazságosabb az, hogyha ennek megfelelően igazítjuk a vármegyei közgyűlési elnököknek az illetményét, ezért támogatjuk a javaslatot. Ez a javaslat nem sérti az önkormányzati autonómiát, nem jár érdemi elvonásokkal, sem hatáskörök, sem források tekintetében. És illeszkedik abba a gyakorlatba, amit a Tisza a kampányban meghirdetett, és amit az új országgyűlés megalakulása óta folytat. Példamutatást, felelősségvállalást és önmérsékletet várunk el Magyarország politikai vezetőitől, a kormánypártiaktól, az ellenzékiektől és a függetlenektől egyaránt. Úgyhogy ezekről a tekintettel a kormány támogatja a javaslatot. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor 15-15 perces időkeretben. Megadom a szót Veres Ádámnak, a Tisza képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
2: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Két hete az országgyűlés egyhangulag döntött arról, hogy csökkenti az országgyűlési képviselők, valamint az országgyűlés tisztségviselőinek tiszteletdíját és egyéb juttatásait. Tette ezt azért, mert a korábbi szabályok szerint meghatározott bérek hozzáigazítása az ország valóságos gazdasági helyzetéhez indokolt, és a társadalom által jogosan támasztott elvárás volt. A Tisza a 2026-os választáson minden korábbinál nagyobb társadalmi támogatással győzött. Ezt a felhatalmazást nem pusztán arra kaptuk, hogy a politikusokat leváltsuk. Ugyanis ez önmagában még kevés ahhoz, hogy megteremtsünk egy minden elemében modern és európai társadalmi szemléletmódot. Az elmúlt években, vagy akár évtizedekben jellemzővé vált hazánkban a közpénzek, nem csak a vezetői fizetések, hanem mindenfajta állami forrás, aránytalan és sokszor önkényes elosztása. Ahhoz, hogy a magyarok újra úgy érezzék politikusaik mindenek előtt a közszolgálatát, valamint az állampolgárok és az ország érdekeit tartják szem előtt, csak az első lépés az, hogy a parlamenti patkóban ülő képviselők nagy része kicserélődött. Emellett a teljes politikai kultúra megreformálására is szükség van, a közbizalom megerősítéséhez, amint azt gondolom, hogy erre az előző törvényjavaslat vitája során elhangzott néhány ellenzéki hozzászólás rá is mutat. Ennek a gondolkodásmódbeli reformnak a képviselői fizetések és juttatások csökkentése csak az első lépése volt, és annak is csak az első része. A megkezdett munkát pedig folytatnunk kell. A magyar önkormányzatiság gyökerei évszázados hagyományokra, a középkori vármegyei autonómiára és a 19. századi polgárosodásra nyúlnak vissza, amely eszmények máig meghatározzák a helyi közösségek önszerveződésének igényét. Ez a rendszer a társadalomban a demokratikus részvétel egyik legfontosabb szintere, ahol az önkormányzat az állampolgárok mindennapi életét érintő kérdésekben a legközvetlenebb és leghitelesebb híd a polgárok és az állam között. Ebben a folyamatban a polgármesterek és a polgármesterek által végzett szolgálat nem csupán közigazgatási feladat, hanem erkölcsi küldetés is, ahol a szakértelem mellett a mértéktartó, tisztességes példamutatás a közösség bizalmának legfőbb alapköve. Szükséges tehát, hogy a korábban megkezdett reformok szellemében rendezzük az önkormányzati vezetők fizetését és juttatásait is. Természetesen ez nem történhet az érintettekkel való egyeztetés nélkül. Szükség van arra, hogy az önkormányzatokat képviselő szervezetekkel közösen kerüljön kialakításra egy olyan rendszer, amely méltó és arányos illetményt biztosít a települések vezetőinek, és összhangban van mind az ország gazdasági lehetőségeivel, mind a társadalmi elvárásokkal, nem utolsó sorban pedig az önkormányzati vezetők által viselt feladatokkal és felelősséggel. Ahhoz azonban, hogy az erről folyó tárgyalások nyugodt körülmények között egyértelmű bázisról és időbeli nyomás nélkül tudjanak megtörténni, Szükség van a polgármesteri fizetések jelenlegi mértékének megtartására, ahogy arra az előttünk fekvő tervezet javaslatot tesz. A törvényjavaslat másik fontos eleme a 15%-os költségtérítés eltörlése. Az, hogy jelenleg semmiféle elszámolás nem szükséges ezen juttatás felhasználásával kapcsolatban, semmilyen módon nem összeegyeztethető a működő és emberséges Magyarország szellemiségével. Ha jó hiszeműen feltételezzük, hogy a polgármesterek valóban költségeik megtérítésére használják ezt a keretet, nem pedig egy külön fizetési tételnek tekintik, a bérezés ezen eleme ráadásul igazságtalan is, hiszen a kisebb települések vezetői arányaiban sokkal kisebb összeget kapnak ezen a jogcímen, holott költségeik nem feltétlenül csökkennek arányosan azzal, amennyivel kevesebb a fizetésük a nagyobb lélekszámú városok vezetőihez képest. Jelenlegi formájában ez egy rossz társadalmi üzenetet küldő szabályozás, amelynek ilyen formán való megtartása semmiképpen sem indokolt. A javaslat harmadik eleme a vármegyei elnökök fizetésének jelentős mérséklése. A vármegyei elnöki illetmények jelenlegi mértéke aránytalanul magas, ha figyelembe vesszük, hogy ez a tisztség főként stratégiai koordinációra korlátozódik, szemben a nagyvárosi polgármesterek operatív felelősségével és közvetlen lakossági elszámoltathatóságával. Míg egy városvezető nap mint nap kritikus közszolgáltatásokról és hasonló dolgokról dönt, viseli a közvetlen lakossági visszajelzések terhét, a vármegyei vezetés feladatköre nélkülözi ezt a fajta azonnali beavatkozást igénylő közhatalmi nyomást. Indokol tehát az illetmények felére történő csökkentése, hogy a díjazás összhangba kerüljön a munka súlyával és a közszolgálati felelősség reális mértékével. Ezzel a három intézkedéssel megteremtjük az alapot arra, hogy később véghez tudjuk vinni az önkormányzati vezetők juttatásainak átfogó reformját, valamint megtesszük az első lépéseket afelé, hogy a társadalmi szolidaritás és a közszolgálatának eszménye a polgármesterek és vármegyei elnökök szerepvállalásán keresztül is hitelesen és arányosan valósulhasson meg. Mindezeket figyelembe véve kérem képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal önök is támogassák az előterjesztés elfogadását. Köszönöm.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót dr. Kon Zsófiának, a Fidesz képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim. A magyar önkormányzatiság nem egyszerűen a közigazgatás egyik szervezeti szintje. A magyar önkormányzatiság a helyi közösségek önrendelkezésének felelősség, vállalásának és demokratikus működésének egyik legfontosabb intézménye. Kevés olyan intézmény van a magyar történelemben, amely ilyen szinten beágyazódott volna a magyar emberek mindennapjaiba, hiszen 156 éve szolgálja a helyiek érdekét, egy 1870-ben elfogadott törvény alapján, így a helyiek tudnak arról dönteni, hogy kivezesse őket a mindennapokban. A mostani törvényjavaslat címe szerint a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazásról vitatkozunk, de mindannyian tudjuk azt, hogy sokkal többről van itt szó, és túlmutat ez a törvényjavaslat általában a javadalmazás kérdéséről. Hiszen itt arról is szó van, hogy milyen szerepet szánunk az önkormányzatoknak, hogyan tekintünk a helyi közösségek vezetőire, és miként kívánjuk erősíteni, vagy éppen gyengíteni a magyar önkormányzati rendszert. A polgármester nem csupán egy tisztségviselő. Egy olyan szeméről van szó, aki igenis felelősséget vállal a helyiekért, és képviseli őket a mindennapokban. Ő az a személy, akit megbíznak azzal, hogyha bármilyen baj történik, különösen egy kisebb lélekszámú település esetében, akkor bizalommal tudjanak hozzá fordulni. Éppen ezért bármilyen kérdésről, döntésről, javaslatról van szó, mindenképpen érdemes megkérdezni az ő véleményüket is, hiszen itt Magyarországon több mint 3000 településről van szó, és az ott élő emberekről. Egy jó polgármester esetében valóban úgy van, hogy 0-24-ben elérhetőnek kell lenni, és itt is kiemelném, hogy egy kisebb, akár néhány száz fős, vagy néhány ezer fős település esetében kiemelten fontos, hogy Az 5000 fő alatti településeket akár külön is kiemeljük, hiszen 3155 településről beszélünk, amelyből 2866 esetében 5000 fő alatti településről van szó. Ez azt jelenti, hogy 91% a településeknek ilyen kisebb település, és a magyar lakosságnak nagyjából az 1/3 él ilyen településeken. Ilyen kisebb településeken a polgármesteri szolgálat még egészen más, hiszen tényleg valóban a mindennapokban, akár egy krízis helyzet esetén homokzsákot pakolnak, vagy én is ismerek olyan polgármestert, aki akár napi, heti szinten a traktorba beül, és minden bajban ott van a ott élők mellett. Azt gondolom, hogy ezt nagyon fontos ilyenkor figyelembe venni, és éppen ezért számunkra az eljárás kérdése, hogy egy ilyen törvényjavaslatot hogyan hoznak ide a tisztelt ház elé, kiemelten fontos. Itt államtitkár úr utalt arra, hogy a Tisza párt milyen ígéreteket fogalmazott meg a kampányban. A Tisza párt a választási kampányban azt is kiemelte, hogy nagyon fontos számára a társadalmi egyeztetés. És nagyon fontos számára az, hogy mindenben kikerje az érintettek véleményét. Itt azért több mint 3000 érintetről van szó, és tudjuk azt, hogy a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége hiába kezdeményezett érdemi egyeztetést a polgármesterek jogállásáról. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége nyílt levélben tiltakozott a törvényjavaslat tartalma ellen. Tehát, bár többen említették ennek fontosságát, de igazából az érintettekkel érdemi egyeztetés ebben az ügyben nem történt korábban. A Fidesz álláspontja szerint ebben a kérdésben kiemelten is oda kellett volna figyelni a széleskörű társadalmi egyeztetésre, és ráadásul önök úgy döntöttek, hogy nem egy kormány előterjesztésként hozzák ezt ide, hanem egyéni képviselői indítványként, és éppen ezért még gyorsabban és társadalmi egyeztetés nélkül kívánják ezt a javaslatot elfogadni. A frakciónk részéről kifejezetten eljárási okok miatt nem tudjuk ezt támogatni, és azt javasoljuk, hogy mindenféle szempontból egyeztessenek erről az érintettekkel, hiszen ez 3155 település, és nagyon-nagyon sok kis település életét érinti, és ezáltal az ott élő emberek mindennapjait is. Tisztelt képviselőtársaim! Azt gondolom, hogy az önkormányzatiság tekintetében kulcskérdés, és kiemelten fontos a partnerség, és a partnerség fontossága. Azt gondolom, hogy az országgyűlésnek, minden országgyűlési képviselőnek, az egyéni országgyűlési képviselőknek kiemelten, és a kormánynak is partnerként kell tekinteni az önkormányzati világra. 2010 után a Fidesz-KDNP kormány közel 1400 milliárd forinttal támogatta a bajba jutott, pénzügyileg nehéz helyzetbe jutott önkormányzatokat, amikor konszolidálta őket, és bizony itt nem nézte azt, hogy mely önkormányzat jobboldali, baloldali, független, ez az adósság pártállástól függetlenül keletkezett, és azokat az önkormányzatokat is támogattuk, akik egyébként akár baloldali vezetésűek voltak, és nem mondtuk azt, hogy a baloldali kormányok idején kerültek bajba az önkormányzatok. Azt gondolom, hogy kiemelten fontos az, hogy ilyen értelemben az önkormányzatiság tekintetében a partnerséget kiemelten fontos szempontként kezeljék a kormány is és az országgyűlési képviselők is. Én is közel 6 évig egyéni országgyűlési képviselőként tényleg igyekeztem minden önkormányzattal, minden település vezetővel nagyon korrekt kapcsolatban együtt dolgozni, együttműködni, annak érdekében, hogy az ott élő embereket tudjuk segíteni. Mert higgyék el, hogy az ott élő embereknek az a legfontosabb, hogy lássák az együttműködést. Őket az érdekli, hogy akiket megválasztottak, legyen szó polgármesterről, legyen szó egyéni országgyűlési képviselőről, legyen szó a kormányról, tudnak együtt dolgozni. Mert igazából az ott élő embereket, és itt azért minden magyar ember érintett, mert mindenki valamelyik településen él, az érdekli, hogy a települése haladjon, fejlődjön, hogy azon a településen munkahelyek legyenek, azon a településen bölcsödéket tudjunk építeni, óvodákat, iskolákat tegyünk rendbe, és a közösségeket erősíteni tudjuk. Ehhez szükséges az, hogy legyen egyfajta partnerség a felek között. Éppen ezért az országgyűlési képviselő és a polgármester közötti rendszeres kapcsolat nem udvariassági kérdés, hanem a választók iránti kötelesség. Tisztelt Országgyűlés, hagy tegyek még egy megjegyzést, ami azt gondolom, hogy ebben az összefüggésben is kiemelten fontos. Jelenleg a 3155 település és településvezetők közül több mint 500-an egyébként Fidesz-KDNP támogatással vezetik a településüket, és ezt a választók bizalmából nyerték el 2024-ben. A megyei közgyűlésekből pedig jelenleg 19-ből 19-en Fidesz-KDNP által támogatott vármegyei közgyűlési elnökökről beszélünk, tehát ők vannak a vármegyei közgyűlések élén. Azt gondolom, hogy nem általában a javadalmazás tekintetében tudom azt mondani, hogy talán a Tisza kormány eddig sajnos a polgármestereket inkább valamifajta ellenségként, nem partnerként tekinti, mert olyan megjegyzések vannak, és képviselő úr is azonnal próbálta ezeket magáról levenni, hogy ez nem igaz, de mégis elhangzanak olyan megjegyzések, amelyek azt mondják, sugallják, hogy a polgármesteri ciklusok korlátozásáról beszélni kell, hogy a kistelepülések önkormányzatiságának jövőjével kapcsolatban azért vannak gondolatok, szükség van rá, nincs rá szükség, mi az a létszám, ahol szükség van rá. A kistelepüléseken a településvezetők szerepét relativizáló nyilatkozatok hangoznak el, és így általában tudjuk azt mondani, hogy a jövő szempontjából és a működő és emberséges Magyarország építése szempontjából fontos lenne, hogyha a jövőben az önkormányzati világot is partnerként tekintenék. Én azt gondolom, hogy önök, ha nem partnerként tekintik, hanem politikai ellenfélként ezeket a megválasztott tisztségviselőket, az összességében rossz az egész ország és minden magyar ember számára. Ehhez azonban azt kell látni, hogy a politika, minden politikai vita fölött képesek kell, hogy legyünk tiszteletben tartani egymást az élet minden területén, és nem csak itt az országgyűlésben, hanem az ország minden önkormányzatában egyaránt. És ezúttal is szeretném kifejezni a köszönetemet, azt gondolom, hogy a frakciónk nevében minden közösség élén lévő vezető tekintetében, aki felelősséget vállal azért, hogy egy-egy közösséget, legyen szó kisebbről, nagyobbról, vezet a mindennapokban. Ezért továbbra is azt képviseljük, hogy az önkormányzatokra partnerként kell tekinteni, a polgármestereket meg kell becsülni, és minden olyan döntésnél, amely a települések jövőjét érinti, az együttműködésnek és a kölcsönös tiszteletnek kell lennie a kiinduló pontnak. Mert minden magyar ember érdeke az, hogy valamennyi magyar településen nyugalom, fejlődés és együttműködés legyen. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
1: Köszönöm, képviselőasszony. Megadom a szót dr. Hargitay Jánosnak, a KDNP képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
4: Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés. Essünk túl azon a kérdésen, ami nem tartozik ide, de ha már kaptam egy megjegyzést az államtitkár úrtól, akkor kénytelen vagyok reagálni rá. A Mohácsi hídot hozta ennél a témánál szóba, mint a pazarlás iskola példáját. Az Orbán kormány minden kormányzati ciklusában egy komoly hidat megépített az országba. Ezt a Mohácsi hidat mi elkezdeni tudtuk csak. Ez lesz az a híd, amit önök fognak megépíteni, befejezni, és 28-án ősszel nagyon boldogok lesznek, hogy ezt teljesítették, mert visszalépési lehetőségük nincs. Én azt kívánom önnek szegedi képviselőként, hogy legyen akkor Mohácson, tanuljon az egész beruházásból, és valósítsa meg a szegediek álmát is, és ott is építsenek egy olyan hidat, mint amit a szegediek régóta akarnak. Mi Pécsről nézve és Mohácsról nézve a világot fontosnak tartjuk a szegedi kapcsolatot, és én azt gondolom, hogy a Mohácsi hídon keresztül Szeged és Pécs összekapcsolódása, ebből Szeged is profitál, főleg ha a Balkán irányt látjuk magunk elől, mert pont Szeged és Pécs az a város, ahol a Balkán felé a magyar gazdaság.
1: Kedves képviselőtársam, kérem, maradjunk a törvényjavaslat vitájánál. Köszönöm szépen.
4: Elnök úr, rátérek a törvényjavaslatba. Az államtitkár úr már nem elfelejtette figyelmeztetni, hogy maradjon a témánál. Ott miért nem figyelmeztette? De hát akkor a törvényjavaslatra térve, és ezt örömmel teszem, mint egykori kistelepülési polgármester, aki több cikluson keresztül vezettem kistelepülést, ismerem belülről ezt a világot. egyéni országgyűlési képviselőként a polgármesterekre, nekem jócskán kijutott, ez egy apró fajras térséget jelenítettem meg itt a parlamentben, 104 kvázi munkatársam volt, így is tekintettem őket. Nyilvánvalóan nem jogi értelemben voltak munkatársaim, én nem voltam az ő főnökük, de én tudtam jól, hogy egyéni képviselőként önmagam semmire nem megyünk. A térség fejlesztése érdekében mi egymásra vagyunk utalva ezekkel a polgármesterekkel, és együtt tudjuk sikerre vinni az ügyeinket, vagy együtt leszünk sikertelenek. Ezzel a szemlélettel közelítettem a polgármesterekhez, és a polgármesterek munkáját mindig, hát ha úgy tetszik, így is értékeltem. Közös hajóban ültünk, ezért sajnálom azt, ami itt történik. Mi az, amit mi tettünk? Kétségtelen, hogy eljött egy pillanat, amikor jelentősen megemeltük a polgármesterek fizetését. Ez nem baj volt, ez érdem volt. Az a baj, hogy ezt viszonylag későn tettük. Amit viszont nem tettünk jól, vele együtt nem tudtuk ugyanolyan mértékben megemelni annak az adminisztrációnak a juttatásait, akik a polgármesterek körül dolgoznak. Az én álláspontom mindig az volt, a polgármesterek önmagukban nem lehetnek sikeresek a településen. A közös hivatalok és az önkormányzati hivatalok dolgozóinak elégedettsége, munkához való jó hozzáállása is kell a település sikereihez. Erre későn tettünk egy lépést, és ezt nyilvánvalóan fokozni is, és folytatni is akartuk. Általában is jellemző volt az Orbán kormányra, hogy különböző ágazatokban jelentős fizetésemeléseket hajtottunk végre. Amikor a magyar gazdaság az utolsó ciklusban megbicsaklott, és a mi választási vereségünkbe ez is jócskán belejátszott, hogy épp hogy a stagnálás fölött teljesített a magyar gazdaság a Covid időszakától kezdve, amiért mi mégis a víz felett voltunk, mármint az ország, ez a belső kereslet élénkítésének köszönhető. Azaz azoknak a fizetésemeléseknek, amit bizonyos ágazatokban, a legtöbb ágazatokban megtettünk, és erre törekedtünk az önkormányzati világban is. A legárulkodóbb mondat az önök gondolkodásáról is, ezt a mondatot fogom csak felidézni, az általános indokolásából, ami jellemzi az önök gondolkodását, és én ezt teljesen elhibázottnak gondolom. Az általános indokolásnak van egy ilyen mondata, hogy a módosítás illeszkedik azokhoz a közpolitikai célokhoz, hogy az önkormányzati rendszerben a személyi juttatások korlátozása, még egyszer mondom, az önkormányzati rendszerben a személyi juttatások korlátozása, nem csak polgármesterek tartoznak ebbe a körbe, hanem az ott dolgozók is. Tehát az ő juttatásai korlátozása, a helyi közszolgáltatások, a kistelepülési feladatellátás, valamint az intézmény fenntartási és működési kiadások elősegítését szolgálja. Tehát önök úgy gondolkodnak, hogyha a személyi kiadásokon spórolnak, akkor ebből majd dologi kiadások lesznek. Én meg azt mondom, hogy ez egy teljesen elhibázott gondolkodás. A polgármester körül lévő adminisztráció, az intézményekben dolgozó önkormányzati dolgozók a kulcs szereplői az önkormányzati világnak. Elsősorban az ő elégedettségük, az ő jó teljesítményükön múlik, hogy mi történik egy településen. Tehát az a gondolkodás, hogy személyi kiadásokat csökkenteni, mert majd több jut dologi kiadásokra, ez egy teljesen téves és elhibázott gondolkodás. Mégiscsak a dolog lényege az ember, és a polgármester is ebbe a körbe tartozik. Tehát én azt mondom önöknek, hogy ezt a gondolkodást, amit ez az általános indokolásnak ez a mondata megfogalmaz, azt felejtsék el, mert ebből csak baj lesz. Tehát biztos, hogy nem így működik a dolog, ahogy önök elképzelték, hogy korlátozzák az első számú vezető juttatásait, mert akkor több jut másra nem. Ennek eredménye az lesz, ha ez tartós marad ez a rendszer, hogy előbb-utóbb egy kontraszelektár társaság vállal fel csak ilyenfajta feladatokat, és ez a rendszer leépítését jelenti. Én nem húznék párhuzamot a között, hogy mi az országgyűlésben korlátoztuk a saját jövedelmünket, és akkor megtehetjük, vagy meg kell ezt tennünk az önkormányzati világba. Persze meg lehet tenni. Az önök felhatalmazása vitán felül erre kiterjed. mi döntünk ezekről a kérdésekről, ők pedig elszenvedői ezeknek a dolgoknak. Az egész államigazgatás működésében mindaz, ami az önkormányzati világban történik, az rendkívül lényeges. Nem csak a központi államigazgatás szereplői, vagy a területi államigazgatás szereplőin múlik az ország működtetése. Nagyon fontos, hogy mi történik az önkormányzati világban. Én nem hoznám olyan helyzetbe az önkormányzati világban dolgozókat, hogy egy ilyen általános indokolási mondattal kelljen találkozniuk, hogy ez az új kormány úgy általában az önkormányzati rendszer személyi juttatásának korlátozását fogalmazza meg azért, hogy más területekre több jusson. Az önkormányzati rendszer dolgozói, de benne a polgármestereket is nyilvánvalóan jobban meg kell fizetni, mint ahogy eddig tettük, hogy eredményesen tudjanak dolgozni a jövőben is. Mi jellemző ezt a polgármesteri jogállást? Hadd mondjak erről néhány dolgot önöknek, még ha a törvény ezt nem is érinti konkrétan. Ugye elsősorban a polgármester egy önkormányzati tisztségviselő, de államigazgatási feladatokat is elláthat. Főleg, ha baj van, bármilyen baj van, akkor jönnek ezek az államigazgatási feladatok is. Nem tudom, hogy önök hogy gondolkoznak a különböző területek polgármestereiről. Az én álláspontom határozottan az, hogy a legnagyobb helyzetben, a legnehezebb helyzetben a kis települési polgármesterek vannak. Egy nagy települési polgármester az egy menedzser, mert van körülötte egy profi csapat. Minden területnek megvan a hozzáértője. Egy kicsit úgy segítik a polgármester munkáját a körülötte lévő csapat, mint ahogy egyébként minket is segítenek az országgyűlés hivatalának dolgozói, akik egy adott területen felkészültebbek, mint mi. Tehát a nagy polgármester, a nagy települési polgármester az menedzser, a kicsi meg mindenes. Konz Zsófi, a képviselő asszony mondatát visszaidézem. Meggyőződésem, hogy ez egy 0-24-es szolgálat, ami a kistelepülési világban történik. Mivel elláttam ilyen feladatot, tudom jól, hogy működik a dolog. A polgároknak van tudása és érzéke ahhoz, hogyha egészségügyi gondjai vannak, akkor orvoshoz fordulnak. A kistelepülésen, ha lelki gondjai vannak a polgároknak, akkor nem a pszichológushoz mennek, mert az nincs még a környezetükbe, akkor a paphoz fordulnak. De minden más üggyel, és ezt szó szerint vegyék, minden más üggyel a polgármesterhez fordulnak. Ez egy ilyen szolgálat, ez egy ilyen hivatás, amit a polgármesterek, és elsősorban a kistelepülési polgármesterek ellátnak. Amikor ezt a rendszert létrehoztuk, nyilvánvalóan valakikhez mérni kellett a településvezetők juttatásait, hogy különböző szinten mit keressen egy-egy polgármester, és én azt gondolom, hogy ezt körülbelül jól is lőttük be. A főpolgármesternek eleve körülbelül egy miniszteri jogállással kalkuláltunk, ezt a törvényét vissza is idézi, és a kisebb települési, tehát a nagyvárosi polgármestereknek, fővárosi kerületi polgármestereknek, megyei elnököknek valamivel kevesebbet, és így haladtunk a települési hierarchián. Ezt nem is rúgják most fel önök, egy helyen teszik ezt meg, és ez a megyei közgyűlés elnöke. Ez egy jó behatárolható kör önöknek, mert róluk tudják, hogy ezek a korruptak polgármesterről, akkor tegyen feljelentést az adott korrupt megyei vezető ellen, és én tapsolni fogok önnek, hogyha igaza lesz. Tehát jó behatároltak, hisz ezek mind a Fidesz világához tartoznak, mert többségben a megyei önkormányzatok még a korábbi választások miatt a fideszes önkormányzati vezetők vannak. Meggyőződésem, hogy ez jócskán belejátszik abba a módosítási javaslatba, ami most itt szerepel. A megyei önkormányzatok feladatát még 2010 után tudatosan átalakítottuk, elvettük az intézmény fenntartási lehetőségeket tőlük, ezt nagyvárosokhoz telepítettük, vagy a részben az államhoz telepítettük, és tudatosan területrendezési és területmenedzselési feladatokat adtunk. Ha önök most megszerzik az uniós forrásokat, amit kívánok, hogy így legyen, ezeket az uniós forrásokat viszonylag tempussal is el kell költeni. Ezekben a megyei önkormányzati vezetőknek eddig is szerepe volt. Baranyában a megyei önkormányzati vezető 104 településsel érintkezett. Mind a legtöbb topos beruházás közös beruházásként valósul meg, mert a kis településeken nincs mindenre tudás, vagy drága lenne megszerezni azt a tudást, amit a megyei önkormányzat apparátusa tudott nyilvánvalóan a megyei elnökön keresztül juttatni ezeknek a településeknek. Tehát fontos szerepe van a megyei önkormányzati vezetőknek a település fejlesztésben. Ezért én ezt bántónak élem meg, hogy önök ilyen szinten értékelik ezeket a kvázi polgármestereket, hisz az ő státuszuk is egy kvázi polgármesteri jogállással. Olyan szinten akarják megfizetni őket, mint egy 1501 fővel rendelkező település. Ez az én körzetemben, a Mohácsi körzetben az 1500 fős település, egy metropolis, mert a település átlaga az 500 főt se éri el. De az alföldi térségekben ez egy alig látható település nagyság. És mondom, nagyon sok településsel érintkeznek, tehát merjék többre értékelni a megyei önkormányzati munkát, mint amit ez az anyag tükröz. Igen, lehet, hogy abban igazuk van, hogy ez a költségtérítés, amivel rendelkeztek, ezt kvázi mindenki a sajátjának tekinteti, de ha így van, akkor 13%-kal már eleve csökkentik a települési vezetők juttatásait, mert ennek a költségtérítésnek a megvonása, ez gyakorlatilag ennyit jelent. És a másik, amit itt szóba kell hoznom, hétről hétre a parlamentben ez a kérdés előkerült. Gyópáros Alpár képviselőtársam, aki a legtöbb polgármesterrel érintkezett kormányzati funkciójába keresztül rendszeresen rákérdezett. Az ön miniszter asszonya pedig rendszeresen adott egy terelő választ. Megkaptuk azokat a szép szavakat, hogy önök mennyire együtt fognak működni az önkormányzatokkal, mennyire másként értékelik majd ők, önök ezeket az önkormányzati vezetőket, mint ahogy ezt mi tettük. A miniszter asszonya, hogy a sajtóból tudom, találkozott is a települési önkormányzati vezetőkkel, volt egy jelképes beszélgetés köztünk, ahol még odáig se jutottak el, hogy ezt a problémát érdemben felvesse az önkormányzati vezetőknek, ezért háborognak a polgármesterek és az önkormányzati vezetők. Lehetett volna ezt egyenes úton tisztességesen is csinálni, és nem ilyen módon sunnyogva. Higgyék el, rá lesz az ország siker működtetése érdekében önök rá lesznek utalva a polgármesterekre. Azt kívánom önöknek, hogy a polgármesterekben sikeres kollégákat éljenek meg, főleg az önkormányzati vezetők. De ezek az önkormányzati vezetők elvárhatnak önöktől egy más szemléletet, és főleg egy más eljárásrendet, mint amivel itt első alkalommal kísérleteztek. Mi ezt támogatni nem fogjuk, és ott, ahol a legproblémásabb a rendszer, az önkormányzati vezetők is egyébként a kis települések esetében módosíti indítványokkal igyekszünk javítani a rendszeren. Köszönöm a figyelmüket.
1: Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Dózs Dávidnak, a Mi Hazánk képviselőcsoport vezérszónokának 15 perces időkeretben.
5: Tisztelt elnök úr, köszönöm szépen a szót. Tisztelt ház! Az előttem szólók sok mindent elmondtak már ennek a problematikus javaslatnak a kapcsán. Én hadd kérdezzem meg önöket, hogy önök közül hányan voltak településvezetők? Van azért akkor. Nagyon jó.
1: Magam is képviselő úr, arra kérem, hogy szavazást
5: ne folytassak. Tartozik, igen, köszönöm szépen, elnök úr.
1: Nem az a kérdés, bocsánat. Szavaztatás csak a házelnök tud.
5: Köszönöm. Magam is vezettem egy kis települést, és amikor én ezt a települést átvettem, akkor 44 ezer forintért vállaltam társadalmi megbízottként a település vezetését. Hát ez 2015-ben sem volt egy magas összeg, így talán senki nem tudja még az önök soraiból sem rám fogni, hogy a pénzért vállaltam volna ezt a hivatást. Amikor pedig úgy hozta a helyzet, hogy a nagyon vastagra megemelt polgármesteri bérem mellé járó költségtérítésemről is le kell mondani, akkor önként magamtól mondtam le erről természetesen a település érdekeit és rendkívül rossz anyagi helyzetét nézve. Egyébként a település saját bevételéhez mérten körülbelül 5-szörös adóssággal vettem át, és 0 forinttal adtam át ezt a települést 7 évvel később, amikor a parlamenti mandátum miatt le kellett mondani. Tehát a nagyon szűkös lehetőségekhez mérten is nagyon gazdaságosan igyekeztem takarékosan működni, és azt gondolom, hogy sikerült is egy építő munkát letennem az asztalra. Az építő munkánál egy kicsit elkalandoznék, hiszen volt azért, aki a hátsó sorban feltette a kezét és vezetett település, de nem tudom, önök mennyire vannak tisztában a település vezetők munkájával, hétköznapjaival vagy mindennapjaival. A kis településeken, ez úgy néz ki, hogy az előttem szólók is már elmondták, hogy nekünk nincs apparátusunk. Nekünk nincs igazság szerint segítségünk abban, ezt a települést el tudjuk vezetni, és nagyjából minden a polgármesterre és a közvetlen kollégáira hárul, tehát jó magam is, anélkül, hogy Jézus szerettem volna játszani, vagy különösebb képesítéssel bírtam volna, a tető ácsolástól a traktor vezetésig mindent is csináltam, természetesen a hagyományőrző csoport vezetője, és mindenki más is, vagy minden más is a polgármester, mert rá koncentrálódnak ezek a feladatok, ő az, aki gyakorlatilag egy kézben tudja tartani ennek a közösségnek az életét, és a 0-24 órán szolgálat az nem egy költői túlzás, hanem ez a valós helyzet. Valóban minden egyes pillanatban szükség lehet ennek a kis településnek az első emberére. Éppen ezért nem igazán értjük, hogy önök miért akarják már most a port elverni a polgármestereken, hiszen önök a kampányban azt ígérték, hogy a párbeszéden fog alapulni az önök kormányzása. Hát az az országos felháborodás, amit az önök javaslata, ugye Szabó képviselőtársam javaslata kiváltott, azt mutatja, hogy a párbeszéd valahol elmaradt a kanyarban. Nem igazán kérdezték meg a polgármesterek vagy önkormányzatokat tömörítő érdek képviseleti szervezeteket sem, a polgármestereket sem. Én számos volt kollégámmal polgármesterrel beszéltem, és mélységesen fel vannak háborodva, hiszen nem egy ilyen hozzáállást vártak az önök kormányától. Nem tudom, hogy ez már a működő és emberséges Magyarország-e, vagy még csak éppen tartunk afelé, de egy biztos, hogy a település vezetőket szerintem nem jó stratégia a mindenkori kormánynak magára haragítania. Csak úgy jelzésként mondom, hogy 2006-ban a Fidesz először az önkormányzatokat vette át, aztán az ország vezetését kétharmaddal. Az önök kétharmada pedig nagyon úgy néz ki, hogy semmiben nem különbözik a Fidesz kétharmadától. Én elmondtam a kampányban is, hogy engem nem a logó bánt igazán, hanem a kétharmad intézménye maga, hiszen olyan túlhatalmat biztosít egy pártnak, amelyet senkinek nem lenne szabad gyakorolnia. Hiszen innentől kezdve a demokrácia az csak ilyen nyomokban jelenik meg itt az országház falain belül is, a demokrácia megcsúfolása, amit most önök tesznek, nem is csak a fizetés csökkentések miatt, nem is csak a költségtérítések megvonása miatt, amit egyébként jelzem, hogy a költségtérítés az nem egy fizetés kiegészítés, hanem az a költségeknek a valós megtérítésére szolgál. Tehát aki így értelmezi, az nagyon rossz irányból közelíti meg, és lehet, hogy saját magából indul ki. Én úgy gondolom, hogy a költségtérítést ezer módon tudja teljesen szabályosan elkölteni egy polgármester. Arról már nem is beszélve, hogy rengeteg olyan élethelyzet adódik egy település életében, amikor nem mondjuk a központi költségvetésből, vagy az önkormányzat költségvetéséből, hanem a saját zsebéből adakozik mondjuk a polgármester, vagy old meg dolgokat. Tehát így, hogy önök levágják a lehetőségeket, így valószínűleg, hogy sokkal kevesebbszer fordul majd ez is elő a jövőben. Ugye erre mondta László Attila polgármesterünk, Pilisváros polgármestere, hogyha önök elveszik a polgármesterek járandóságának egy részét és a költségtérítését, ám tegyék, és legyen így akkor, hogyha spórolni akarnak, viszont akkor ezeket a megtakarított forrásokat adják oda az önkormányzatoknak. Hogy használják fel az önkormányzatok akkor ezeket a forrásokat, hiszen ott azt gondolom, hogy minden egyes forintra szükség van. És hát ugye önök azt is mondták itt, hogy a vidéki települések oldalán állnak, hát ebből a fajta hozzáállásból számunkra nem ez derül ki, a vidéki településvezetők számára nem ez derül ki, hanem valamilyen teljesen másik kép, mint amit önök próbáltak felvázolni a kampány során. És még egyszer mondom, ez a nulladik lépés, amit most önök itt megfogalmaztak, de ugye szóba került már, ahogy a miniszterelnöki ciklus maximalizálás, ugye a polgármesteri mandátum szám maximalizálás is. Hát ez ami egészen döbbenetes. A képviselői fölött már el is siklanék, mert természetesen egy teljesen új garnitúrát szeretnék ide az országház falai közé bevonultatni. Hozzáteszem, hogy ez is aggályos, hiszen akkor önök ezek szerint nem az alkalmasságot nézik, nem a szavazók akaratát nézik, hanem az önök egyébként a Fidesz hibájából felállított választási rendszernek köszönhetően megkapott kétharmaduk alapján szeretnének olyan döntéseket lenyomni az egész társadalom torkán, ami valószínűleg nem biztos, hogy az egész társadalomnak megfelel. Tehát innentől kezdve én úgy gondolom, hogy a polgármesteri mandátum számának a felső limitének a meghúzása, egy korlátozása, ez egy nagyon veszélyes dolog. Jó magam, ahogy említettem, 7 évig vezettem egy települést, és ugye minden ciklus elején egy gazdasági tervet kell letenni az asztalra. Én azt gondolom, hogy ezeket a gazdasági terveket túl teljesítettem, de nem feltétlenül abban az iramban, hogy ezt megfogalmaztam, mert az élet sokszor úgy hozta, hogy valamit nem tudtam esetleg megvalósítani belőle, de akkor két másik dolgot helyette viszont igen. Tehát nagyon gyorsan elrepül, főleg egy kis település életében, mondjuk 2 ciklusnyi idő, tehát nem igazán tud kibontakozni egy polgármester ennyi idő alatt, ha pedig igen, és esetleg nagyon jó irányba mozdított elő a település életét, akkor nem tudom, hogy mi lenne az az indok, ami miatt őt le kéne váltani. Arról pedig már tényleg ne is beszéljünk, hogy amikor mi esetleg itt megpróbáltuk abból az aspektusból megközelíteni a dolgokat, hogy esetleg mikrocenzusokhoz kössük a szavazati jogot, akkor többek közt az önök táborában is, akkor még nem itt ültek, de a kampányban vad hőbörgés tört ki, miszerint senkit nem lehet a szavazójogában korlátozni. Na de hát a demokrácia akkor itt Magyarországon arról kéne, hogy szólni, hogy mindenki, aki választó, az választható is. Tehát akkor ezek szerint ennek a mateknek a mentén, akkor úgy látszik, hogy a választó az marad minden esetben, hogyha mondjuk nincs 8 általános végzettsége akkor is, bár jogosítvány nem tud szerezni, de egy polgármester, aki jól végzi a munkáját, 2 ciklus után mindenképpen abba kell, hogy hagyja azt az értékteremtő munkát, amit végez. Elég furcsa gondolkodásmódra vall ez önöknél. Én azt gondolom, hogy ha a polgármesterek véleményét kikérnék, akkor önök is egy tisztább képet kapnának erről a helyzetről, mert most nagyon-nagyon tévúton járnak, én úgy gondolom. És hát azt már nem is nagyon szeretném idehozni, mert lehet, hogy elnök úr figyelmeztetni is fog, hogy egy kicsit ilyen boszorkányüldözés szaga van ennek az egésznek. Tehát nagyon úgy néz ki, hogy elmondták az előttem szóló frakció képviselői, hogy miről is szól pontosan ez a törvényjavaslat. Hát arról szól, hogy a vármegyei közgyűlési elnökök, 19-ből 19-en fideszesek. Arról szól, hogy a település vezetők legtöbb esetben, hogyha színekben nyerték el a mandátumukat, akkor fideszesek. Tehát önök egy politikai bosszú hadjáratra használják most is a kétharmados felhatalmazásukat, ami azért probléma, mert nagyon sok esetben önök a pártlogót nézik, nem pedig az embert, nem pedig azt a település vezetőt, aki mondjuk tényleg tesz az adott saját településeért. És hát ugye a kollektív bűnösség sugalása az elég egy érdekes gondolat, mert önöknél, főleg úgy, hogy az önök miniszterelnöke, az önök párt vezetője a méltán bírált NER rendszer 16 évéből 14 évet az első sorban tapsolt tusványosan és különböző helyeken. Tehát nem igazán értem ezt a kettősséget önöknél, hogy ez miért nem bántja önöket, ez miért nem bántja az önök szemét. Miért nem látnak túl egyébként ezen? Mert hogyha túl látnának, akkor nem próbálnának meg ilyen törvényjavaslatokat átverni erőből itt a házfalain belül. És én azt gondolom, hogy ha már politikai kultúra megreformálásáról beszélt itt önök közül valamelyik képviselőtársunk, akkor valóban szükség lenne a politikai kultúra megreformálására, mint ahogy ez egyébként az előző kormányra is igaz volt, bár akkor a politikai kultúra megreformálása alatt nem biztos, hogy feltétlen azt értettük mi hazánkosok, amit önök testesítenek meg és amit önök képviselnek. Én azt gondolom, hogy azért normális mederben kéne tartani a dolgokat. Ez önöknek nagyon sok esetben sajnos nem sikerül, élükön természetesen a miniszterelnök úrral, aki vállalhatatlanul viselkedik itt a Magyarország gyűlésben. Nem tudom, hogy ez önöknek ez a stílus egyébként tetszik-e, önök szerint már ez a megújult politikai kultúra Magyarországon, mert ha igen, akkor úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon rossz üzenet a választók felé, de majd a választók egyszer, ha önök is úgy akarják, akkor elmondják erről a véleményüket. És hát talán még arról érdemes itt beszélni, hogy önök azt mondták, szintén előttem szó tisztelt képviselő, hogy nem a polgármesterek munkájának a leértékeléséről szól a fizetésük és a javadalmazásuk csökkentése. Hát mi másról szól akkor? Nem csökkentik? Hát a csökkentés az azt jelenti, hogy
6: kérem, tisztelt képviselőtársaim, itt most a párbeszéd az úgy zajlik, hogy először a képviselő úr hozzászól, és utána tudnak szót kérni. Tiszteljük meg egymást, hogy nem beszélünk be egymásnak a beszédében.
5: Köszönöm, elnök úr. Ült itt tőlünk nem messze egy baloldali párt párbeszéd volt, a neve már nem ül itt, de úgy látszik, hogy önök azért szeretnék csak tovább folytatni ezt a fajta diskurzust. A lényeg az, hogy igazság szerint én úgy gondolom, hogy nem mondható el, hogy nem csökken a polgármesterek fizetése, hiszen hónap elején, amikor majd csipog a telefonjuk, akkor nem az az összeg fog megjelenni, mint az előző hónapokban. Tehát ezzel nem, hiszen önök 2024-es szinten szeretnék befagyasztani a polgármesteri béreket, tehát ez azt jelenti, hogy önök igenis a polgármesterek munkájának a leértékelését hajtják most végre. Azért hajtják ezt végre, mert egész egyszerűen egy politikai boszorkány üldözést folytatnak, és azt már mondom sem kell, hogy valószínűleg annak a tervnek a része ez is, amint önök már megfogalmaztak egy-két hónappal korábban, amikor is kilátásba helyezték egy időközi előrehozott önkormányzati választásnak a lehetőségét. Tehát valószínűleg, hogy ezzel szeretnének megágyazni ennek. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon veszélyes gondolatok, és a demokrácia teljes mértékben való arcú köpése és megcsúfolása, hiszen 2024-ben döntöttek a magyar emberek arról, hogy kiket szeretnének a településeik élein látni, tehát nem is érti az ember, hogy önöknél hogyan vetődhet fel az a gondolat, hogy ezt a döntést semmibe veszik, és előrehozott választásokat szeretnének majd esetleg kieszközölni és megtartani. Köszönöm szépen a szót.
6: Akkor tisztelettel és megbecsüléssel köszöntöm kedves képviselőtársaimat. A vezérszónoki felszólalások végére értünk. Most 2 perces felszólalásokra nyílik lehetőség frakciónként egy képviselő. Egyelőre Velkei György László képviselő úr kért szót.
2: Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim, köszönöm szépen a szót. Azért kértem szót, mert megint azt látom, hogy egy olyan kognitív diszonanciába sodródtak a fideszes és KDNP-s és Mi Hazánkos képviselők, amire muszáj reagálnom, elsősorban Kondt Zsófia képviselőtársamnak, aki nagyon szimpatikusan, nyugodtan, megalapozottan vezett elő, hogy hogyan kellene bánni az önkormányzatokkal, mindezt 16 év Fidesz rémuralom után, amikor önök az önkormányzatiságot felszámolták, csökkentették a hatásköröket, csökkentették a költségeket, és politikai hűbéri rendszert építettek ki az önkormányzatok területén. Tehát szeretném azt kérni és azt indítványozni, hogy ezen az alapon, ezen a bázison a bocsánatkéréssel és a tagadás felszámolásával kezdjük meg a közös politikai munkát, mert azt gondolom, hogy az, hogy mi itt lehetünk és ennyien itt lehetünk, az éppen amiatt van többek között, hogy önök megfélemlítették a vidéki polgármestereket, arra használták a vidéki polgármestereket, hogy a falubuszokkal a békemenetekre embereket buszoztassanak, a közmunkával is visszaéltek folyamatosan. És akkor ne beszéljünk a 380 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulásról és azokról a ténybeli tárgyi tévedésekről, amelyek arról tanúskodnak, hogy a törvény javaslatot, amely előttünk fekszik, alaposan nem tanulmányozták. Itt most nem Kondt képviselő asszonyra gondolok, hanem a Mi Hazánkos felszólalóra, vezérszónok úrra, ugyanis mi nem fogjuk csökkenteni, és nem is tervezünk csökkenteni ezeket a fizetéseket, a költségtérítést fogjuk csökkenteni, mi befagyasztjuk, ugyanis úgy gondoljuk, hogy azok a több milliós fizetések, amelyek rendelkezésre állnak, azok elegendőek ahhoz, hogy a hazaszerető és a lehető legjobban felkészült polgármesterek vezessék a jövőben is ezeket a településeket, akiknek mi partnerséget ajánlunk és jó munkát kívánunk a továbbiakban is. Köszönöm.
6: További 2 perces felszólalásra nem jelentkezett senki, így most a további képviselői felszólalások következnek 15-15 perces időkeretben. Elsőként Sasi Nagy Edit képviselőasszony a Tisza párt részéről. Parancsoljon képviselőasszony, önné a szó.
7: Köszönöm a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház! Jogászként 20 év közigazgatási és 15 év HR szakmai múlttal a hátam mögött úgy gondolom, olyan javadalmazási rendszer kialakítása indokolt a közszférában, amely átlátható, méltányos, a viselt közjogi tisztséggel járó felelősséggel arányos, egyben biztosítja a közpénzekkel való felelős gazdálkodás követelményének érvényesülését is. A tárgybeli törvényjavaslat azt a hosszabb távú célt szolgálja, hogy a polgármesterek és a vármegyei elnökök javadalmazása ezeknek a kritériumoknak megfeleljen. Mi alapvetően a méltányosság és a takarékosság szempontjait kívánjuk érvényesíteni a tárgybeli módosítási javaslaton keresztül is. Képviselőtársaim Tompa Enikő és Tárkányi Zsolt, Hajdú-Bihar választókerületek tisztás egyéni képviselői nemrég tették közzé azt a friss információt, amelyet a tisztelt ház elé kívánok tárni. Míg az új országgyűlés egyik első intézkedésével jelentősen csökkentette a képviselői, államtitkári, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket, és ugyanígy ezen közjogi szereplők juttatásait, költségtérítéseit is, addig a debreceni közgyűlés a Fidesz épp arról adott be javaslatot, hogy megemeljék 4 alpolgármester illetményét és költségtérítését, ami azt jelenti, hogy Debrecen alpolgármesterei plusz juttatásokkal együtt 3,4 millió forintot, vagyis közel annyit keresnének, mint a miniszterek. Illetve havi összesen 8 millió forinttal emelkedne a 4 alpolgármester illetménye és költségtérítése. Fontos szempont tehát a jelen módosítási javaslat tekintetében, hogy a parlamenti takarékosság logikáját az önkormányzati rendszerben is érvényesítsük. Amennyiben elfogadásra kerül ugyanis a tárgybeli javaslat, abban az esetben éves szinten az illetmény emelkedés megakadályozásából 4,3 milliárd forint, a költségtérítés kivezetéséből pedig 8 milliárd forint, összesen tehát mintegy 12,3 milliárd forint megtakarítás keletkezik. Amint azt hallhattuk az előttem szóló előterjesztőtől, a kormányzat az így elért megtakarításokat nem elvonni kívánja, hanem ezeket az önkormányzatok feladatellátására, a kis települések támogatására fordítanánk a helyi közösségek megerősítésével. Csatlakozva továbbá az előterjesztő által elmondottakhoz, fontosnak tartom kihangsúlyozni, hogy a szóban forgó törvénymódosítási javaslat nem kérdőjelezi meg a polgármesterek megbízatásának legitimációját, nem korlátozza hatásköreiket és jogköreiket, és nem jelent mélyebb rendszer szintű reformot sem. Megjelentek ellenzéki oldalon olyan hangok, Dócs Dávid képviselő úrtól is ezt hallhattuk az imént, hogy mindössze kicsinyes bosszúról van szó, és ők a Tiszától féltik az önkormányzatok önállóságát. Felhívnám a tisztelt aggódó ellenzéki politikusok figyelmét, hogy az önkormányzatok önállóságát nem a vezetői fizetések emelése teremti meg, az pusztán a korábbi állampárt iránti feltétlen függés és lojalitás eszköze volt, bármilyen hangzatos kijelentésekbe is próbálták azt csomagolni. Az önkormányzatok autonómiáját, az önálló bevételeik visszaadása, az ezekkel való szabad gazdálkodásuk lehetősége, valamint az Orbáni állampárt által elvont feladatköreik visszaadása jelenti, mindezekről azonban milyen hallgatnak a másik oldalon. Az önök félelme valószínűleg sokkal inkább abban rejlik, hogy elvesztik azt a maradék háttérbázist is, amelyet az elmúlt 16 év során kézből letettek, ahol a központi pénzek elosztását nem az ország érdeke vezette, hanem a feltétlen hűség a pártjuk iránt. Az országot a Tisza igen nehéz helyzetben, rossz gazdasági mutatókkal, romokban heverő költségvetési környezetben vette át. Ebben a helyzetben mutattunk önmérsékletet, és korlátoztuk a saját képviselői juttatásainkat, és ezért szükséges a teljes intézményi reform. Az átfogó önkormányzati szabályozás azonban még valóban előttünk áll. Számon kéri továbbá az ellenzéki oldal megújulásáért, jelentsen ez bármit is, felelős egyik vezető politikusa, hogy nem történt egyeztetés, társadalmi párbeszéd sem hatásvizsgálat. Emlékeztetném önöket arra, hogy mindössze 2 hónapja vettük át az országot, és önök már is számon kérnék, hogy miért nem tettük már is helyre az Orbáni állampárt katasztrofális 16 éve után az ország minden problémáját, elrontott intézkedéseit. Ehhez időre lesz szükségünk, széleskörű előkészületekre, társadalmi egyeztetésekre. Ugyanakkor az élet addig sem állhat meg, és nekünk egy működő országot kell megteremtenünk, ahogyan arra ígéretet tettünk. Tégláról téglára építünk egy új, emberséges és működő hazát, amelynek egyik következő lépése a most előterjesztett módosítás. Mindezek miatt a TÉPER 253-as számú javaslatot támogatom, és kérem képviselőtársaim támogatását is. Köszönöm a figyelmüket!
6: Most a kormány nevében megadom a szót Stumpf Péter államtitkár úrnak.
0: Köszönöm, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék reagálni néhány felvetésre. Itt először is a Koncz Zsófia képviselőasszony és Hargitay képviselő úr egyébként szimpatikus, szenvedélyes önkormányzatpárti beszédet mondtak. Hiányzott ez az elmúlt 16 évből. Sokszor beszélnek arról, hogy partnerként kezelték az önkormányzatokat, ugye említett az 1400 milliárdos adósságrendezést, ugye azóta ennek hányszorosát vonták el az önkormányzatok költségvetéséből, többszörösét, nyilvánvalóan. És általában is a viszony a kormány és az önkormányzatok között, ugye mi jellemzi? Azt látjuk, hogy tömegesen folyamodnak az önkormányzatok rendkívüli támogatásért például. Az egyik oldalon az elmúlt 16 év kormányzása során folyamatosan elvonásokkal sújtották őket, és a másik oldalon pedig egyedi döntésekkel, egyedi támogatásokkal támogatták. Ugye miről szól ez? Teljesen nyilván, hogy a kiszolgáltatottságról szól. Erről. Ez volt a partneri viszony. A Hargitay képviselő úrral alapvetően nem értünk egyet, de amivel nem értünk egyet, az nem az, hogy a polgármestereket meg kell becsülni, vagy hogy milyen fontosak. Ebben szerintem egyet értünk, hogy meg kell őket becsülni, hogy fontos a munkájuk. Amivel nem értünk egyet, az az, hogy

0: elmondani, hogy itt már volt róla szó, tehát ugye 2025-ben a 2024-es nemzetgazdasági átlagbérhez alakították, most a 25-öshöz igazítaná a rendszer automatikusan, befogyasztás azt jelenti, hogy marad a 24-esen, tehát nem lesz alacsonyabb illetménye senkinek, valóban kevesebbet fognak kapni a már megbeszélt költségtérítésnek az elvonása miatt, ennyiben van igaza, de illetménycsökkenés itt nem történik, leszámítva persze a vármegyei elnököket. Jó, azt hiszem, hogy ennyit szerettem volna reagálni. Köszönöm szépen.
1: Két perces felszólalásra következik Zsigó Róbert képviselő úr, Fidesz.
2: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Nem terveztem hozzászólni a vitában, de Velkei államtitkár úr hozzászólására mégiscsak szeretnék reagálni, mert szerinte mi vagyunk azok, akik megfenyegettük a vidéki település vezetőket, vannak, akik bólogatnak is, és mi vagyunk azok, akik elvettük az önkormányzatoktól a finanszírozást. Tisztelt államtitkár úr, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Magyar Péter a választások utolsó hetében írt levelet minden polgármesternek. Ebben a levélben mindenféle bizonyíték nélkül azzal fenyegeti a polgármestereket, hogy a törvény előtt fognak felelni, szó szerint. Minden polgármesternek, minden bizonyíték nélkül. Azt is elmondta, hogy a polgármestereken múlik a választás tisztaság. Ez nem igaz, mert az önkormányzatokkal a jegyzők azok, akik ezzel foglalkoznak. És tisztelt képviselőtársaim, azt írja a végén, hogy a Tisza a választásokat követően kormányra kerülve minden magyar település vezetőjével együttműködésre készül. Azt látjuk most ebben a törvényjavaslatban, hogy ez sem igaz, mert hogy önök a polgármestereket, meg a megyei közgyűlési elnököket vegzálják úgy, hogy mind a 19 megyei közgyűlési elnök egyébként fideszes, nem önöktől, hanem a polgárok szavazata miatt, és ez egy kicsinyes bosszú a értük is. Önök mondják azt, hogy mi fenyegetjük, amikor az önök elnöke ilyen stílusban írt levelet egy héttel a választások előtt is fenyegette meg a polgármestereket. Nem akarom azzal befejezni a mondatomat, amivel ön szokta.
1: Szintén két perces felszólalásra kért szót Schummer Orsoly, a Tisza párt képviselője.
3: Köszönöm szépen. Csak egy Hargitai képviselőnek szeretnék egyetlen mondatára reagálni. Elmondanám, hogy 2022 óta Baja megyei jogú városként 33 ezer lakossal, ez egyébként törvényt kellett módosítaniuk, hogy megyei jogú rangot kap, vagy megyei jogú városi rangot kapjon Baja. Tehát a polgármesterünknek, a bajai polgármesternek a bére megegyezik a 200 ezres Debrecen polgármesterének a bérével, ami 3 millió forint fölötti összeg. Ennek kapcsán a bajai polgármester költségtérítése 450 ezer forint, amit, mint ahogyan meg is beszéltük, tehát úgymond zseppénzként kap, ha elszámol vele, elszámol, ha nem, nem. Na most ön azért aggódik, mert hogy a hivatal dolgozóinak, tehát a köztisztviselőknek a bére, meg hogy nem lesz megfelelő megbecsültsége a hivatal dolgozóinak és a köztisztviselőknek. Most én szeretném elmondani, hogy Bács-Kiskun megyében a bruttó átlagbér 660 ezer forint körül van, ami azt jelenti, hogy nettó 440 ezer forint. A hivatal dolgozóinak az átlagbére az olyan 430 ezer forint körül van Baján. Ha valami bérfeszültséget okoz, hát ez nagyon durva a bérfeszültséget, és megbecsültségbéli különbséget okoz. Csak ennyit szerettem volna.
1: Most Hargitai Jánosé a szó két perces felszólalásra.
4: Szép pillanata az életnek, ami Mohácson történik, nem veszem el a beszélgetést, de a híd megindult a meder fölé, addig, ameddig itt államtitkár úrral összekoccantunk, de ami a dolog lényege, abban önnek igazat adok, hogy az önkormányzatoktól fokozatosan vontunk el forrásokat. Ebbe még tudatosság is volt, mert a kormány, sokan azt képviseltük, hogy egy válságos időszakban a centralizáció az eredményt hozhat. Hatáskör elvonás, sok hatáskör a kormány felé történő mozgatás, amit átmenetének számít.

0: szántunk. Talán tudják, sőt biztos vagyok benne, hogy tudják. Nyilvánvalóan arra készültük, hogy folytatjuk a kormányzást. Navracsics miniszter úrnak már volt egy megbízása, hogy egy átfogó önkormányzati reformot készítsen elő. Ezt az önkormányzati vezetők is kikövetelték. A szolidaritási hozzájárulás fizetési anomáliák hozták ezt az egész felszínre, de akkor a kormány meg a frakció úgy döntött, hogy ne valami maszatolás történjen, ha már hozzányúlunk az önkormányzat törvényhez, akkor átfogó módosításokra is legyen lehetőség, nyilvánvalóan a polgármesterek és az önkormányzati vezetők bevonásával. Én azt gondolom, hogy erre szükség van egy átfogó önkormányzati reformra, ha ennek nekiindulnak, az helyes, ez lenne a ilyen szempontból helyes, és ez nem csak egy finanszírozási reform kell, hogy legyen, hanem lehet feladatokat és hatásköröket újra rendezni. Ha ezt tették volna, ebbe biztos, hogy támogattuk volna, mert ez lett volna célunk, az, amit csinálnak, azt én nem ilyennek érzem. Köszönöm.
1: Most Vitályos Eszter alelnök asszonyé a szó normál felszólalás keretében.
2: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselők. Önök szeretik hangsúlyozni, hogy milyen kiterjedt és komoly társadalmi és szakmai egyeztetéseket folytatnak, sőt, szeretnek erről bennünket kioktatni, akik 16 évig kormányoztunk, és választókerületekben mindennapos kapcsolatban voltunk a polgármesterekkel. Én készséggel elhiszem ezt önöknek, hogy önök társadalmi egyeztetéseket folytatnak napi szinten, csak az a baj, hogy valahogy a valóság mégsem ez, és nem ezt mutatja az elmúlt napok törvénykezése sem. Most fel fogok olvasni önöknek egy levelet, amelyet egy a korábbi választókerületemben egy polgármester írt a Tiszás előterjesztő képviselőknek, illetve a jelenlegi országgyűlési képviselőnek. Egyikőjüktől sem kapott semmilyen választ. Úgyhogy azt gondolom, hogy szeretnék arra is rácáfolni, amit ma a miniszterelnök úrtól hallottunk, hogy minket nem kértnek senki, hogy képviseljük önöket, de igen, ez a polgármester is éppen megkért, akit egyébként fideszességgel egyáltalán nem lehet vádolni, mert mindig is függetlenként indult, és egyáltalán nem volt soha sem egyik párt irányába sem elfogult. Úgyhogy engedjék meg nekem, hogy ezt a levelet most felolvassam. Egy picit talán betekintést nyerhetnek abba, hogy milyen is valójában egy 2000 fő alatti település élete, és mit gondol egy ottani polgármester. Idézet következik. Tisztelt Szabó Tibor képviselő úr! Ismeretlenül is engedjen meg nekem néhány kérdést. Tudja-e, hogy milyen munkát végeznek nap mint nap a polgármesterek a településükön? Tudja-e, hogy a 2000 fő alatti településeken a polgármester feladatai mennyivel kiterjedtebbek, mint ami az MÖTV-ben szerepel, hiszen még egy boltba kenyérért is csak úgy tudunk elmenni, hogyha folyamatosan lakossági fórumot tartunk az üzletben. Vagy tudja-e, hogy az apparátus hiánya miatt több szakterületbe is bele kell, hogy ássa magát egy polgármester, ha teljesebben szeretné végezni a közösség szolgálatát? Vagy tudja-e, hogy a körjegyzőségből fakadóan akár napi 20-30 kilométert kell saját autójával közlekednie, hogy a hivatalban elvégezhesse az ott szükséges munkákat? Vagy tudja-e, hogy a polgármesterek fizetése nem 100%-ban van finanszírozva az állam részéről, például az ön fizetésével ellentétben, és ezáltal a helyi választópolgárok tisztában is vannak azzal, hogy a falu saját bevételéből lesznek fedezve a választott polgármesterek fizetésének körülbelül 40%-a. Vagy tudja-e, hogy milyen bérfeszültséget okoznak ezzel a törvényjavaslattal, hiszen falun egy óvodavezető most is többet keres, mint egy polgármester. Vagy tudja-e, hogy 12 év szolgálat, melyből 7 év társadalmi megbizatású polgármesterség után talán vég nélkül tudnám feltenni a kérdéseket, de nem teszem, mert gyanítom, már eldőlt a törvényjavaslat sorsa. Az egyik indok, hogy ezzel a döntéssel a felszabaduló források a közszolgáltatások jobbátételét fogják szolgálni. Sajnos el kell keserítenem, mert ez nem így van. Ugyanis az az évi körülbelül 2 millió forint, amit ezzel tudnak spórolni, körülbelül 30 négyzetméter út megépítését sem tudja fedezni. Ha erre ön azt mondja, hogy sok kicsi sokra megy, meglátásom szerint az is jusson eszébe, hogy amit nyernek a révnél, azt elveszítik a vámnál. Ezzel párhuzamosan szomorúan vettem tudomásul, hogy az önkormányzati szövetségek elnökei, MÖSZ, TÖOSZ, MJV és Falu Szövetség valamint miniszterasszony között történt egyeztetés az ismerkedésen túl nem jutott, de már is a fizetés befagyasztásán és a költségtérítés elvételénél tartanak, érdemi szakmai egyeztetés nélkül. Fontosabb volt önöknek, hogy az egyeztetés alkalmával kint kellett hagyni a telefonokat, mint hogy pont-pont-pont nem is folytatom. Csak bizakodni tudok, hogy nem ezt nevezik önök társadalmi egyeztetésnek. Nem utolsó sorban, de hangoztatják a települések autonómiájának fontosságát, mely vélhetőleg a feladatok újragondolásával fog párosulni, amiből pedig logikusan az következik, hogy nem csökkenni fognak a feladatok, hanem növekedni. Hát ne is haragudjon, de ez sok minden, de nem egy korrekt lépés a demokratikusan megválasztott helyi vezetők felé. Senki sem vitatja az önkormányzati reform fontosságát, köztük én sem, de ezt ilyen felütéssel kezdeni számomra lekezelő az önök részéről. Meglátásom szerint az volna a korrekt, hogy kezdődjön el az érdemi munka, majd miután kialakult az egyensúly a kormányzat és az önkormányzati szövetségek között, induljanak el a tesztek, majd a 2029. októberében újrainduló ciklust ennek ismeretében lehet vállalni bárki részéről. A remény hal meg utoljára, ezért magam is reménykedem, hogy nem pusztába kiáltott szóként írottak meg a teljesség igénye nélkül önfelé a fenti gondolataim, és ezáltal megtisztel érdemi válaszával, de szívesen fejtem ki tágabb nézőpontú véleményemet is egy személyes találkozó keretében, amennyiben erre időt és energiát tud szánni. Bár felhatalmazott rá polgármester, hogy nyugodtan mondjam be a nevét is és a települést is, de én ezt mégsem fogom megtenni, nehogy valami retorzió érje véletlenül a települést. Nos, ez idáig a polgármester úr nem kapott választ önöktől, sem időpontot. Biztosak lehetnek benne, hogy nem ő az egyetlen az országban, aki így gondolkodik és ilyen véleményt fogalmaz meg. Ez volna az önök híres társadalmi egyeztetése. Az ország polgármestereinek túlnyomó többsége tisztességesen, becsületesen teszi a dolgát és végzi a feladatát. Ezt a szolgálatot önöknek is inkább meg kellene köszönni, mint elvenni a kedvüket tőle. Vagy talán pont ez az önök célja, hogy elvegyék a kedvét a polgármestereknek. Érdekes módon a kormányzatban a spórolás nem volt akkora figyelem középpontjában, mint az önkormányzatoknál. Néhány héttel ezelőtt a helyettes államtitkárok illetményét is sikerült megemelni 2,1-ről 2,5 millió forintra, ugyebár ez azt gondolom minden, csak nem társadalmi egyeztetés.
1: Következő felszólaló László Endre Márton, a Tisza párt képviselője, 15 perces időkeretben.
3: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ház, tisztelt képviselőtársak! A közszolgálata akkor hiteles, ha az alázattal, mértékletességgel, önzetlenséggel párosul. Ez talán önöknek egy kicsit furcsa, de higgyék el, hogy mi a Tiszánál ebben hiszünk, és ezzel jöttünk ide. A választók többek között azzal a feladattal küldtek minket a parlamentbe, hogy állítsuk meg a közvagyon kontrollálatlan, mértéktelen kiáramlását. És mi példát is mutatunk, és a saját képviselői illetményünk, illetve javadalmazásunk csökkentésével kezdtük ezt a feladatot. 25%-kal csökkentettük, megspórolva körülbelül 50 milliárd forintot az államnak ezzel 4 év alatt. Ne felejtsük el, hogy a polgármesteri pozíció is a köz, az emberek szolgálatát jelenti. Vajon a polgármesteri fizetések megfelelnek most annak a fontos szempontnak, hogy a közszolgálata történjen alázattal, mértékletességgel és önzetlenséggel? Engedjék meg, megnéztem, hiszen ezek elérhető adatok az interneten. Kíváncsi voltam, hogy a szomszédos terület, a 16. kerület például most hogy néz ki. Megnéztem a beterjesztett emelésnek a javaslatát, és ez alapján egy fővárosi kerület polgármestere nettó, tehát nettó, nem bruttó, nettó 2.594.407 forintot keresne július 1-e után. Nettó, ismétlem. Én azt gondolom, hogy ez talán már egy kicsit túlzás. Én nem sajnálom senkitől a pénzt, de azért valljuk be őszintén, és anélkül, hogy belemennék abba, hogy vajon mennyi most egy mentős, egy rendőr, egy tűzoltó fizetése, azért lehet, hogy ez egy kicsit túlzás. Milyen for profit cégnél kéne dolgozni ilyen vezetői fizetéssel, plusz ne felejtsük el a hozzá tartozó szolgálati autót, telefonhasználatot, és úgy, hogy tulajdonképpen semmilyen teljesítményhez vagy célok eléréséhez ez a fizetés nincsen kötve. Mert ha azt is hozzávesszük, akkor ne feledkezzünk el az adható 6 havi jutalomról, ami ebben az esetben még 18 millió forint, hogyha a polgármester és a vezetőtestület úgy dönt, hogy ezt kifizetik. Azt mondta Koncz képviselő asszony, hogy nem volt egyeztetés. Én a múlt héten is azt mondtam, hogy Magyarország gazdasága egy süllyedő hajó. Ezen önök ütöttek egy 91%-os léket. Én teljesen egyetértek abban, hogy szükséges az egyeztetés, és biztos vagyok benne, hogy ez meg is fog történni a hosszú távú tervezés miatt. De megmondom őszintén, egy kapitány ritkán hív össze állománygyűlést a matrózok között, amikor egy léket azonnal be kell tömni. Mi most tömjük a lékeket, nem csökkentjük a polgármesterek fizetését. És itt bár Dócs képviselő úr nincs itt, de én javasolnám, hogy olvasson utána annak, hogyha valamit nem ért. Én megtettem, mert nyilván én sem értettem. És utána olvastam. Most is a 2024-es bérekhez van igazítva. Tehát nem fog csökkenni. Most pont azt állítottuk, ugye, meg, hogy a 2025-öshöz legyen igazítva, és ez a 9%-os emelés megtörténjen. De összefoglalva végül is azt gondolom, hogy ha az Orbán kormány nem fosztotta volna ki az önkormányzatokat, nem fosztotta volna ki az országot, és nem érték volna föl a költségvetés 91%-át, akkor lehet, hogy ezt a törvényt nem terjeszti be a Tisza. Köszönöm szépen a figyelmüket.
1: Tisztelt Országgyűlés, most ismét 2 perces felszólalásokkal folytatjuk a munkánkat. Elsőként Berki Ákos, a Tisza párt képviselője kért szót.
4: Köszönöm szépen a szót. Mielőtt még elmozsolnánk egy könycseppet a megyei elnökök fizetéséért, Nógrád megyei képviselőtársamhoz, Balla Mihályhoz fordulnék. Kérdezem öntől, hogy bele tud-e nézni a Nógrád megyeiek szemébe, és el tudja mondani nekik, hogy önök most a Fidesz-KDNP frakció képviselőiként miért kardoskodnak. Ön, kedves képviselőtársam, Balla Mihály, azért küzd a képviselőtársaival együtt, hogy a vármegyei elnökség fizetését tovább emeljük. Na most tekintsünk el attól, hogy milyen színben indultak ezek az emberek a tisztségükért, és tegye a szívére a kezét, és mondja azt a Nógrád megyei embereknek, hogy a vármegyei elnökségek, például Barna János vagy Becsó Károly olyan munkát végzett a vármegyei közgyűlés élén, amiért azt érdemelnék, hogy tovább emeljük az amúgy is több milliós fizetésüket. Én elhiszem, hogy a 3B, a Balla, Becsó, Barna, 3-as haszonélvezője volt az államnak 28 évig. Ön 28 éve képviselő. Soha, tehát hogy én az egész életemet Nógrád megyében éltem le. Én ritkán hallottam olyan hevesen küzdeni a frakcióban a képviselőket, mint most, ahogy azt önök teszik a vármegyei elnökök bérezésért. Úgyhogy kérem, legalább most álljon az emberek mellé a Nógrád megyeiek oldalára. Köszönöm szépen!
1: Két perces hozzászólásra megadom a szót V. Németh Zsolt képviselőnek a Fidesztől.
5: Köszönöm a szót, elnök úr. A költségtérítéshez kívánok hozzászólni, amelyet, ha jól értem, akkor valamiféle ingyenpénznek gondolnak, és el kéne arról számolni, áfás számla ilyen, de hát a költségtérítéseknek van egy ilyen természete. Látom, bólogatnak, ez azt jelenti, hogy nem tájékozottak ebben a világban. Én voltam 16 évig polgármester, utána vármegyei, vagy akkor megyei képviselő, és utána most 8. ciklusomat kezdem. És a parlamentben is volt erről egy vita egykoron, mert volt egy ilyen szisztéma, volt költségtérítés, és aki akkor példákat felhozott, az abban mind belebukott. Azért, mert most se fogom ezt megtenni, mert utána így rástek, hogy azért, mert
3: adomány, ez az amaz, a politikusi léttel együtt járó költségekről szóltak. Ezért én egy olyan példát mondok, amely nem hazai. Mikor a ciprusi képviselő társainkkal találkoztunk, akkor megkérdezték ők tőlünk, hogy nekünk kell-e lakodalomba járni, mint országgyűlési képviselőknek. Mondtuk, hogy hát persze a rokonoknál nem, ott el kell menni lakodalomban a képviselőnek. És ott a legnagyobb címletű pénzt azt a mennyasszony tánckor nem az edénybe dobják, hanem gombos tűvel feltűzik a mennyasszonyra, úgy lesz, mint egy karácsonyfa a végén. El tudják azt képzelni, hogy miután pördül egyet a képviselő a mennyasszonnyal, oda megy, hogy egy áfás számlát kérnék szépen az elszámoláshoz. Hát ilyen példát rengeteget tudnék mondani, csak azért, mert önöknél a politikusi léttéválás az nem ott kezdődött, hogy helyi önkormányzat, aztán megyei, hanem tovább, hanem ilyen hirtelen politikusok lettek, ezért ezeket a példákat önök még nem tudhatják, hát kérdezzék meg tőlünk.
1: Most 2 perces hozzászólásra következik Balla Mihály képviselő úr.
6: Köszönöm szépen a lehetőséget, és tisztelt ház, Berki Ákos képviselőtársak, mondom, hogy én nem terveztem, hogy én most itt kiállok, és nagy vehemenciával küzdök a megyei önkormányzatok elnökeiért, és a megyében a választókerületemben lévő polgármesterek fizetéséért, de bennem volt az az érzés, hogy önök most az önkormányzatokat, az önkormányzati vezetőket a vérezésükben fékezni szeretnék. Én azt gondolom, hogy olyan munkát látnak el, akár megyei szinten is van feladatuk bőven, de a helyi önkormányzati vezetők, a polgármesterek, a legkisebb faluban is, ahol intézményt működtetnek, ahol van bölcsöde, ahol van óvoda, ahol van valamilyen szociális ellátórendszer az önkormányzati feladat ellátásban. Ezek a polgármesterek és az önkormányzati vezetők nagyon sokat tesznek azért, hogy érezhessék azt a támogatást, amit megkapnak adott esetben a helyi közösségtől, hiszen újra választják őket, megválasztják őket, másrészt pedig, amikor megválasztanak képviselőket, megyei vezetőket, önkormányzati képviselőket, önkormányzati polgármestereket, akkor azt az általuk elvégzett munka alapján teszik meg időről időre. És ha ez megtörténik 4 évente, 5 évente az önkormányzati világban, akkor valószínűleg az egyfajta elismerést jelent az önkormányzati vezetők számára. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy most a bérüket csökkentik, vagy azzal, hogy befékezik a polgármesterek bérét, az nem egy jó üzenet a jövőre nézve a Tiszapárt részéről, az önkormányzatokkal, a polgármesterekkel és a megyei önkormányzati vezetőkkel, vagy önkormányzati testületekkel, önkormányzatokkal való együttműködésben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy miután megszólítottam képviselőtársamtól, én ezt tudom rá válaszolni, hogy ezeket a polgármestereket, ezeket az önkormányzati vezetőket időről időre megválasztották. És ha megválasztották őket, én azt gondolom, hogy az együttműködést, a támogatást meg kell nekik adniuk bármilyen kormányban és kormányzati oldalról, vagy akár parlamenti oldalról is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
1: Berki Ákos kért szót, gondolom, személyes megtámadtatást érzékelt, képviselő úr? Akkor öné a szó.
4: Kérem szépen, hogy a kérdésemre válaszoljon. A vármegyei alelnökök, például Barna János,
1: képviselő úr,
4: vagy például Becsó
1: képviselő
4: Károly,
1: úr, nagyon kérem, a személyes cserébe megtámadtatásáról beszéljen. Ugye ilyen jogcímen kért szót, akkor az...
4: Például Barna János vagy Becsó Károly a munkájáért megérdemli-e azt, hogy a fizetését emeljék? Erre válaszoljon, kérem. Köszönöm szépen.
1: Sajnálattal állapítom meg, hogy... jól lehet, képviselő úr személyes megtámadtatás címen kért szót, de az előadottakból az derült ki, hogy nem volt személyes megtámadtatás. Miután tisztelt országgyűlés, kezdenek elfogyni a normál szótkérők, mert egyre lépnek vissza, ezért ezeket a normál felszólalások és a 2 perces felszólalások keretében is lehet kezelni. Ne ügyrendi vagy személyes megtámadtatás címen kérjenek szót, legyenek kedvesek. Így most a következő, most kérdezem Balla képviselő úrat is, hogy biztos úgy érzékeli, hogy személyes megtámadtatás ért a képviselő úr? Mert ha nem, akkor a normál rendben vagy kétperces keretben legyen kedves szót kérni. Kétperces keretben akkor Koncz képviselő asszonyi a szó.
7: Igen, köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Csak Velkei képviselő úrnak szeretném elmondani azt, hogy szerintem nagyon fontos a jövőre nézve, hogyha nem általánosítanak és folyamatosan a 16 évről beszélnek, akár egy ilyen partnerség, együttműködés, önkormányzatiság kapcsán. És én azt gondolom, hogy az nagyon elítélendő, hogy például van olyan képviselőtársuk, aki a saját közösségi oldalán a saját maga által készített, és hát nyilván nem magával készült interjúban, de amiben ő szerepel, elmondja azt, hogy egyébként a polgármestereknek az újraválaszthatóságát igenis valószínűleg korlátozni szeretnék, ugyanúgy, mint a miniszterelnöknek, ezen gondolkoznak. Majd arról lamentál, hogy egyébként igen, bár lehet, hogy tényleg joga van az embereknek, hogy erről döntsenek, és végül is, ha magukkal együtt működnek, akkor miért nem maradhatnának? Én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon rossz irányt mutat, mert én úgy gondolom, hogy minden megválasztott országgyűlési képviselőnek, és ahogy elmondtam, minden képviselőnek, a kormánynak, igenis minden polgármesterrel, akit szintén megválasztottak, együtt kell működnie. És én úgy gondolom, hogy én a magam részéről mindig is így gondolkodtam. És még amit szeretnék kiemelni a kis települések kapcsán, hogy igazából önök folyamatosan a nagyobb településekre fókuszálnak. Én azt szeretném kérni, hogy a kisebb településeket azért vegyék külön, mert higgyék el, hogy egy kisebb településen, ami akár 5000 fő alatti, sok-sok olyan feladat van, amely igenis azt mutatja, hogy a polgármesternek 0-24-ben készen kell állnia. És én arra kérem önöket, hogy ők őróluk is beszélnek, akár e törvényjavaslat kapcsán, mert én azt gondolom, hogy az méltatlan, hogy általában a polgármesterek munkáját jelentéktelennek igyekeznek beállítani. Úgyhogy köszönöm szépen.
1: Most Balla Mihály képviselő úré a szó normál felszólalás keretében.
6: Köszönöm szépen, és elindult egy vita, ami én azt gondolom, hogy miután maga a törvény arról szól, hogy ki az önkormányzatok vezetői, polgármesterei, megyei önkormányzatok vezetői, egyrészt lefagyasztják a bérüket, a tiszteletdíjukat, másrészt pedig csökkenteni akarják. Én azt gondolom, hogy a megválasztott önkormányzati vezetőknek szerintem nem egy jó üzenet. És én nem azt a vitát akarom kinyitni, hogy ki mit érdemel meg. Mert Berki Ákos azt kérdezi, hogy azok a önkormányzati, megyei önkormányzati helyettes vezetők, vagy megyei önkormányzati alelnökök megérdemlik-e azt a tiszteletdíjat, vagy azt a fizetést, amit kapnak a munkájukért. Én azt gondolom, hogy a törvényi keretek között megkapják a fizetésüket, megkapják a tiszteletdíjukat, és majd az önkormányzati választásoknál, hogyha nem tudni, hogy mikor érkezik el ennek az ideje, hogyha önkormányzati választások lesznek, akkor majd a választók döntenek arról, hogy elvégezték-e a munkájukat vagy sem, és ez szerint fognak dönteni. De jelenleg még ők megválasztott képviselők, megválasztott önkormányzati vezetők, legyenek szó polgármesterekről, vagy legyen szó megyei közgyűlési tagokról, megyei közgyűlési vezetőkről, köztük megyei közgyűlés elnökéről, aki én azt gondolom, hogy nagyon komolyan és felelősségteljesen végzi a munkáját, és én bízom benne, hogy ezzel az üzenettel, hogy most a költségeket csökkentik a javadalmazásukat, illetve befagyasztják az önkormányzati vezetők, polgármestereknek a bérét, nem az az üzenet, hogy ezek az önkormányzatok gondolkodjanak, vagy vezetők gondolkodjanak azon, hogy ők most milyen viszonyba tudnak lépni majd a kormányzattal, mikor az első döntés az ő igazi megkérdezésük nélkül az, hogy csökkentik a javadalmazást, illetve befagyasztják a béreket. Én azt gondolom, hogy nem egy jó üzenet az önkormányzatok számára, különösen a kis önkormányzatok számára, azok az önkormányzatok számára, kis önkormányzatok számára, ahol az önkormányzati vezetők, polgármesterek tényleg 0-24-ben végzik a munkájukat, és alapvetően intézményeket tartanak fönt, intézményeket működtetnek, és sok esetben olyan feladatokat is ellátnak, amit én azt gondolom, hogy példaértékű, különösen akkor, hogyha bármi baj vagy hogy probléma történik a településen, legyen szó egy villámárvízről, vagy legyen szó valamilyen természeti katasztrófáról. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nem jó üzenet számukra a bérezésükkel kapcsolatos visszafogás, illetve hogy befagyasztják a polgármesterek bérét, illetve a megyei önkormányzati vezetők bérét pedig csökkentik. Én ezt gondolom, önök úgyis másképp gondolják, és alapvetően önök ezeket a döntéseket meg fogják hozni. Én azt gondolom, hogy az önkormányzati vezetők pedig ebből érezhetik azt, hogy milyen támogatásra számíthatnak a következő időszakban. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Most 2 perces hozzászólásra következik Borics Mihály, Tisza képviselője.
8: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Hát nagy odafigyeléssel hallgattam az ellenzéki képviselők szavait itt a témában, és igazán jól esett hallani Vitályos Eszter képviselőasszony szájából azt, hogy a polgármester által megírt levelet felolvast, és ott utalást tett a polgármester kolléga az apparátus hiányára. Én azt gondolom, sőt biztos vagyok benne, hogy ezt az apparátus hiányt önöknek már korábban az önök kormányzás alatt is többször több polgármester jelezte, mégsem nagyon találtak rá megoldást 16 év alatt. Sőt, nem, hogy nem találtak rá megoldást, még további forrásokat, beszélhetnénk akár az iparüzési adó növekményről is, és egyéb forrásokat és egyéb feladatokat és jogköröket is elvontak az önkormányzatoktól. Így fordulhatott elő az, hogy egy kisebb településen dolgozó polgármester, mint amilyen én is voltam, bocsánat, nem dolgozó, szolgáló polgármester, aki egyébként 2024-ben, amikor felesküdött a település szolgálatára, lényegesen kevesebb bérért vállalt el ezt a fajta szolgálatot, mint amit a törvénymódosítást követően kapni fog. Tehát én azt gondolom, hogy minden kolléga, aki most hivatalban van, ő lényegesen kevesebb bér vállalt, és valószínűleg, hogy ezek után, a csökkentés után, illetve bocsánat, költségtérítés elvonás után is ugyanolyan tisztességes becsülettel fogja végezni a munkáját, mint azt megelőzően. Tehát biztos vagyok abban, hogy szóvá tették önöknek ezt az apparátus hiányt, és valóban a kisebb települések polgármesterei tényleg rá vannak erre szorulva, hogy füvet nyírjanak alkalomattán, vagy havatoljanak a település traktorával, vagy hát tudnám én is napestig sorolni, hogy milyen olyan feladatkörök voltak, amit el kellett végezni, ami abból fakadt, hogy az önkormányzatok olyan szinten ki voltak véreztetve, hogy nem tehettük meg azt, hogy alkalmazzunk munkaerőt. Sajnos közmunkára nem jelentkeztek az emberek, arra pedig nem volt költségvetési keretünk. Lehet, hogy ezzel kellett volna foglalkozni, és ha már a partnerségről beszélünk, ugye ez Kon Zsófia képviselő azt említette meg a partnerséget. Én nem tudom, hogy mire gondolt partnerség alatt, de akkor ezt majd egy következőbe. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mivel további jelentkezőt nem látok, ezért kérdezem képviselő urat, hogy folytatni kívánja-e normál felszólalás keretében a hozzászólását, vagy befejezte? Mert ha befejezte, és kérdezem a tisztelt országgyűlés, hogy kíván-e még valaki hozzászólni, mivel jelentkezőt nem látok, ezért az általános vitát lezárom. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e az elhangzottakra válaszolni, jelzi képviselő úr, hogy igen, kíván. 30 perces időkeretben öné a szó.
9: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselőtársaim, szeretném megköszönni a vita során elmondott hozzászólásokat, rendkívül tanulságos volt. Ami a mai vitában elhangzott, abban talán mindannyian egyetértetünk, nem lehet 2 mércével mérni a közpénzekkel való gazdálkodást, nem lehet az országgyűlésben önmegtartóztatást hirdetni, miközben az önkormányzati vezetők illetménye érintetlenül automatikusan nő tovább. Hadd tisztázzak egy félreértést, ami a vitában néhányszor felmerült. Ez a javaslat nem mindenhol elvonásról szól. Az illetményszámítás alapjának befagyasztása jelenlegi szintet tartja fenn, tehát a Mi Hazánkos képviselő társam ezt félreértette, tehát a június 30-hoz képest július 1-ével nem változik az illetmény. A valódi megtakarítást a havi költségtérítés megszüntetése és a Vármegyei elnöki szorzó felezése jelent, ezt nem szeretném elmosni, mert mind a kettő fontos és szükséges lépés. Ez a törvényjavaslat arról szól, hogy a felelősség nem ér véget a háznak a kapujában, arról, hogy a havi költségtérítés nem lehet automatikus kiváltság, igazolt költség és elszámolás nélkül, és arról, hogy egy vármegyei közgyűlési elnök fizetése nem lehet 2-szer akkora, mint amennyit a feladata és a felelőssége valójában indokolna, csak azért, mert egy törvényi szorzó ezt évek óta megengedte. Látjuk, hogy miért nem várhatunk tovább ezzel a kérdéssel, miközben itt az országgyűlésben a takarékosságról beszélünk. Debrecenben a fideszes többségű közgyűlés éppen a héten szavaz a város 4 alpolgármesterének rekordösszegű illetmény növekedéséről. Lépésről lépésre kell visszaszorítani ezeket a kiváltságokat, és a debreceni eset is megmutatja, hogy ezt nem lehet helyi döntésekre bízni, ezt törvényi szinten kell rendezni. Vitályos Eszter képviselőtársam említette, hogy itt valóban vannak olyan települések, ahol a polgármesteri illetmény vonatkozásában a helyiek pénzét, a helyi bevételekből is kell, hogy fordítsanak a polgármesteri fizetésre. Nagyon friss eset, Zala megyéből ugye érkeztem, ott az egyik kisfalu, egy alig 500 lakos fölötti település, Puszta Szent László esete, ahol a képviselőtestet a napokba osztott fel, és ennek az oka pont ez volt. Miszerint hiába kérlelték a képviselők a polgármestert, hogy mondjon le a főállású fizetésére, mert a falu költségvetése nem bírja el. A 2026-os költségvetésbe Puszta Szent Lászlónak 0 forint beruházási kiadása és 0 forint felújítási kiadása volt, mert hogy a közel 17 millió forintos polgármesteri javadalmazás az közel fele részben abból a pénzből ment, amiből egyébként a fejlesztések meg tudnak valósulni. A falu menetelt a csőd felé, és képviselők voltak olyan bölcsek, hogy ezt megállították. Tehát amikor helyi bölcsességre... Van, amikor a törvényalkotóknak kell közbe szólnia. De visszatérve a gondolatmenetemhez, fontos hangsúlyozni, ez a javaslat nem a teljes önkormányzati javadalmazási rendszer végleges rendezése. Ez az első lépés egy szükséges, gyors, takarékossági és bázisteremtő lépés. Jelen törvénymódosítás számításaink szerint országosan több mint 12,3 milliárd forintos éves közpénzügyi hatással jár, és bízom benne, hogy ezt a logikát, a takarékosságot, az átláthatóságot a példamutatás, ma mindenki támogatni tudja pártállástól függetlenül, még azért még néhány reflexió itt az elhangzott hozzászólásokra. Kondz Zsófia képviselőtársam említette például, hogy itt a NER úgy kezdte az időszakát, hogy 1400 milliárd forintot fordított a partnerség jegyében önkormányzati adósságok konszolidálására, és hogy nem számított, hogy jobb vagy baloldali a polgármester, azt elfelejtette hozzátenni, hogy az előtte való években a fideszes polgármestereket bíztatták az adósságfelvételre, így a narancsos színű önkormányzatoknál jóval nagyobb összegeket tudtak utána konszolidálni. Említette azt is, hogy önök partnerként kezelték az önkormányzatokat, és hogy mennyire fontos volt az együttműködésnél. Hát én önkormányzati társulásnál is dolgoztam, líder munkaszervezetnél, civil szervezetnél, van egy elképzelésem arról, hogy mit jelent a partnerség és az együttműködés, és nem pontosan gondoljuk ugyanezt szerintem erről a fogalomról, mert ugye egyébként kampányfőnök is voltam, és az itt ülő tisztás képviselőtársaim, meg egyéni képviselőként rengeteg időt töltöttek azzal, hogy végigjárják a településeket, és rengeteg emberrel, polgármesterrel tudtak beszélgetni, és tudják, mit mondtak a helyi fideszes országgyűlési képviselőkről és az együttműködési kultúráról? Hát kritikát és panaszt a néhány kivételezett polgármestert leszámítva. Hargitai János képviselő társam a törvénytervezet általános indoklásában egy mondatot sérelmezett, egy mondatot, amely ön szerint sértő az önkormányzati dolgozókra nézve, abban egyetértünk, hogy az önkormányzati dolgozók kulcsfontosságú szereplők vidéken. Ön félremagyarázott egy mondatot, miközben 16 évig önök szóra sem méltatták az önkormányzati dolgozókra. A megyei közgyűlések területfejlesztési szerepét méltatta. 20 évig ez volt a hivatásom, vidék és területfejlesztés. Nekem is van egy elképzelésem arról, hogy a megyei politikusok milyen területfejlesztési szerepet töltöttek be. Nekem az ez ügyben a véleményem inkább, hogy az ő gondolkodásukat elsősorban nem a szakpolitika, hanem a pártpolitika irányította. És végül Dózs Dávid képviselőtársamnak csak annyit mondanék. Az önök közössége a NER alatt elméletileg ellenzékiként működött. Azt is mondta, hogy még polgármester is volt. Én rendkívüli módon csodálkozom, hogy ennek ellenére mégis sikerült 12 percet beszélni úgy, hogy egy darab kritikus mondatot nem mondott az elmúlt 16 évről önkormányzatiság vonatkozásában. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Tisztelt Országgyűlés, a képviselői módosító javaslatok benyújtására az általános vita lezárásáig volt lehetőség. Tisztelt képviselőtársaim, mai napirendi pontjaink tárgyalásának a végére értünk, most a napirend utáni felszólalások következnek. Napirend utáni felszólalásra jelentkezett Horváth Nándor Zsolt, a Tisza képviselője, a vidéki hulladékválság és a nagykölkedi gumihegy. Kik fizetik a számlát címmel? Megadom a szót képviselő úrnak 5 perces időkeretben.
10: Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. Hát vártam már ezt a pillanatot, de kezdjük az elejéről. A mai napon a magyar vidék a kistelepülések egyik legsúlyosabb, mégis módszeresen elhallgatott mindennapi problémájáról, a fenntartható hulladékgazdálkodás válságáról kívánok szólni. Arról a valóságról, amellyel a falvainkban élő emberek nap mint nap szembesülnek. Vas megyében a polgármesterekkel és helyi civilekkel való egyeztetéseim megerősítettek abban, hogy a fenntartható és környezetbarát vidéki hulladékgazdálkodás és hulladékkezelés komoly kihívásokat okoz a mindennapokban. Mindeközben a szerves hulladék biomassa alapú hasznosítása gyerekcipőben jár, ami jelentős, kiaknázatlan lehetőség az ország számára. Addig a kistelepüléseken élők szempontjából a zöld hulladék kezelése mára állandó küzdőtérré vált. Mivel a jelenlegi rendszer nem biztosít elérhető helyi komposztálási vagy megfelelő kapacitású szállítási alternatívát, amely kiszolgálná a helyi igényeket, a lakosság sok helyen kénytelen a kerti égetés eszközéhez nyúlni. Ez rontja a levegőminőséget és helyi feszültségeket szül. Miközben több nyugat-európai országban a zöld hulladékot a körforgásos gazdaság részének tekintik, és azt komposztálással, illetve energetikai hasznosítással visszavezetik a helyi gazdaságba, addig Magyarországon még mindig sok település küzd a begyűjtés, az infrastruktúra és a feldolgozás alapvető feltételeinek a hiányával. A zöld hulladékban rejlő energetikai potenciál kihasználatlanul vész el, hiszen a helyi biomassa hasznosítással jelentős energiatermelés valósulhatna meg, amely hozzájárulhatna az energiafüggetlenség erősítéséhez és az önkormányzatok költségeinek a csökkentéséhez. A falusi ember számára a feldolgozó kapacitások hiánya nem elméleti kérdés, hanem a mindennapok megoldatlan terhe. Mindezek mellett még szót kell emelnem a vidéki hulladékkezelés másik nagy kihívásáról, a környezetünket veszélyeztető illegális gumitelepekről. És ennél a pontnál nagyon sajnálom egyébként, hogy Vénémet Zsolt elhagyta a termet. Gratulálok neki. Erre a legfelháborítóbb és húsbavágó példa a Nagykölkeden felhalmozott több ezer tonna külföldről importált gumihulladék, amely a Vas megyei környezetrombolás szimbóluma lett. Nagykölked határában több mint egy évtizede, 2011 óta halmozódott fel illegálisan egy gigantikus, több ezer tonnából álló használt gumiabroncshegy. Felmerül a kérdés, hol voltak a hatóságok, hol volt az előző kormány? A kormányhivatal és az illetékes környezetvédelmi hatóságok hosszú éveken át karbatett kézzel nézték, ahogy gyanús hátterű vállalkozások akadálytalanul hordják oda a külföldről behozott gumikat. Az eljárások elakadtak, a kiürítési perek elhúzódtak, a hatósági szigor pedig valahogy mindig csődöt mondott. Az ügy pikantériája, hogy a külföldről behozott szemetet Rogán Antal államtitkárának a testvére hordta be, és mindezt Vénémet Zsolt, helyi országgyűlési képviselő, korábban környezetügyekért felelős államtitkár hosszú évekig tétlenül nézte. Kérdezem én, hogy Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő hányszor tájékoztatta az országgyűlést az elmúlt másfél évtizedben Vas megye harmadik számú választókerületében kialakult áldatlan állapotokról. Képviselő úr hiába sietett elfoglalni az élő környezetért felelős parlamenti bizottság elnöki székét, neki környezetvédelemről beszélni legalább annyira hiteltelen, mint Orbán Balázsnak az 1956-os hősökről, vagy Németh Balázsnak a gyermekirodalomról. Nem szólalt meg az ügyben... Nem szólalt meg az ügyben Vas megye másik országgyűlési képviselője, Ák Péter sem, akinek az édesanyja felügyelte a kormányhivatalban a környezetvédelmi hatóságot. És hogy hogy működött az urambátyám rendszer, azt mindenkinek a fantáziájára bízom ezután. És ki fizeti most a számlát, tisztelt képviselőtársaim? Nem a környezetszennyező, nem a profitot bezsebelő, majd köddé váló cégek, hanem mi, vidéki emberek, adófizető állampolgárok. Az előző kormány által hozott jogszabályi kármentesítésnek csúfolt intézkedések révén közel 1 milliárd forint magyar adófizetői közpénzből szállítják el most ezt a gigantikus hulladékot Nagykőkedről. Azonban ezzel a probléma globálisan továbbra sincs megoldva, hiszen Sorkifaludon, Devecseren, Kolontáron, Lentiben és még ki tudja hány helyen halmoztak fel 1000 tonna számra illegális gumihulladékot, jó részt ugyanahhoz a Rogán maffia körhöz tartozó személyek. Az előző kormány úgy gondolkodott, hogy a fideszes haverok környezetrombolását és a hatóságok tehetetlenségének az árát...
1: Tisztelt képviselő úr, kérem, fejezze be gondolatait.
10: Kérem a tisztelt kormányt, hogy fordítson figyelmet a fenntartható vidéki hulladékgazdálkodás kérdésére, különösen a zöld hulladék erőforrásként történő felhasználására, szakszerűen számolja fel az illegális gumitelepeket, teremtse meg azt a jogszabályi környezetet, hogy a jövőben ne az adófizetők pénzén takarítsák el a...
1: Most megadom a szót válaszadásra az élő környezetért felelős minisztérium államtitkárának, Bögi Viktóriának.
11: Tisztelt elnök úr! Hallatszik? Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt képviselő úr! Szomorúan hallgattam végig a mondandóját. Az ügyek sajnos nem ismeretlenek, 16 évvel hanyagoltság után most újra minisztériuma van ennek a területnek, és nemhogy nem volt prioritás ez a terület, hanem kifejezett rombolás zajlott a környezetvédelem és természetvédelem területén. Az az elénk tároló ügyekből is látszik, amik napról napra derülnek ki. Nagyon sajnálom valóban, hogy mindössze 4 fideszes képviselő hallgatja most ezt végig, bár nyilván nem ismeretlen számukra, és a teljesség igénye nélkül és minden túlzás nélkül minden napra jut ügy, ami befut hozzá. Az azbeszt ügy, a majdnem kiszáradó tavak, az elásott hulladékok, a karsztvízbázist fenyegető hulladéklerakók, az akkumulátorgyárak ügye, stb. Stb. Tehát minden napra jut valami. 16 év után viszont újra van minisztériuma ennek a területnek, és én azt tudom mondani önnek a kormány nevében, hogy mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy javuljon a helyzet, és hogy méltóképpen őrizzük meg az élő környezetünket, hiszen hogyha ezért nem teszünk, akkor hiába lesz minden vagyon, autó, telefon, minden, amit jólétnek gondolunk, immáron hiába való lesz, mert nem lesz, ahol éljünk gyakorlatilag. Mindenkinek a figyelmébe ajánlom egyébként a Bóli című mesét, ha még esetleg nem látta. Érdemes megnézni, én is megnéztem a fiammal. De hogy 16 év után mi az, amit már most teszünk, és dolgoznak a kollégáim a minisztériumban, az, hogy egy országos környezetvédelmi főhatóságot hozunk létre. Ennek érdekében megkezdődtek a munkák, a kormány döntött június 5-i ülésén erről. Környezetvédelmi szankciórendszer szigorításáról készül az előterjesztés, tehát erről is döntött már a kormány, úgyhogy ezen is dolgoznak a kollégák odabenn, és igen, nem pár nap alatt fog elkészülni. Sajnos 16 év után pár nap alatt nem tudjuk felszámolni ezeket a gondokat. Az akkumulátoripar szabályozásának módosítására is sor fog kerülni, és egyébként a hulladékgazdálkodási koncesszió felülvizsgálata is zajlik már ezekben a napokban. Úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, rajtunk nem fog múlni, és az élő környezetért felelős minisztérium az élő lelki ismerete lesz az országnak.
1: Tisztelt Országgyűlés, szintén napirend utáni felszólalásra jelentkezett dr. Balatinc Péter, a TISZA képviselője, az egészségügyi rendszer romjairól őszintén címmel. Megadom a szót képviselő úrnak 5 percben.
12: Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Engedjék meg, hogy egy kis személyes történettel kezdjem a felszólalásomat. A minap a családtagomat kísértem el vizsgálatra az Ajkai Kórházba, és kifelé jövet a biztonsági őr megállított, hogy doktor úr, amikor mentek befelé, akkor felhívtam a közbeszerzés és ellátási főigazgatóságot, hogy politikus lépett a kórház területére, mert ez egy kiadott és vissza nem vont utasítás volt. És kérdeztem, hogy mi volt erre a válasz. Azt mondta, kis csönd volt a vonal végén, aztán csak annyi, hogy már nem kell, már más világ van.

0: Igen, más világban, amiben végre nyíltan, őszintén tudunk beszélni az egészségügy valóságáról, és orvosként most ezt kívánom tenni. A valóság ugyanis nem a propaganda kiadványokban található, hanem a rendelőkben, a várólistákon, az ügyeleteken és a kórtermekben. Az egészségügyben dolgozók elhivatottsága, kitartása pótolja azokat a hiányosságokat, amelyek a rendszer még tudja kezelni. A közelgő Semmelweis nap alkalmából szeretném őket innen is, mély hálámat, tiszteletemet és köszönetemet kifejezni. Tisztelt Ház! A magyar egészségügy válsága nem most keletkezett, ez az előző kormány sötét öröksége. Az amúgy is rossz helyzetben lévő egészségügyi rendszeren az egészségügyi szolgálati jogviszony bevezetése csak tovább rontott. Egy olyan jogviszonyé, amely sok szakember számára nem biztonságot, hanem kiszolgáltatottságot jelentett, és tovább gyengítette az orvos megtartó képességet. Az állami rendszerből távozó vagy kiábrándult orvosokat ma magánellátók, munkaerőkölcsönző és közvetítő cégek próbálják elcsábítani, sokszor akár 20 000 forintos órabérekkel, a kórházakat pedig ugyanezért a munkaerőrért jóval drágábban fizetnek, miközben a rendszer saját állományából egyre nehezebben tudja biztosítani az ellátást. Tisztelt Ház, a probléma nem elméleti. A saját választókerületemben most a Balaton szezon kezdetén látjuk, milyen törékenyé vált az ellátás. Tapolcán veszélybe került a 24 órás sebészeti ellátás fenntartása, mert a korábban Veszprémből érkező helyettesítések a megszokott formában már nem biztosíthatók. Egy olyan térségről beszélünk, ahol nyáron nem csak a helyi lakosság, hanem turisták tízezrei is ellátásra szorulhatnak. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy információink szerint a keszthelyi traumatológiai ambulancia működésbe is veszélybe került, vagyis éppen a nyári főszezonra kerülhet óriási bajba a Balaton nyugati medencéjének sürgősségi ellátása. És ez nem csak ezt a két területet érinti, és nem csak a térségben. Elfogadható, hogy két megyében párhuzamosan összeomlik az ellátás, a Veszprémből nem kapnak helyettesítést, elfogadhatatlan, hogy egyes esetekben 65-80 év feletti kollégák hivatástudatán múlik az ellátás biztosítása. Mi nem azért beszélünk ezekről a problémákról, mert politikai hasznot akarunk húzni belőlük, hanem azért beszélünk róluk, mert meggyőződésünk, hogy a problémákat csak akkor lehet megoldani, ha először őszintén szembenézünk velük. Mert mit tett az előző kózus? Alulfinanszírozták a rendszert, nem végezték el a szükséges szervezeti átalakításokat, kozmetikázták vagy eltitkolták az adatokat, megfélemlítették, elhallgattatták a dolgozókat, szakmai műhelyeket vertek szét, gyakran politikai alapon. Mi feltárjuk, mi az, ami rosszul működik, nem titkoljuk el, hogy munkaerőhiány van, őszintén beszélünk a várólisták hosszáról, és teszünk érte, hogy rövidüljenek, és ne csak statisztikai kozmetikázással. Végig fogjuk járni az összes intézményt. Be fogjuk mutatni, milyen állapotban van a rendszer, milyen örökséget hagyott itt nekünk a Fidesz 16 év kormányzás után. El kell kezdeni azt a hosszú távú munkát, ami célunk egy olyan egészségügy, ahol valóban a beteg az első. 16 év kormányzás után a magyar emberek joggal várnak válaszokat arra, hogyan jutottunk idáig, és joggal várják azt, hogy végre valódi megoldások szülessenek. És mi ezt megtesszük, mert már más világ van. Köszönöm, hogy ott hallottam.
1: Kérdezem a kormány jelenlévő képviselőit, hogy kíván-e valaki reagálni képviselő úr felszólalására. Jelentkezőt nem látok. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom Önöket, hogy az Országgyűlés következő ülésére a Házbizottság ajánlása szerint kerül sor. Megköszönöm munkájukat, további szép napot kívánok mindenkinek, az ülést bezárom.